megkülönböztetés elleni általános törekvéseket. A jogi szakértők rámutattak, hogy a döntés komoly hivatkozási alapként szolgál majd a jövőbeli hasonló bírósági ügyekben. A protestáns egyházi iskolák vezetése megkönnyebbüléssel fogadta a hírt, így folytathatják megszokott értékrendű oktatási tevékenységüket. Az ügy széleskörű társadalmi és teológiai vitát váltott ki az Egyesült Államokban. A fejlemények a nyugati világ más országaiban élő keresztény közösségek számára is mintaként szolgálhatnak. A Bánffy kastély átadása Szilágynagyfaluban. Régóta vált és jelentős eseménynek adott otthont Szilágynagyfalu az elmúlt időszakban. Ünnepélyes keretek között átadták a református egyház tulajdonában lévő felújított Bánffy kastélyt. Az elhanyagolt állapotban lévő történelmi épület együttes teljes körű külső és belső rekonstrukción esett át. A kastély a jövőben a helyi és a szilágysági magyar református közösségi élet egyik központja lesz. Az épület helyet ad majd a kulturális rendezvényeknek, egyházi alkalmaknak és fiatalok képzésének is. A beruházás sikere jól példázza az erdélyi magyar egyházak közösségépítő és értékmentő elejét. A helyi gyülekezet lelkipásztora és presbitériuma éveken át kitartóan dolgozott a projekt megvalósulásáért. Az avató ünnepségen a magyar és a romániai egyház és közéleti vezetők is kifejezték örömüket. A kastély megnyitása a turisztikai és regionális örökségvédelem szempontjából is mérföldkő. Az egyházközség reményei szerint a felújított Bánffy kastély évtizedekig szolgálja majd a híveket. Híreinket a református.hu, az Erdélyi Református Egyházkerület, református.ro, az Open Doors International és a Christianity Today, valamint a maszol.ro hírei és beszámolói alapján szerkesztettük.

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádiónk hallgatóit szeptember 15-én ébresztő információs magazin műsorunkban. Elnézést kérünk a felmerült technikai gondokért, hála Istennek sikerült ezeket megoldani. Én Janicskó Mihály Noémi vagyok, a pontos idő 6 óra 8 perc és híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Indokolatlan késleltetés miatt zártak ki egy bírónőt a bírói karból. Leszavazták a képviselők és szenátorok számának csökkentését. Zelenszkij feltételt szab az energetikai célpontok elleni támadások leállítására. Nem csak adomány, hanem imádság által is épült az új kajántói gyülekezeti ház. Az előrejelzések szerint ma meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. A legfelsőbb bíróság tegnap kizárta a bírói karból Daniela Marilena Stoica galaci bírónőt, aki 387 polgári perben ismételten és elfogadható indok nélkül késlekedett a

0: és kihirdetésével. A késedelmek 16 és 381 nap között alakultak. A bírónő kizárásáról májusban határozott a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács, Daniela Marinina Stoica azonban megtámadta a döntést a legfelsőbb bíróságon. Ez utóbbi azonban megalapozatlannak tartotta és elutasította a fellebbezést. Az indoklás szerint a bíráknak kellő gondossággal kell teljesíteniük szakmai kötelezettségeiket. Az indokolatlanul elhúzódó igazságszolgáltatás ugyanis az igazságtalanság érzetét keltheti a társadalomban, és aláshatja az igazságügyi rendszerbe vetett bizalmat. A bírónő korábban fegyelmi büntetésben is részesült hasonló mulasztások, valamint a hivatásához méltatlan szolgálati magatartás miatt. Derül ki a legfelsőbb bíróság közleményéből. Elutasította tegnap a szenátus a képviselők és szenátorok számának csökkentését előíró törvénytervezetet. A Románok Egyesüléséért Szövetség jogszabályjavaslatát 43 szenátor támogatta, 40 ellenezte, 21 pedig tartózkodott. A 2015/208-as törvényt módosító és kiegészítő tervezet 299-re csökkenteni a képviselők és szenátorok számát. A képviselőháznak 201, a szenátusnak 98 tagja lenne. A javaslat úgy módosítaná a képviseleti arányt, hogy a képviselőházban 100 ezer, a szenátusban pedig 200 ezer lakosra jusson egy mandátum, számolt be az Ager Press. Az EUR szenátora Corneliu Negru emlékeztetett arra, hogy több mint 16 év telt el a Traian Băsescu volt államfő által kezdeményezett népszavazás óta, amelyen a választók a parlament létszámának 465-ről legfeljebb 300 főre való csökkentése mellett foglaltak állást. Ukrajna kész leállítani az oroszországi energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország nem támadja az ukrán energetikai létesítményeket, a kritikus infrastruktúrát és az élelmiszer szállítást, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök tegnap a Telegramon. Az ukrán államfő Donald Trump amerikai elnök azon hétfői bejelentésére reagált, amely szerint Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem támadja egymás energetikai létesítményeit, számolt be az MTI. Ha a partnerek készek biztosítani, hogy Oroszország valóban ne támadja az áramellátásunkat, más energetikai létesítményeinket, a kritikus infrastruktúrát és az élelmiszer szállítást, akkor természetesen mi is készek vagyunk arra, hogy ennek megfelelően mi se hajtsunk végre támadásokat. A háborút be kell fejezni. A létfontosságú infrastruktúrát érintő feszültség csökkentés pedig az első lépés lehet a béke felé. Konkrétumokat várunk a partnerektől, zárta bejegyzését Zelenszky. Új református gyülekezeti házat avattak vasárnap Kajánton, ahol csaknem 3 évtizedes álom vált valóra az épület elkészültével. A vasárnap délelőtti ünnepi istentisztelet középpontjában a hálaadás állt, amelyen az igét Kolumbán Vilmos József püspök hirdette. A mintegy 1,8 millió lejes beruházás 2022-ben kezdődött. A munkálatokat pályázati támogatásokból egyházi és önkormányzati segítséggel, valamint helyi és testvérgyülekezeti adományokból sikerült befejezni. Az új épületben egy mintegy 80 személy befogadására alkalmas terem, konyha, mellékhelyiségek és 6 vendégszoba kapott helyet. Móra László Tibor lelkipásztor elmondta, hogy évek óta minden vasárnap azért is imádkoztak, hogy Isten rendelje ki az anyagiakat és az embereket, akik által megvalósulhat a közösségi ház. A kajántói református gyülekezet célja, hogy az épület ne csak az egyházközség, hanem a falu teljes magyar közösségének otthona legyen. Móra László Tibor lelkipásztor szerint a ház akkor tölti be igazán a szerepét, ha élettel telik meg, minél több gyermekkel, programmal és találkozással. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések Kolozsváron ma napon napos ősziesen meleg időre kell számítani, eső nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mózes második könyve, 14. fejezet, 14. verse.

0: amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Márk evangéliuma 13. fejezet, 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: A következő percekben pedig Krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
3: Krédó.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első, második és harmadik verse alapján szól ma hozzánk Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Dr. Lukács is az eltűnt politark esete című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
6: Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első versétől a harmadik verséig. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Kedves testvérek, képzeljük el a következőt. Reggel van, csörög az ébresztő óra. Felkelünk, jön a reggeli rutin, de mielőtt elindulnánk munkába, iskolába, intézni a mindennapi teendőinket, felveszünk a hátunkra egy hatalmas, nehéz hátizsákot. De nem szendvicset, vizes kulacsot, hanem nehéz köveket pakolunk bele. Minden egyes kő egy-egy mai probléma. Az egyik a közüzemi számlák miatti szorongás, a másik egy családi vita, ami még mindig ott mardos, a harmadik a hírportálokról áradó stressz és bizonytalanság, a negyedik egy rossz szokás, egy titkos bűn, amiről pontosan tudjuk, hogy rombolja az életünket, mégsem vagyunk képesek letenni, és még van bőven a kövekből. Így indulunk el a buszhoz, vagy így ülünk be az autóba. Nem csoda, ha a délutáni órákra már úgy érezzük, hogy teljesen elfogyott az erőnk, a lelkünk kimerült. A Biblia a zsidókhoz írt levélben nagyon izgalmas képpel írja le a földi életünket. Azt mondja, hogy a minden napjaink olyanok, mint egy futóverseny. És rögtön az elején tanácsot ad. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nincs olyan maratoni futó, aki téli kabátban, bakancsban, vagy két nehéz táskával a kezében, vagy hátán hátizsákkal állna oda a rajthoz. A sportolók mindent levesznek magukról, ami hátráltatja őket. A legkönnyebb ruhát választják, mert tudják, hogy minden felesleges súly gyengíti, és megakadályozza őket abban, hogy elérjék a célt. Mi, 21. századi emberek, hajlamosak vagyunk túlpakolt lélekkel rohanni a mindennapokban. Futunk a feladataink után, sietünk a határidőket tartani, miközben hátunkon a láthatatlan hátizsák egyre nehezebb lesz. Hogyan lehet ebből a mókuskerékből kiszállni? Hogyan lehet letenni ezeket a terheket, amikor a problémák valóságosak? A Biblia válasza egyszerű. Nézzünk fel Jézusra. Mit jelent ez a mai gyakorlatban? Amikor egy futó már nagyon fáradt, nem a lábát nézi, nem oldalra vagy a háta mögé tekinget. Egyetlen dolgot tesz. Felemeli a fejét, és a célvonalra szegezi a tekintetét. Tudja, hogy ha odaér, megkapja a jutalmat. Jézus a célvonalunk, de egyben ő a futótársunk is. Ő nem egy kényelmes karosszékből nézi a mi küzdelmünket. Ő már végigfutotta ezt a pályát. Amikor itt élt a földön, ő is átélte a fáradtságot, a csalódást, a magányt, az igazságtalanságot. Ő a kereszt súlyát is hordozta, mégsem adta fel, mert látta az út végén lévő örömöt, amely minket is megmenthet. Életünket megvizsgálva, érezhetjük a saját hátizsákjaink súlyát. De keresztény emberként azt is látnunk kell, hogy nem kell mindent egyedül cipelnünk. Mindig az első lépés a legnehezebb, de csak így lehet elindulni. Az első lépés, hogy elkezdjük apránként lerakni a terheinket. Először is például bocsássunk meg egymásnak. Majd kapcsoljuk ki egy időre a felesleges digitális zajt, a pittyegéseket vagy a folytonos panaszkodást, és engedjük, hogy a csendben Isten szólítsa meg a szívünket. Imádságban forduljunk Jézushoz, ő készen áll átvenni a súlyt. Ne feledjük, hogy nem egyedül futjuk ezt a versenyt. Emeljük fel a fejünket, nézzünk fel Jézusra, és fussunk tovább bátran, álhatatosan. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hála telt a szívünk ma is az útra valóért, az elcsendesedésért. Segíts, hogy mérlegelni tudjunk, hogy letegyünk egy terhet, majd végül az összeset, és egyenest a cél felé fussunk. Segíts elengedni a haragot, a gyűlölködést, a gőgöt, és mindent, ami köt, s lehúz. Adj erőt, Urunk, lemondani mindenről, ami elválaszt tőled, és szembefordít fele barátainkkal. Add áldásodat, hogy nyomasztó, bénító érzések helyett békességben tudjuk álomra hajtani fejünket. Amen.

0: Dr. Lukács és az eltűnt Politarch esete. A régészeti mítosz. Az ömök férfi fellépdelt a Baker Street 221B szám alatti ház lépcsőin, s bejelentette magát a híres nyomozóhoz. Ó, jó reggel, doktor! Üdvözölte a karosszékben ülő szikár férfi. Úgy veszem észre, akadt néhány álmatlan éjszakája mostanában. Igen, attól tartok, de várjunk csak. Honnan tudja? És azt, hogy orvos vagyok? Ó, igazán semmi különös nem kellett hozzá, hogy rájöjjek, de ugyanakkor maga író is, s hosszú utat tett meg, de soha se bánja. Beszéljen, mi nyomasztja? A látogató zavartan hallgatott egy darabig, végül nagy nehezen magyarázni kezdett. Dr. Lukács vagyok, mondta, két bestseller szerzője, amik az én korom, az első keresztény évszázad eseményeiről szólnak. Sherlock Holmes, a detektív, elmélyülten hallgatta. Mostanában azonban, folytatta a doktor Lukács, az elismertségem meglehetősen nagy csapást szenvedett el. Megkérdőjelezték mind a jól értesültségemet, mind a jellememet. Tudja, az Apostolok cselekedetei című könyvemben úgy utaltam egy Ikónium nevű városra, mint ami a Likaónia nevű területen kívül esik. De pár régész más iratokra alapozva azt állítja, hogy Ikónium egy likaóniai város volt, s így az én könyvem nem hitelesen beszél róla. De ez még nem minden, folytatta Lukács, tartva tőle, hogy Holmes azt gondolja róla, csak túlreagálja a dolgot. Az evangéliumomban említek egy Lizániás nevű férfit, Abilina negyedes fejedelmét, aki Keresztelő János szolgálata elején uralkodott, Krisztus után 27-ben. Itt is hanyagmunkával vádolnak, mert a régészek csak egy Lizániást ismernek, s azt is megölték Krisztus előtt 36-ban. Sőt, azt a szót is használtam, hogy prokonzul, amikor Gallióról írtam, Pál korintusi működéséről szóló beszámolomban. A tudósok azt mondják, fogalmam sincs róla, hogy miről beszélek. Egy Gallió pozíciójában levő emberrel sohasem mondták azt, hogy prokonzul. De a legbosszantóbb támadást azért kaptam ezektől az állítólagos tudósoktól, mert a görög politark szót használtam Tesszalonika városának tisztségviselőire. Mivel ez a szó sehol máshol nem fordul elő a klasszikus görög irodalomban, a régészek és a kritikusok mind azt mondják, hogy Lukács téved. Nem hihettek annak, amit ír, bla bla bla. És még van egy rakat kisebb dolog, amibe belekötnek, csak hogy hiteltelenné tegyenek. Holmes csukott szemmel, lassan lélegezve várta meg, hogy Lukács befejezze a mondandóját. Végül kinyitotta a szemét, s felállt, mozdulatából egy már meghozott, visszavonhatatlan döntés sejlett. Sajnálom, doktor, mondta. Semmit sem tehetek önért. Az orvos csak állt, és némán nézett a híres detektívre. Ugyebár nem tévedek, ha azt feltételezem, hogy ön meg van győződve az ön által leírt történelmi tények pontosságáról. Kérdezte az. A legnagyobb mértékben. Húzta ki magát dr. Lukács. Történész vagyok, uram. Akkor várnia kell. Bólintott a detektív, s az ajtó felé vezette a történészt. El fog jönni az a nap, mikor gondosan feljegyzett adatairól minden téren bebizonyosodik a helyességük. Addig pedig, csukta be az ajtót az elkeseredett történész mögött, jó doktorom várnia kell, abban a biztos hitben, hogy az ön igaza el fog jönni, s minden megállapítása helyesnek bizonyul majd. Természetesen, efféle találkozás sohasem történt meg az első századi történész és a kitalált detektív között. De mindaz, amit Lukács mondott, igaz. Sok mindennel rágalmazták meg az elmúlt években. De ha Holmes valóban ezt a tanácsot adta volna neki, 100%-ban igaza lenne. Bár régészek és tudósok újra és újra támadták Lukácsot pontatlanságok és téves állítások miatt, mégis újra és újra helyesnek bizonyult, amit írt. S pont a régészet igazolta őt. Sok ember gondolja azt, hogy a modern régészet számos helyen megcáfolja a Bibliát. De ennek épp az ellenkezője igaz. Példának okáért nézzük meg Lukács panaszait. 1910-ben egy Sir William Ramsay nevű régész talált egy emlékművet, ami szerint Ikónium egy frígiai város volt. Későbbi felfedezések is megerősítették Lukács beszámolóját. Egy Damaszkusz közelében feltált régészeti lelet pedig Lizániás negyedes fejedelem létezését igazolta, méghozzá Krisztus után 14 és 29 között, tökéletesen alátámasztva Lukács adatait. Gallióval kapcsolatos sorait pedig egy felirat hitelesítette, miszerint, mint Lucius Junius Gallio, barátom és Akája prokonzulja. Végezetül pedig az eltűnt Politark is újra felbukkant, pedig ezt tartották döntő érvnek Lukács megbízhatatlansága mellett. Az elmúlt években vagy egy tucat feliratot tártak fel, amik ezt az ókori görög címet használták. Az az elképzelés tehát, miszerint a régészet megcáfolja a Bibliát, nem pusztán túlhaladott, hanem egy tévhit. William F. Albright régész szerint a Bibliával szembeni eltúlzott szkepticizmus, amit a 18. és 19. század fontos történelmi irányzatai képviseltek, és aminek bizonyos részei néha még most is felbukkannak, fokozatosan elvesztették a hitelességüket. Számtalan apró részlet pontosságát igazgolják a felfedezések, és egyre inkább bebizonyosodik, hogy a Biblia történeti forrásként egyre nagyobb értéket képvisel. Más szavakkal, Sherlocknak igaza volt.
1: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler, Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Dr. Lukács és az eltűnt Politark esete című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi rádió munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Legyen ez valóban a megtartó hit műsora. Credo hitépítő rovatunkat a 7 órai híreket követően is meghallgathatják.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Ébresztő reggel információs magazin műsorunkban szeptember 15-én kedden. Nelson Mandela, a Dél-Afrikai Köztársaság első fekete bőrű elnökének gondolatával. Tetteid ne a félelmet, hanem a reményt tükrözzék. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan hírösszefoglalóval várjuk hallgatóinkat, aztán kalendáriumot lapozunk, majd kuktarovatunk következik, ezt követően pedig majd az ünnepelteket köszöntjük. Erre számíthatnak a következőkben egészen fél óráig, egészen 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk. Most pedig rövid híreink következnek. Hírösszefoglalónkat hallják. A legfelsőbb bíróság tegnap kizárta a bírói karból Daniela Marilena Stoica galaci bírónőt, aki 387 polgári perben ismételten és elfogadható indok nélkül késlekedett a döntés kihirdetésével. A késedelmek 16 és 381 nap között alakultak. Elutasította tegnap a szenátus a képviselők és szenátorok számának csökkentését előíró törvénytervezetet. A Románok Egyesülésért Szövetség jogszabály javaslatát 43 szenátor támogatta, 40 ellenezte, 21 pedig tartózkodott. A 2015/208-as törvényt módosító és kiegészítő tervezet 299-re csökkenteni a képviselők és szenátorok számát. Ukrajna kész leállítani az oroszországi energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország nem támadja az ukrán energetikai létesítményeket, a kritikus infrastruktúrát és az élelmiszer szállítást. Jelentette ki Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök tegnap a Telegramon. Az ukrán államfő Donald Trump, amerikai elnök azon tegnapi bejelentésére reagált, amely szerint Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem támadja egymás energetikai létesítményeit, számolt be az MTI. Új református gyülekezeti házat avattak vasárnap Kajántón, ahol csak nem 3 évtizedes álom vált valóra az épület elkészültével. A vasárnap délelőtti ünnep istentisztelet középpontjában a hálaadás állt, amelyen az igét Kolumbán Vilmos József püspök hirdette. A mintegy 1,8 millió lejes beruházás 2022-ben kezdődött, a munkálatokat pályázati támogatásokból egyházi és önkormányzati segítséggel, valamint helyi és testvérgyülekezeti adományokból sikerült befejezni. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, ősziesen meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcsmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most pedig lapozzuk fel a nap kalendáriumát, nézzük, hogy mit rejt szeptember 15-e. Ebben a segítségünkre Kis Gábor.

Köszöntöm szeptember 15-én az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kis Gábort hallják. Mai kalendáriumban is visszatekintünk a mai nap eseményeire és évfordulóira. 1941-ben Herceg Szánton megszületett Albert Flórián labdarúgó edző. 1946-ban Alpáron megszületett Kásás Zoltán 92-szeres válogatott vízilabdázó. 1952-ben megszületett Bordán Irén színésznő.

1848-ban Magyarországon a védelem megszervezésére az országgyűlés létrehozta az Országos Honvédelmi Bizottmányt, amelynek elnöke Kossuth Lajos volt. 1890-ben megszületett Agatha Christie angol krimiíró, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója. 1924-ben Isaszegen megszületett Lázár György, aki 1975-től 1987-ig a minisztertanács elnöke volt. 1957-ben született meg Tölgyesi Péter alkotmányjogász, a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa, politikus.

1972-ben meghalt Fekete Sándor orvos, orvostörténész, az orvostudományok doktora. 1845-ben született meg ezen a napon Sarah Knowles Bolton amerikai költő, szerkesztő, társadalomújító, akinek legismertebb versei Live in the Present és a The Inevitable. 1858-ban Pesten megszületett Hubay Jenő hegedűművész, zeneszerző, pedagógus, akadémikus, a Magyar Hegedűiskola megalapozója. 1945-ben ezen a napon meghalt Anton Webern, osztrák zeneszerző. A következő percekben az ő zenéjét fogjuk hallgatni.

1876-ban született meg Berlinben Bruno Walter amerikai karmester. 1881-ben megszületett egy Ettore Bugatti olasz verseny- és luxusautó tervező és építő.

1904-ben született meg Sheila Graham, amerikai újságírónő, aki egy jól ismert társasági pletykarovat vezetője volt, 1964-ben írta a The Rest of the Story című művét. 1956-ban Győrött megszületett Dobra János, Liszt Ferenc díjas karnagy, Gordon művész.

1958-ban született meg Harry herceg, Charles herceg és Diana hercegnő legfiatalabbik fia. 1776-ban az angol erők elfoglalták New York City-t. 1842-ben meghalt Pierre-Marie-François de Salbaillot, francia hegedűművész, zeneszerző. 1988-ban Mark Knopfler bejelentette a Dire Straits feloszlását, 1991-ben a csapat ismét együtt volt.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát Kis Gáborral lapoztuk, most pedig Kukta rovatunkkal folytatjuk.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.

Szeretettel köszöntöm a Koktarovat hallgatóit. Ma reggel egy nem egyszerű, de viszont izgalmas receptet ajánlok figyelmükbe. Ez pedig a húsmentes hortobágyi palacsinta a sóbors.hu oldalról.

Nézzük elsőként a hozzávalókat négy fő részére. 12 palacsinta, egy vöröshagyma, fél kiló gomba, két kápia paprika, egy evőkanál fűszerpaprika, negyed teáskanál fűszerkömény, negyed teáskanál bors, egy evőkanál olaj, egy paradicsom, opcionálisan tejföl, ízlés szerint só és két evőkanál paradicsompüré.

Nézzük az elkészítését, hát először is süssünk meg 12 palacsintát, majd hevítsünk olajat egy serpenyőben, és pároljuk üvegesre a felkockázott vöröshagymát. Ízesítsük őrölt köménnyel és frissen őrölt fekete borssal, majd húzzuk le a tűzről, szórjuk rá a fűszerpaprikát, keverjük el, és öntsük fel körülbelül fél deci vízzel. A gombát, a paprikát és a paradicsomot daraboljuk fel, majd adjuk a hagymás alaphoz. Ízlés szerint sózzuk meg, és közepes lángon pároljuk puhára, majd főzzük még 6-8 percig, hogy az ízek jól összeérjenek. A megpuhult gombát szűrőkanállal emeljük ki a szavból, tegyük aprítógépbe, és durvára aprítsuk. Ez lesz a palacsinta tölteléke. A visszamaradt szavba keverjük bele a paradicsompürét, majd főzzük további 2-3 percig. Ha a mártás túl sűrű vagy kevésnek tűnik, adjunk hozzá egy kevés vizet vagy alaplevet. Végül kóstoljuk meg, és szükség szerint igazítsuk az ízesítését. A gombával töltsük meg a palacsintákat, és helyezzük őket egymás mellé hőálló tálba. 180 fokra előmelegített sütőben 10 perc alatt pirítsuk aranybarnára, majd öntsük rá a mártást és a tejfölt.

Most pedig nézzük újra a hozzávalókat négy fő részére. 12 palacsinta, egy vörös hagyma, fél kiló gomba, két kápia paprika, egy evőkanál fűszer paprika, negyed teáskanál fűszerkömény, negyed teáskanál bors, egy evőkanál olaj, egy paradicsom, tejföl, ami el is hagyható, ízlés szerint só és két evőkanál paradicsompüré.

Ma reggel a húsmentes hortobágyi palacsinta receptjét ajánlottam a showbors.hu oldalról. Remélem, hogy legalább ötletet sikerült adni mai, vagy a következő napok főzéséhez. Én ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó főzést és jó étvágyat!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: És hogyha már így a fejünkben legalább kopogott a fakanál, akkor nézzük, hogy kiket köszönhetünk a mai napon, szeptember 15-én. A névnap köszöntőkben lesz segítségünkre, Deák Anita.
3: Szeptember 15-én Enikő, Melita, Mária, Lóránt, Katalin, Roland, Töhötöm és Alpár névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Enikő Vörös Marti Mihály névalkotása, Ené névből kő kicsinyítő képzővel, jelentése űnő, szarvas tehén. A Melita görög eredetű név, jelentése méh, szorgalmas. A Mária bibliai név eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Lóránt, illetve kissé régies változata a Lóránt férfi név, a germán Roland névből keletkezett az R és az L hang fölcserélődésével. Ennek eredete a germán Rudland, ez pedig a Rudnánt fejleménye, jelentése dicsőség és merész. Szabadon fordítva, vakmerőségével dicsőséget szerzett harcos. A Katalin a görög Katarosz szóból származik, jelentése mindig tiszta. Más magyarázat szerint a görög Ekaterine jelentése nyilazó, biztosan célzó. Másik feltevés szerint egyiptomi eredetű, jelentése korona. A magyarban a német Katarina vagy a latin Katrina forma közvetítésével került. Magyarországon a Katalin az Árpádkor, illetve a keresztes hadjáratok óta a legnépszerűbb nevek egyike. Roland, német eredetű, a germán Rudnand névből származik, jelentése vakmerő hős. A Töhötöm, török-magyar eredetű név, a Tühütüm névből származik, jelentése fejedelem, herceg. Az Alpár pedig török-magyar eredetű név, jelentése hős férfi. Köszöntünk tehát szeptember 15-én minden Enikő, Melitta, Mária, Lóránt, Katalin, Roland, Töhötöm és Alpár nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

Demjén Ferenc, Varga Miklós és Horváth Csárli közös dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, Isten éltesse őket. A következő percekben pedig a Hanna Projekt zenél.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, kedreggel ébresztő információs magazin műsorunkban. Nelson Mandela, a Dél-Afrikai Köztársaság első fekete bőrű elnökének gondolatával. Tetteid ne a félelmet, hanem a reményt tükrözzék. Ezen a gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, aztán krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk. 7:30 után hírösszefoglalónkat hallhatják, majd egy érdekes kezdeményezésről, a Káli Mapről tudhatunk meg többet, és meghallgatjuk a nap áhítatát is. Ezzel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nikus Ordán szerdán konzultációra hívja a parlamenti pártokat. Nemet mond a külön nyugdíjra a Penele. Indokolatlan késleltetés miatt zártak ki egy bírónőt a bírói karból. Nem csak adomány, hanem imádság által is épült az új kajántói gyülekezeti ház. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán elnök és a pártok vezetői közötti konzultációra eredetileg a hónap elején kellett volna sor kerüljön. Nikus Ordán a DG24 forrásai szerint várhatóan holnapra hívja meg a parlamenti pártokat. A szerdai konzultációk végén az államfő várhatóan bejelenti a kormányalakítással megbízott miniszterelnök jelölt személyét. Jelenleg nincs egyértelmű parlamenti többség egy új kormány megszavazásához. Az elnökkel folytatott újabb egyeztetések után azonban a pártok megváltoztathatják álláspontjukat, és kialakulhat egy alkalmi többség, ahogyan azt Kelemen Hunor fogalmazta, amely a jelölést követő 10 napon belül megszavazhatja a kormányt. A Nemzeti Liberális Párt képviselői megszavazzák a helyi és megyei választott tisztségviselők külön nyugdíjának eltörléséről szóló törvényjavaslatot, közölte tegnap az alakulat. A liberálisok szerint az intézkedés hozzájárul az állami nyugdíjrendszer méltánytalanságainak felszámolásához, érvényesíti a járulék fizetés elvét és csökkenti az állami költségvetésre nehezedő terheket. Ezért a párt képviselői megszavazzák a tervezetet, írta az Agertress. A Nemzeti Liberális Párt azt is bejelentette, hogy kijelöli képviselőit a parlamenti létszám csökkentésére vonatkozó kezdeményezést vizsgáló munkacsoportba, és támogatja az erről szóló törvénytervezet sürgős elfogadását. Az AUR törvényjavaslatát tegnap a szenátus elutasította. A legfelsőbb bíróság tegnap kizárta a bírói karból Daniela Marilena Stoica Galaci bírónőt, aki 387 polgári perben ismételten és elfogadható indok nélkül késlekedett a döntés kihirdetésével. A késedelmek 16 és 381 nap között húzódtak. A bírónő kizárásáról májusban határozott a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács, Daniela Marilena Stoica azonban megtámadta a döntést a legfelsőbb bíróságon, ez utóbbi azonban megalapozatlannak tartotta és elutasította a fellebbezését. Az indoklás szerint a bíráknak kellő gondossággal kell teljesíteniük szakmai kötelezettségeiket. Az indokolatlanul elhúzódó igazságszolgáltatás ugyanis az igazságtalanság érzetét keltheti a társadalomban, és alááshatja az igazságügyi rendszerbe vetett bizalmat. A bírónő korábban fegyelmi büntetésben is részesült hasonló mulasztások, valamint a hivatásához méltatlan szolgálati magatartás miatt. Derül ki a legfelsőbb bíróság közleményéből. Új református gyülekezeti házat avattak vasárnap Kaján.

0: alkalmas terem, konyha, mellékeiségek és 6 vendégszoba kapott helyet. Móra László Tibor lelkipásztor elmondta, hogy évek óta minden vasárnap azért is imádkoztak, hogy Isten rendelje ki az anyagiakat és az embereket, akik által megvalósulhat a közösségi ház. A kajántói református gyülekezet célja, hogy az épület ne csak az egyházközség, hanem a falu teljes magyar közösségének otthona legyen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, ősziesen meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg szintén 11 fokot mérnek. Híreink, ez az Agyeptes hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Parta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mózes második könyve, 14. fejezet, 14. verse.

0: Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Márk evangéliuma 13. fejezet, 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép.

0: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
1: Reklám. Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: A híradó után pedig ne csak a világiakkal, hanem a lelkiekkel is foglalkozzunk. Ebben a segítségünkre Krédó hitépítő rovatunk, amelyet ezúttal is Szecsődi Árpád szerkesztett.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első, második és harmadik verse alapján szól ma hozzánk Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Dr. Lukács is az eltűnt politark esete című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
9: Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első versétől a harmadik verséig. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Kedves testvérek, képzeljük el a következőt. Reggel van, csörög az ébresztő óra. Felkelünk, jön a reggeli rutin, de mielőtt elindulnánk munkába, iskolába intézni a mindennapi teendőinket, felveszünk a hátunkra egy hatalmas, nehéz hátizsákot. De nem szendvicset, vizes kulacsot, hanem nehéz köveket pakolunk bele. Minden egyes kő egy-egy mai probléma. Az egyik a közüzemi számlák miatti szorongás, a másik egy családi vita, ami még mindig ott mardos. A harmadik a hírportálokról áradó stressz és bizonytalanság. A negyedik egy rossz szokás, egy titkos bűn, amiről pontosan tudjuk, hogy rombolja az életünket, mégsem vagyunk képesek letenni, és még van bőven a kövekből. Így indulunk el a buszhoz, vagy így ülünk be az autóba. Nem csoda, ha a délutáni órákra már úgy érezzük, hogy teljesen elfogyott az erőnk, a lelkünk kimerült. A Biblia a zsidókhoz írt levélben nagyon izgalmas képpel írja le a földi életünket. Azt mondja, hogy a minden napjaink olyanok, mint egy futóverseny. És rögtön az elején tanácsot ad. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nincs olyan maratoni futó, aki téli kabátban, bakancsban, vagy két nehéz táskával a kezében, vagy hátán hátizsákkal állna oda a rajthoz. A sportolók mindent levesznek magukról, ami hátráltatja őket. A legkönnyebb ruhát választják, mert tudják, hogy minden felesleges súly gyengíti, és megakadályozza őket abban, hogy elérjék a célt. Mi, 21. századi emberek, hajlamosak vagyunk túlpakolt lélekkel rohanni a mindennapokban. Futunk a feladataink után, sietünk a határidőket tartani, miközben hátunkon a láthatatlan hátizsák egyre nehezebb lesz. Hogyan lehet ebből a mókuskerékből kiszállni? Hogyan lehet letenni ezeket a terheket, amikor a problémák valóságosak? A Biblia válasza egyszerű. Nézzünk fel Jézusra. Mit jelent ez a mai gyakorlatban? Amikor egy futó már nagyon fáradt, nem a lábát nézi, nem oldalra vagy a háta mögé tekinget. Egyetlen dolgot tesz. Felemeli a fejét, és a célvonalra szegezi a tekintetét. Tudja, hogy ha odaér, megkapja a jutalmat. Jézus a célvonalunk, de egyben ő a futótársunk is. Ő nem egy kényelmes karosszékből nézi a mi küzdelmünket. Ő már végigfutotta ezt a pályát. Amikor itt élt a földön, ő is átélte a fáradtságot, a csalódást, a magányt, az igazságtalanságot. Ő a kereszt súlyát is hordozta, mégsem adta fel, mert látta az út végén lévő örömöt, amely minket is megmenthet. Életünket megvizsgálva, érezhetjük a saját hátizsákjaink súlyát. De keresztény emberként azt is látnunk kell, hogy nem kell mindent egyedül cipelnünk. Mindig az első lépés a legnehezebb, de csak így lehet elindulni. Az első lépés, hogy elkezdjük apránként lerakni a terheinket. Először is például bocsássunk meg egymásnak. Majd kapcsoljuk ki egy időre a felesleges digitális zajt, a pittyegéseket vagy a folytonos panaszkodást, és engedjük, hogy a csendben Isten szólítsa meg a szívünket. Imádságban forduljunk Jézushoz. Ő készen áll átvenni a súlyt. Ne feledjük, hogy nem egyedül futjuk ezt a versenyt. Emeljük fel a fejünket, nézzünk fel Jézusra, és fussunk tovább bátran, álhatatosan. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hála telt a szívünk ma is az útra valóért, az elcsendesedésért. Segíts, hogy mérlegelni tudjunk, hogy letegyünk egy terhet, majd végül az összeset, és egyenest a cél felé fussunk. Segíts elengedni a haragot, a gyűlölködést, a gőgöt, és mindent, ami köt, s lehúz. Adj erőt, Urunk, lemondani mindenről, ami elválaszt tőled, és szembefordít fele barátainkkal. Add áldásodat, hogy nyomasztó, bénító érzések helyett békességben tudjuk álomra hajtani fejünket. Amen.

0: Dr. Lukács és az eltűnt Politarch esete. A régészeti mítosz. Az ömök férfi fellépdelt a Baker Street 221B szám alatti ház lépcsőin, s bejelentette magát a híres nyomozóhoz. Ó, jó reggel, doktor! Üdvözölte a karosszékben ülő szikár férfi. Úgy veszem észre, akadt néhány álmatlan éjszakája mostanában. Igen, attól tartok, de várjunk csak. Honnan tudja? És azt, hogy orvos vagyok? Ó, igazán semmi különös nem kellett hozzá, hogy rájöjjek, de ugyanakkor maga író is, s hosszú utat tett meg, de soha se bánja. Beszéljen, mi nyomasztja? A látogató zavartan hallgatott egy darabig, végül nagy nehezen magyarázni kezdett. Dr. Lukács vagyok, mondta, két bestseller szerzője, amik az én korom az első keresztény évszázad eseményeiről szólnak. Sherlock Holmes, a detektív, elmélyülten hallgatta. Mostanában azonban, folytatta a doktor Lukács, az elismertségem meglehetősen nagy csapást szenvedett el. Megkérdőjelezték mind a jól értesültségemet, mind a jellememet. Tudja, az Apostolok cselekedetei című könyvemben úgy utaltam egy Ikónium nevű városra, mint ami a Likaónia nevű területen kívül esik. De pár régész más iratokra alapozva azt állítja, hogy Ikónium egy likaóniai város volt, s így az én könyvem nem hitelesen beszél róla. De ez még nem minden, folytatta Lukács, tartva tőle, hogy Holmes azt gondolja róla, csak túlreagálja a dolgot. Az evangéliumomban említek egy Lizániás nevű férfit, Abilina negyedes fejedelmét, aki Keresztelő János szolgálata elején uralkodott, Krisztus után 27-ben. Itt is hanyagmunkával vádolnak, mert a régészek csak egy Lizániást ismernek, s azt is megölték Krisztus előtt 36-ban. Sőt, azt a szót is használtam, hogy prokonzul, amikor Gallióról írtam, Pál korintusi működéséről szóló beszámolomban. A tudósok azt mondják, fogalmam sincs róla, hogy miről beszélek. Egy Gallió pozíciójában levő emberre sohasem mondták azt, hogy prokonzul. De a legbosszantóbb támadást azért kaptam ezektől az állítólagos tudósoktól, mert a görög Politarch szót használtam Tesszalonika városának tisztségviselőire. Mivel ez a szó sehol máshol nem fordul elő a klasszikus görög irodalomban, a régészek és a kritikusok mind azt mondják, hogy Lukács téved. Nem hihettek annak, amit ír, bla bla bla. És még van egy rakat kisebb dolog, amibe belekötnek, csak hogy hiteltelenné tegyenek. Holmes csukott szemmel, lassan lélegezve várta meg, hogy Lukács befejezze a mondandóját. Végül kinyitotta a szemét, s felállt, mozdulatából egy már meghozott, visszavonhatatlan döntés sejlett. Sajnálom, doktor, mondta. Semmit sem tehetek önért. Az orvos csak állt, és némán nézett a híres detektívre. Ugyebár nem tévedek, ha azt feltételezem, hogy ön meg van győződve az ön által leírt történelmi tények pontosságáról, kérdezte az. A legnagyobb mértékben, húzta ki magát dr. Lukács. Történész vagyok, uram. Akkor várnia kell, bólintott a detektív, s az ajtó felé vezette a történészt. El fog jönni az a nap, mikor gondosan feljegyzett adatairól minden téren bebizonyosodik a helyességük. Addig pedig, csukta be az ajtót az elkeseredett történész mögött, jó doktorom várnia kell, abban a biztos hitben, hogy az ön igaza el fog jönni, s minden megállapítása helyesnek bizonyul majd. Természetesen efféle találkozás sohasem történt meg az első századi történész és a kitalált detektív között. De mindaz, amit Lukács mondott, igaz. Sok mindennel rágalmazták meg az elmúlt években. De ha Holmes valóban ezt a tanácsot adta volna neki, 100%-ban igaza lenne. Bár régészek és tudósok újra és újra támadták Lukácsot pontatlanságok és téves állítások miatt, mégis újra és újra helyesnek bizonyult, amit írt. S pont a régészet igazolta őt. Sok ember gondolja azt, hogy a modern régészet számos helyen megcáfolja a Bibliát. De ennek épp az ellenkezője igaz. Példának okáért nézzük meg Lukács panaszait. 1910-ben egy Sir William Ramsay nevű régész talált egy emlékművet, ami szerint Ikónium egy frígiai város volt. Későbbi felfedezések is megerősítették Lukács beszámolóját. Egy Damaszkusz közelében feltált régészeti lelet pedig Lizániás negyedes fejedelem létezését igazolta, méghozzá Krisztus után 14 és 29 között, tökéletesen alátámasztva Lukács adatait. Gallióval kapcsolatos sorait pedig egy felirat hitelesítette, miszerint, mint Lucius Junius Gallio, barátom és Akája prokonzulja. Végezetül pedig az eltűnt Politark is újra felbukkant, pedig ezt tartották döntő érvnek Lukács megbízhatatlansága mellett. Az elmúlt években vagy egy tucat feliratot tártak fel, amik ezt az ókori görög címet használták. Az az elképzelés tehát, miszerint a régészet megcáfolja a Bibliát, nem pusztán túlhaladott, hanem egy tévhit. William F. Albright régész szerint a Bibliával szembeni eltúlzott szkepticizmus, amit a 18. és 19. század fontos történelmi irányzatai képviseltek, és aminek bizonyos részei néha még most is felbukkannak, fokozatosan elvesztették a hitelességüket. Számtalan apró részlet pontosságát igazolják a felfedezések, és egyre inkább bebizonyosodik, hogy a Biblia történeti forrásként egyre nagyobb értéket képvisel. Más szavakkal, Sherlocknak igaza volt.
1: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler, Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Dr. Lukács és az eltűnt Politark esete című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi rádió munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Hitépítő rovatunkat sugároztuk, és újra hallgathatják még online műsorunkban. Ma délután 19 óra 15 perctől, illetve holnap reggel a 6 órai híreket követően ismét jelentkezik újabb adással. Most pedig az Ubi Caritas kezdetű tézijének csendül fel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat és kedd reggel ébresztő információs magazin műsorunkban. Én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírösszefoglalóval várjuk hallgatóinkat, aztán majd egy érdekes kezdeményezésről, a Kálimepről hallhatunk, aminek különösen a kutyagazdik örülhetnek, illetve a nap áhítata is felcsendül. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő fél órában, ha tehetik, tartsanak velünk. 7 óra 30 perc van, rövid híreink következnek. Hírek. Hírösszefoglalónkat hallják. Nikus Ordán elnök és a pártok vezetői közötti konzultációra eredetileg a hónap elején kellett volna sor kerüljön. Nikus Ordán a Digi24 forrásai szerint várhatóan holnapra hívja meg a parlamenti pártokat. A szerdai konzultációk végén az államfő várhatóan bejelenti a kormányalakítással megbízott miniszterelnök jelölt személyét. A Nemzeti Liberális Párt képviselői megszavazzák a helyi és megyei választott tisztségviselők különnyugdíjának eltörléséről szóló törvényjavaslatot, közölte tegnap az alakulat. A liberálisok szerint az intézkedés hozzájárul az állami nyugdíjrendszer méltánytalanságainak felszámolásához, érvényesíti a járulékfizetés elvét és csökkenti az állami költségvetésre nehezedő terheket. Ezért a párt képviselői megszavazzák a tervezetet, írta az Ágyár Press. A legfelsőbb bíróság tegnap kizárta a bírói karból Daniela Marilena Stoica galaci bírónőt, aki 387 polgári perben ismételten és elfogadható indok nélkül késlekedett a döntés kihirdetésével. A késedelmek 16 és 381 nap között alakultak. Új református gyülekezeti házat avattak vasárnap Kajántón, ahol csaknem három évtizedes álom vált valóra az épület elkészültével. A vasárnap délelőtti ünnepi istentisztelet középpontjában a hálaadás állt, amelyen az igét Kolumbán Vilmos József püspök hirdette. A mintegy 1,8 millió lejes beruházás 2022-ben kezdődött. A munkálatokat pályázati támogatásokból, egyházi és önkormányzati segítséggel, valamint helyi és testvérgyülekezeti adományokból sikerült befejezni. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, ősziesen meleg időre kell számítani, eső nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Ágyár Press hírügynökség a Mazzol.ro és a Krónika.ro hírportál értesülését használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben a Bikini Együttes Közeli Helyeken című dalát hallgatjuk meg, utána pedig a Kálimepről lesz szó.

0: Hát reméljük, hogy négylábú pajtársaink nem vesznek a ködbe. Ha négylábú társunkkal indulunk útnak, sokszor nem csak az a kérdés, hogy hová menjünk, hanem az is, hogy hová mehetünk be vele egyáltalán. A Káli Map erre adna egyszerű választ. Egy közösségi térkép, amely megmutatja, hol látják szívesen a gazdikat négylábú társaikkal együtt. Kávézók, éttermek, parkok, szállások és még állatorvosok is megtalálhatók rajta, a helyeket pedig maguk a gazdik is visszaigazolhatják. Hogy miért született meg az ötlet és hogyan használható a Káli Map, arról Kelemen Nórával és Robival beszélgetett Ungvári Szende.
1: Honnan indult a Káli Map ötlete, és miért ezt a nevet választottátok?
2: A múlt évben augusztus 1-én volt az esküvőnk, azelőtt 1-2 hónappal fogadtuk örökbe Kálit, a kiskutyánkat, és valahogy azon gondolkoztunk, hogy mit csinálhatnánk, hogy minél több helyre el tudjuk vinni magunkkal, és valahogy innen indult az ötletünk, hogy összesítsük azokat a helyeket, amelyek állatbarátok, és mivel az egész egy térkép, és a kiskutyánkat Kálinak hívják, így jött létre ez az ötlet, hogy így nevezzük el.
1: Milyen problémával találkoztatok kutyatartóként akkor annak idején, amire a Káli Map választ szeretne adni?
3: Nagyrészt azzal szembesültünk, hogy nem tudtuk konkrétan, hogy ha kitervezünk ugye egy hétvégét, hogy mennénk ide, falura, városba, vásárolni esetleg, nem tudtuk pontosan, hogy milyen helyekre tudunk a kiskutyánkkal utazni, és ebből egy ilyen rövid lista jött létre, kérdeztük ismerősöket, családtagokat, barátokat, hogy vajon ismernek ilyen helyeket, ahova vihetjük, és kialakult egy ilyen rövid lista, amit így az idővel bővítettünk, és gondoltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha más is át tudna nézni ezt a listát, és más is tudjon az ilyen hasonló helyekről, ahova viheti a négylábú családtagját.
1: Hogyan működik pontosan a Káli Map, a weboldalatok? Hogyan tudja használni az, aki először találkozik ezzel a weboldallal?
3: Röviden, amikor egy új felhasználó belép, van egy pár opció, amit láthat a weboldalon, a legelső egy lista, és van egy opció, ahol ki lehet választani a megyét. Romániában jelenleg lefedjük az összes megyét, ezután pedig kereshet hely alapján, beírhat kulcsszavakat, akár a helynek a nevét, és emellett ugye van a térkép része, amit az előbb Nóra említett, ezen pedig rálép a térképre, és ilyen kicsi ikonok alapján láthatja, hogy a ző közelében körülbelül hol lehetnek ilyen helyek, ahova mehet, és kategóriák alapján fel tudja őket osztani, hogy akkor most mit szeretne éppen látni.
1: Láttam, hogy ugye ezeknél a kategóriáknál nem csak kávézók vagy vendéglátóhelyek kapnak szerepet, hanem például szállások is. Mit tanácsoltok azoknak, akik kutyával utaznak, vagy akár vakációzni mennének?
2: Hát először is azt tanácsolom, szerintem ez egy nagyon hasznos dolog lehet, hogyha először azok a személyek, akik a kutyájukkal együtt szeretnének utazni, megnézik a Káli Mappen, hogy egy bizonyos hely, ahova el szeretnének menni, hogyha esetleg vannak-e állatbarát szállások azon a környéken, ezt tanácsolom.
3: És ugyanúgy ezen az alapon, amit szeretnénk folytatni ugyanúgy a szállás résszel, az, hogy majd a közeli jövőbe, aki például állatbarát szállás részlegre lép majd fel és foglal majd szállást, az majd egy olyan összeggel tud majd hozzájárulni a platformhoz, amit majd mi vissza szeretnénk adni az ilyen egyesületeknek, meg a kutyamenhelyeknek, és vissza szeretnénk adni valamit az embereknek is az ilyen állatszervező egyesületeknek, mert folyton szükségük van nem csak feltétlenül pénzre, de kajákra, játékokra, különböző más dolgokra is.
1: A weboldalon jól láttam, hogy állatmenhelyek is vannak feltüntetve, ahova lehet menni, ugye? És egyesületek is.
2: Igen, nagyon szeretnénk azt, hogy a jövőben szervezzünk ilyen kisebb eseményeket, ahol mondjuk többen összegyűlünk, több gazdik mondjuk egy kávézónál, vagy egy szabad területen, és akkor mondjuk jöhetnének olyan személyek is, akik jelenleg mentenek állatokat, és épp gazdit keresnek nekik, vagy jöhet egy-egy személy, aki képvisel egy-egy menhelyet például, és hozhat 2-3 kicsi kutyát, és akkor valahogy próbáljuk összehozni az embereket, hogy hát, ha kapunk gazdit azoknak, akik jelenleg keresnek.
1: Hogyan ellenőrzitek, hogy egy hely valóban állatbarát-e, mert ugye itt a felhasználók is megjelölhetnek olyan helyeket, ahova kutyával lehet menni, és mennyire támaszkodtok a felhasználókra, persze itt Kolozsváron, mert azért más megyékben, más városokban ezeket nem tudjátok ellenőrizni.
2: Egyelőre számítunk arra, hogy minél több felhasználó javasolni fog helyeket, és ez persze nagyon sokat számít nekünk, mert egy nagyon nagy segítség, és utána pedig mi úgy ellenőrizzük, hogy felhívjuk, vagy olyan helyekre, ahol épp útban van nekünk is, próbálunk személyesen elmenni, hogy ellenőrizzük ezeket a helyeket.
3: Miután megvizsgáljuk a javaslatot, amit egy felhasználó beküldött, hogyha igaz, akkor elfogadjuk, hogyha pedig nem, akkor ugye letörlődik magától. A legfontosabb dolog itt, hogy elejétől fogva valójában egy közönséget akartunk kialakítani, nem feltétlenül egy applikációt. Mi azt szeretnénk legjobban, hogy egy közönségként nőjön, és egy nagy közönség legyen a háta mögött, aki folyton közbejár, meg segít, és valójában erről is kéne szóljon. Egy közösség, aki kisegíti egymást, majd a jövőre nézve lesznek más új dolgok, amit hozunk a weboldalra, és valójában ezt a közösséget szeretnénk összetartani.
1: Mit jelent pontosan az, hogy egy hely állatbarát, mármint van különbség a között, hogy valahova egyszerűen beengedik a kutyákat, vagy valóban felkészültek az állatok fogadására?
2: Hát igen, jelenleg ez az állatbarát kifejezés, ez fedi mind a két opciót, tehát mind a két lehetőséget. Vannak olyan helyek, ahova egyszerűen csak beengednek, és örvendünk annak, hogy bemehetünk Álival együtt. Viszont vannak olyan helyek, ahol tényleg látszik, hogy nagyon adnak arra, hogy az állatok, akik oda belépnek, azok tényleg jól is érezzék magukat. Tehát van, ahol még játékokat is kiosztanak, vagy vizet tesznek nagyon sok helyen. Tehát, hogy tényleg van, ahol kicsit jobban odafigyelnek, és van, ahol örvendünk, hogy ott lehetünk.
1: Kolozsvár mennyire számít állatbarát helynek? Mit tapasztaltatok az elmúlt időszakban? Mely területeken lenne még szükség a fejlődésre itt Kolozsváron szerintetek?
2: Én amit észrevettem az elmúlt időben, benne vagyok egy ilyen Facebook csoportban, ahol az emberek folyton keresnek bért, vagy csak egy pár napra szeretnének foglalni valamit, és ott vettem észre, hogy nagyon sokan keresnek olyan helyeket, amelyek befogadják az állatokat is, ha egy pár napról is van szó, de ha lakbérről. És szerintem ilyen szinten lenne még helyi változásra. Ilyen szinten változhatna még, és jobbulhatna a helyzet. Úgy a kávézókat, meg a restiket illetően eléggé kellemes volt eddig a tapasztalatunk, és elég sok helyre el tudtunk menni.
3: Legalábbis az én véleménye az volt, mivel nekem nem volt sose állatom otthon, a feleségemnek volt jó sok. És na, én ugye nem is tudtam, hogy mivel jár egy házi állat, ugye felelősség, kell vigyázni, orvosellátás, stb. Kaja, játékok, meg úgy legyen egy boldog élete, mert ő is boldogítja minket. Viszont volt egy kellemes meglepetésem, legalábbis nekem, amiután eltelt az a 2,5-3 hónap, és ugye meglettek az oltások, és ki tudtunk Kálival már menni. Örömömre észrevettük, hogy nagyon sok hely állatbarát volt, kezdve Hornbach, a Leroy Merlin, ilyen helyek, ahova például vihettünk magunkkal Kálit, és az emberek még örventek, amikor láttak minket kiskutyával az üzletbe, és ez legalábbis nekem nagyon jól esett. Meg ugye egyre több kávézó és resti is elfogadja a kutyákat, és nagyon örvendünk, és szeretnénk, hogy ez ugyanúgy bővüljön.
1: A weboldalon esetleg van olyan kategória, vagy lehet olyanokat megtalálni, hogy kutya sitter?
3: Igen, egyelőre a kategóriát létrehoztuk, viszont most dolgozunk még egy pár finomításon, mondjuk úgy, mert vannak kutyaszitterek, akik nem feltétlenül szeretnék, hogy a lakcímük az szerepeljen. És akkor technikai szempontokból mi azt úgy próbáljuk most megoldani, hogy aki szeretne, azt tegye ki a lakcímet, meg aki nem, az csak egy telefonszámot, vagy egy e-mailt, csak aki tényleg szeretne, akkor majd fel tudja venni a kapcsolatot. Viszont igen, mert rájöttünk, hogy ez is egy eléggé keresett kategória, és szeretnénk kisegíteni az embereket, hogy ugye kapjanak valakit, aki tudna vigyezni a négylábú családtagjára, amikor el van menve.
1: Mi a Calimep hosszú távú tervei? Kicsit részletesebben, ha tudtok erről beszélni, hogy mit szeretnétek elérni nem csak itt Kolozsváron, hanem egész Romániában. Tehát, hogy ez például hogyan promozzátok, hogy egész Romániában terjedjen el?
3: Az előbb is egy kicsit említettem egy kicsi részt abból, hogy mit szeretnénk, viszont eléggé sok ilyen dolog van, amit hosszú távra elképzelünk, és amit tényleg meg szeretnénk valósítani. Az egyik az, amiről beszéltünk az előbb, hogy valahogy vissza szeretnénk adni az állatoknak egy ilyen fajta segítséget, mivel az állattulajdonosok nagyon jól tudják, hogy mennyi szeretetet és mennyi jó dolog van egy személynek az életében, akire vár otthon az állatja, és örvend neki, ha rossz napja volt, ha hosszú napja volt, lényegtelen, hogy milyen volt. És szeretnénk segíteni az állatokon olyan téren, hogy az állatszervezeteket segítsük ki, a kutyamenhelyeknek készítsünk reklámot, és készítsünk ilyen eseményeket, ahol majd meghívjuk az embereket, és keresünk gazdit a kiskutyusoktól kezdve a nagykutyusokig, a cicáknak is, meg ugye bármilyen fajta állatnak őszintén. És emellett pedig szeretnénk olyan szintre jutni, ahol majd legyen egy ilyen webshop rész is, ahol a tulajok megkapjanak sokkal több kategóriát, kajától kezdve, játékok, akár ruhadolgok is az állatoknak, és minél több kategória, ahol tudnak vásárolni, és valójában egy ilyen nagy közösség, ahol az emberek tudnak keresni helyeket, hova menjenek, természetben, nem csak városba. Például azon dolgozunk, hogy a túrákat is valahogy tegyük be kategória szinten, és az emberek tudjanak menni túrázni is. Valójában egy ilyen weboldalt szeretnénk, ahol az állattulajdonosok megkapjanak majdnem mindent, amire szükségük van az állatuknak, meg ugye maguknak is, meg a közöttük lévő kapcsolatuknak is. Az egyik hosszú távú terv. A másik pedig az, hogy most már ugye Romániában lehet használni az applikációt magyarul is, és ez egy olyan dolog, amire már régóta vágytunk, hogy legyen lehetséges. Persze még vannak kisebb, nagyobb finomítások, amiket majd még meg kell tenni, de a következő nagy lépés az lenne, hogy például Magyarországra is tudjanak az emberek ugyanúgy szállást foglalni, meg kapni helyeket, ahol kutyabarát, állatbarát, restik, kávézók, ugyanazok a kategóriák, mi Romániában, és most jelenleg ezen dolgozunk, hogy ugyanúgy a magyarországiak, de a Romániában lévő magyarok is fel tudják majd használni a Magyarországon levő helyeket is. Ez nemrég volt hozzáadva a applikációhoz, és ezen még kell egy kicsit finomítsunk, viszont mi nagyon örvendünk, hogy ennyi állatbarát hely létezik, és folyton nyílnak, és a különböző tulajdonosok változtassák meg az ötletüket arról, hogy igenis legyen kutyabarát, vagy állatbarát egy hely, és nagyon örvendünk ennek, és szeretnénk, hogy egyre több ilyen hely legyen, viszont szeretném, hogy a állat tulajdonosok ne felejtsék azt, hogy ez nem egy olyan dolog, ami mi meg kéne kapjunk, úgy amúgy, hanem ez egy olyan dolog, amit mi megköszönünk bármilyen helyre, ami befogad. És ugye itt arra gondolok, hogy bármilyen helyre bemegyünk, ugye állattal kéne vigyázzunk, hogy ne engedjük túl távol magunktól, kéne gondoljunk másokra is, ugye vannak személyek, akik félnek, és mi nem tudjuk, hogy ők lehet félnek, és akkor vigyázzunk erre is, meg vigyázzunk, hogy legyen minden rendben, és ugye ne zavarjunk mást is. Ugyanúgy örvendjenek mások is, mint mi. És ezt szeretnénk, hogy ez úgy maradjon meg, és ugye, ahogy mondtuk, a jövőben mi vágyunk arra, hogy egyre több és több hely nyíljunk, és a gazdik pedig használják ki minél több lehetőséget.
0: Ha négy lábú társunkkal indulunk útnak, sokszor nem csak az a kérdés, hogy hová menjünk, hanem az is, hogy hová mehetünk be vele egyáltalán. A KaliMap erre adna egyszerű választ, egy közösségi térkép, amely megmutatja, hol látják szívesen a gazdikat négy lábú társaikkal együtt. Erről beszélgetett az elmúlt percekben Kelemen Nórával és Robival Ungvári Szende. A következő percekben pedig Ákos énekel, majd a nap áhítatát hallgatjuk meg.
4: Köszönjük szépen! És főműsoridőnk utolsó dala.

A nap áhítatának címe: Remény és jövő. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. A Timóteushoz írt első levél 4. részének 12. verse. Ma Melissa Yamaguchi, Hawaiion élő amerikai testvérünk áhítatát tolmácsolom. Amikor a kisfiam óvodás lett, a reggeli rituálénk részeként elkezdtem a csendes perceket olvasni vele. Bár gyakran rohanni kellett, hogy a munkába és az óvodába is elérjünk, mégis fontos lett számunkra, hogy családként időt töltsünk Jézussal. Amikor még kisebb volt, aggódtam, hogy néhány téma, mint például a halál, a betegség, a hit megkérdőjelezése, számára esetleg túl komoly és összetett. De rájöttem, hogy ebben a zaklatott világban fontos, hogy a Bibliáról tanítsam a fiamat, és felvértezzem az üdvösség páncéljával. Hallva, hogy milyen igazságosan bánik másokkal, vagy megvédi a társát, akit bántanak, rájöttem, hogy az Úr kegyelme az életének kulcsa. Szülőként tanúja voltam gyermekem örömeinek és szomorúságainak is, de az erős hit a bátorítás forrása lett családunk számára. Amikor életünk viharait vészeljük át, biztos vagyok benne, hogy Isten a mi oldalunkon áll, ahogy az Ézsaiás könyve 66. részében olvassuk. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.

Imádkozzunk. Szerető Istenünk, a folyamatosan változó és időnként igazságtalan világban naponta újíts meg erőnket. Támogass, hogy világosság lehessünk mások számára. Ámen. Az imádság és bibliaolvasás által megújul az erőm, üzeni Melissa Yamaguchi, Hawaiion élő amerikai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a szülőkért.

A nap áhítata után a Lásd Dőjön című dalt hallgattuk, és azzal lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adásra legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Szegedi Csaba számít figyelmükre. Online pedig addig is hallgathatnak minket hírekkel, a Határtalannal. A tegnapi látogató és keresztény élet rovatunkkal várjuk hallgatóinkat. Én pedig a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Nelson Mandela, a Dél-Afrikai Köztársaság első fekete bőrű elnökétől választottunk. Tetteid ne a félelmet, hanem a reményt tükrözzék. Ez a mai nap gondolata. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és elmondom még előtte, mielőtt elbúcsúznék, hogy elérhetnek a 0264441968-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ru e-mail címünkre, és megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Áldott szép napot kívánok munkatársaim nevében is hallgatóinknak, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Magnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Indokolatlan késleltetés miatt zártak ki egy bírónőt a bírói karból. Leszavazták a képviselők és szenátorok számának csökkentését. Zelenszkij feltételt szab az energetikai célpontok elleni támadások leállítására. Nem csak adomány, hanem imádság által is épült az új kajántói gyülekezeti ház. Az előrejelzések szerint ma meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. A legfelsőbb bíróság tegnap kizárta a bírói karból Daniela Marilena Stoica galaci bírónőt, aki 387 polgári perben ismételten és elfogadható indok nélkül késlekedett a döntés kihirdetésével. A késedelmek 16 és 381 nap között alakultak. A bírónő kizárásáról májusban határozott a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács, Daniela Marilena Stoica azonban megtámadta a döntést a legfelsőbb bíróságon. Ez utóbbi azonban megalapozatlannak tartott, és elutasította a fellebbezést. Az indoklás szerint a bíráknak kellő gondossággal kell teljesíteniük szakmai kötelezettségeiket. Az indokolatlanul elhúzódó igazságszolgáltatás ugyanis az igazságtalanság érzetét keltheti a társadalomban, és aláshatja az igazságügyi rendszerbe vetett bizalmat. A bírónő korábban fegyelmi büntetésben is részesült hasonló mulasztások, valamint a hivatásához méltatlan szolgálati magatartás miatt. Derül ki a legfelsőbb bíróság közleményéből. Elutasította tegnap a szenátus a képviselők és szenátorok számának csökkentését előíró törvénytervezetet. A Románok Egyesüléséért Szövetség jogszabályjavaslatát 43 szenátor támogatta, 40 ellenezte, 21 pedig tartózkodott. A 2015/208-as törvényt módosító és kiegészítő tervezet 299-re csökkenteni a képviselők és szenátorok számát. A képviselőháznak 201, a szenátusnak 98 tagja lenne. A javaslat úgy módosítaná a képviseleti arányt, hogy a képviselőházban 100 ezer, a szenátusban pedig 200 ezer lakosra jusson egy mandátum, számolt be az Ager Press. Az EUR szenátora Corneliu Negru emlékeztetett arra, hogy több mint 16 év telt el a Traian Băsescu volt államfő által kezdeményezett népszavazás óta, amelyen a választók a parlament létszámának 465-ről legfeljebb 300 főre való csökkentése mellett foglaltak állást. Ukrajna kész leállítani az oroszországi energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország nem támadja az ukrán energetikai létesítményeket, a kritikus infrastruktúrát és az élelmiszerszállítást, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök tegnap a Telegramon. Az ukrán államfő Donald Trump amerikai elnök azon hétfői bejelentésére reagált, amely szerint Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem támadja egymás energetikai létesítményeit, számolt be az MTI. Ha a partnerek készek biztosítani, hogy Oroszország valóban ne támadja az áramellátásunkat, más energetikai létesítményeinket, a kritikus infrastruktúrát és az élelmiszer szállítást, akkor természetesen mi is készek vagyunk arra, hogy ennek megfelelően mi se hajtsunk végre támadásokat. A háborút be kell fejezni. A létfontosságú infrastruktúrát érintő feszültségcsökkentés pedig az első lépés lehet a béke felé. Konkrétumokat várunk a partnerektől, zárta bejegyzését Zelenszkij. Új református gyülekezeti házat avattak vasárnap Kajánton, ahol csak nem három évtizedes álom vált valóra az épület elkészültével. A vasárnap délelőtti ünnepisten tisztelet középpontjában a hálaadás állt, amelyen az igét Kolumbán Vilmos József püspök hirdette. Amint egy 1,8 millió lejes beruházás 2022-ben kezdődött. A

0: közösségének otthona legyen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések Kolozsváron ma napon napos ősziesen meleg időre kell számítani, eső nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mózes második könyve, 14. fejezet, 14. verse.

0: amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Márk evangéliuma 13. fejezet, 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatja.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.

0: Reklám. Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ingatlant vásárolt a Kegyes Alapítvány.
6: Hála Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek.
5: Gilice Rékával, az MRS korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével beszélgetünk.
7: A szeretetszolgálatról, amikor először hallottam, az Bátlámon és Sogornemen keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretetszolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretetszolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető.
5: Idén is keresik a kincses város kiválóságait.
8: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
5: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Yeah.

0: Kárpátalja. A Kegyes Alapítvány munkáját az elmúlt években folyamatosan figyelemmel kísérhettük. Az alapítvány 2017 óta dolgozik azért, hogy segítséget nyújtson a kárpátaljai kórházakban hagyott gyermekeknek és rászorulóknak. A Jónak lenni jó kampány pedig új lendületet adott ennek a munkának, azóta pedig számos fontos céljuk valósult meg. Közben a háttérben egy régi álmuk megvalósításán is dolgoztak, sikerült megvásárolniuk egy korábban hotelként működő ingatlan együttest Tiszakeresztúr határában, amely a jövőben az alapítvány központjaként szolgálhat. Innen szeretnék tovább folytatni és bővíteni azt a segítő munkát, amelyet évek óta végeznek. Erről Sipos Józseffel, a Kegyes Alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgetünk.
1: A Kegyes Jótékonyság Alapítvány a Jónak lenni jó projekt keretében a támogatott volt az előző esztendőben, és így aztán ma már látjuk a gyümölcsöket, illetve látjuk a munkát, amelynek köszönhetően megindult. Az elmúlt hetekben rengeteg dolog történt, többek között Ráton, illetve Keresztúr vonzás körzetében is történtek beruházások. Miről van szó?
2: Hála Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek, mert a nagy álmunk az volt, hogy vásároljunk egy épületet, pontosabban nem úgy volt, hogy vásároljunk, csak hogy elmondtuk az álmot, hogy mit szeretnénk, és úgy döntöttünk a jelenlegi helyzetben, hogy mi nem az alapkőletétellel kezdjük, és hozzuk a munkagépeket, és kezdjük a fundamentumot építeni, meg milliós terveket kiadni egy ilyen projektre, hanem mivel a jelenlegi helyzetben itt Kárpátalján találtunk olyan helyet, ami megfelel a mi igényeinknek, és aztán majd ugye átalakítjuk még jobban arra az igényre, ezért vásároltunk. És én úgy gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon sok időt, nagyon sok energiát, sok ideget megspóroltunk, amit majd ugye a jövőben arra fogunk kamatoztatni, hogy minél hamarabb elkezdjük, amit megterveztünk, megálmodtunk.
3: Mostani ingatlanokkal mi lesz majd a cél? Honnan kezdődik el a, nevezzük így, építkezése, már a folyamatnak, nem az épületnek?
2: Ez nagyon jó, hogy végre lesz egy központunk. 9 éve indult egy adományátadással ez a történet, azzal, hogy bementünk a kórházba néhányan, és átadtunk egy 100 000 forintnyi adományt, és hihetetlen, hogy itt tartunk, hogy van egy alapítvány, és hogy annak most már lesz egy irodája, ahova úgymond összpontosul minden, és lesznek ezen a helyen raktárunk, mert vannak raktáraink, szétszórva béreljük, mint minden más alapítványnak, tehát ezek a infrastruktúra kell ehhez az egész működéshez, de hogy most minden egy helyen lesz, és most ugye ez az időszak jön, hogy átvinni, átfuvarozgatni a dolgokat, tehát nagyon sok munka következik, hogy ez a központ valóban központként működjön, ugyanakkor a fő projekt, hogy itt legyen egy krízisközpontszerű hely, egy menedékhely, egy hely anyáknak, akár úgy, hogy a most lévő szolgálatunk folyamán ismerkedünk meg velük, és most már végre fel tudjuk ajánlani, erre még eddig nem volt lehetőség, ha megismerjük ezt az anyát, vagy ha kapcsolatba kerülünk most már ilyen anyával, aki ott hagyja a gyerekét a kórházba. Hihetetlen, de még most is úgy beszélek róla, hogy szinte nem hiszem el, hogy most már fel tudjuk ajánlani neki, hogy jöjjön, és ott van ez a hely, és el tudjuk kezdeni ezt az egészet. Nyilván még nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell utána járni jogilag, vannak ilyen lépések is. El szeretnénk menni nagyon hamar egy olyan helyre, ahol ez már működik itt Ukrajnában, és megnézni, hogy hogyan működik a finanszírozás, az egésznek a hosszú távú megtervezése, az önfenntarthatósága. Ezek mind nagyon-nagyon izgalmas kérdések, de mégis ott vagyunk egy ponton, ami hihetetlen, hogy itt állunk, és amikor ott vagyok az épületben, és ott állok, meg körbe meg a szobákba, akkor még nagyobb hihetetlen dolog. Nagyon, nagyon jó érzés.
1: Beszéltünk arról, hogy több intézménynek is sikerült ezen a projekten keresztül egyfajta keretet biztosítani, éppen a Ráti Gyermekintézetnek lesz egy új műfűes pályája, ami szintén most kezdte el az átalakulását.
2: A jónak lenni jó folyamán történt az, ugye visszamenve a kezdetekhez, annak idején, amikor még a kampány előtt dr. Biró Erzsébet ajánlotta a Kegyest a kampányba, ugye a közmédiának szüksége volt valakire, a kint keresztül meg tudja csinálni ezt a kampányt, és akinek tulajdonképpen, tehát hogy végig is kellett csinálni ezt a kampányt, két havi anyagot kellett ugye biztosítani, média anyagot. Mi ebbe belementünk, de mindenki tudta, hogy nyilván a fókusz egy alapítványon van, viszont folyamatosan kommunikáltuk, hogy ez nem csak a Kegyestről szól. Ugye így volt az, hogy ellátogathattunk a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus gyermekotthonba és a Ráti Szent Mihály gyermekotthonba is. Én akkor ismerkedtem meg velük tulajdonképpen közelebbről először. Folyamatosan megbeszéltük a vezetőjével, hogy mire lenne ott szükség. És a focipálya ötlet, ez azért nagyon jó ötlet, mert ebből mindenki kiveszi. Tehát az apuka, az anyuka, a gyerek, gyakorlatilag ott öt külön család van. Most az, hogy egyik házat újítanánk fel, vagy a másikat, vagy a harmadikat, az kevés lenne. De így egy olyan dolgot sikerült Biró Péterékkel kitalálni, hogy a focipálya, sőt még a Rátiak is, úgy tudom, hogy oda bejárhatnak, tehát hogy gyakorlatilag még a falu közösségének is lesz ott egy műfűves pálya, és hát hála Istennek sikerült vállalkozót találni, szerződéseket kötni, terveket elkészíteni, és most ott tart a folyamat, hogy a munkagépek megjelentek, és ígérik, hogy 3-4 héten belül kész lesz. Tehát még az őszi időben bele fog férni egy kis foci ezen a foci pályán.
3: Hogyan folytatódik tovább a projekt? Ahogy említetted, tiszteletes úr, ez most egy megálló, ez a fázisnak a következő pontja. Merre indul tovább?
2: Egy hatalmas lehetőséget kaptunk a Jónak lenni jó kampánnyal, és tényleg olyan érzésem volt, mint amikor egy másik pályára áll az űrhajó, vagy kilőnek valakit az űrbe, és felállítanak egy másik pályára, ráadásul Kapu Tibor volt ugye az arca ennek a kampánynak, de hogy tényleg az alapítványunk egy másik pályára állt, már az elmúlt hónapokban is rengeteget fejlődtünk, én magam nagyon-nagyon sokat tanultam már szervezetiségből, alapítvány vezetés. Tényleg a jövő szempontjából már nem merem azt mondani, hívő emberként eddig se mondtam ilyet, hogy nincs lehetetlen, de már tényleg nem merem azt mondani, hogy nincs lehetetlen, mert Istennek minden lehetséges, és az, ami történik, azt Isten akarta így. Én mindig ezt mondtam, hogy igen, van egy vagyunk, alapítvány vagyunk, nem egyházi alapítvány, civil alapítvány vagyunk, de tele hívő emberekkel, és Isten megmutatta rajtunk keresztül, hogy minden lehetséges, és most folyamatosan is ezt mutatja meg, és így nézek a jövőre is, hogyha ez az ő terve, és ez az ő akarata, akkor tényleg és már rövidesen meg fog valósulni ez a hely, de ahhoz persze, hogy kellenek emberek, kellenek önkéntesek, kellenek továbbra is támogatók, még nagyon-nagyon sok minden lesz, de én ugyanígy az Isten kezébe teszem le ezeket a dolgokat minden egyes napon, ahogy eddig is, és hiszem, hogy nem lesz lehetetlen, és ez fog működni, de ami a mi részünk, az bele kell tegyük.
0: Az elmúlt percekben Sipos Józseffel, a Kegyes Alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: az anyaország. Lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretetszolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretetszolgálatot, mondja Gilicer Réka, aki 15 évig kommunikációs munkatársa volt a most már 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálatnak. Ez idő alatt adott interjút angolul a BBC-nek, nyilatkozott a Kossuth Rádiónak, amit tudta, hogy a szülei biztosan hallgatnak akkor is, de megélte azt is, amikor alig jött el valaki arra a sajtótájékoztatóra, amit ő szervezett. Élményekről, emlékekről, segítségnyújtásról beszélgetett Hegedűs Márk Gilicer Rékával, az MRS korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével.
1: Egyáltalán te hogyan kerültél a református szeretetszolgálattal kapcsolatba, hogyan lettél ott szóvivő először, és szerintem csak egy mondatot a múlt idézéshez, szerintem sokaknak te voltál az első arc, hang, név, akivel azonosították a szeretetszolgálatot, hiszen te kommunikáltad kezdetektől, vagy nagyon az elejétől, hogy mit is akar ez a szervezet elérni. Szóval te hogy kerültél kapcsolatba az MRS-szel?
2: A szeretetszolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sógornőmön keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretetszolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretetszolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető, mert 2007-ben, abban az évben, amikor végeztem is, mielőtt a diplomámat megszereztem volna, mentünk egy turnéra, egy 10 napos turnéra Magyarországon. Ez a holland együttes 40 évig járt Magyarországra evangelizálni a koncertjeink keresztül, és nekik segítettem életen keresztül műsorvezetéssel és tolmácsolással. És 2007-ben volt az első jótékonysági turné közösen ezzel a sírhadas együttessel, és akkor a szeretetszolgálat egyik programjára gyűjtöttünk, illetve az volt a fontos cél, hogy megismertesse mindenhol, ahova csak eljut ez az együttes, megismertesse a szeretetszolgálat nevét és a tevékenységeit a koncerten résztvevőkkel. És mivel én voltam a koncertnek a műsorvezetője, ezért az én feladatom volt az is, hogy beszéljek a szeretetszolgálatról és az aktuális programról, amire éppen gyűjtött a szervezet. Minden helyen a koncertek előtt és után kint volt a szeretetszolgálatnak a standja, illetve munkatársai és önkéntesei, akik utána bővebben tudtak beszélni a szervezetről. De nekem ez volt a feladatom, hogy minden egyes nap bemutassam a tevékenységét a szeretetszolgálatnak. És ott már találkoztam Fodor Gusztival, nagy tiszteletű úrral, polgármester úrral, tehát Fodor Gusztáv volt az, akivel többször beszélgettem, és a turné végére azt mondta, hogy figyelj, te hol is végzel kommunikáció szakon is? Hát igazából nekünk jó lenne egy ember, aki segíti a szeretetszolgálat hírét továbbvinni. És ebből a beszélgetésből alakult ki, ez májusban volt, utána júniusban diplomáztam, és abban az évben szeptemberben pedig kezdtem is a szeretetszolgálatnál.
1: És volt egyébként olyan ambíciót, hogy te szóvivő leszel valahol, vagy a kommunikációs szakmán belül, hát annyi mindent lehet csinálni. Mi volt, ami mondjuk egy fél évvel ezelőtt, a jelenet előtt ott volt benned, hogy majd ha végzel, akkor szeretnéd azt csinálni?
2: Igazából, amikor végeztem, akkor 2 állásajánlatom már volt, és ez beképzelten hangozhatna, de hogy nem én kezdtem el keresni munkát, hanem otthon Szentesen, mivel nem csak kommunikációs szakon, hanem tanító és kommunikációs szakon végeztem. Az első szakommal, a tanítóval megkeresett annak az általános iskolának az igazgatója, ahol a 3 hónapos tanítási gyakorlatomat végeztem, hogy nagyon örülne, hogyha náluk tanítanék, mert akkor alsóba lehetne egy osztály, én pedig felsőben történelmet taníthatok, és akkor örülne, hogyha ezt a 3 hónapot folytatnánk, és a következő évben náluk kezdenék. Ez nagyon jól esett, de be kell valljam, hogy ehhez túl vidámnak éreztem magam, hogy lehet, hogy az én személyiségem még abban a tanári közösségben nem biztos, hogy beleférne. A másik pedig szintén Szentesről jött, az ottani televíziónál voltam gyakorlaton, illetve nem csak gyakorlaton, hanem önkéntesen még, amíg végeztem az iskolát, bejártam, hogy a gyakorlatból tanuljam meg, hogy hogyan is kell televíziózni, és akkor azon gondolkoztam, hogy ott helyezkednék el. De hát jött a szeretetszolgálat, úgyhogy Isten ezt máshogy gondolta, máshogy tervezte is. Mentem a szeretetszolgálathoz.
1: És ez mennyire volt neked egyértelmű, hogy erre fogsz igent mondani? Hát most ennyi év távlatából talán nehéz ezt így visszaidézni, de De hát lehet, hogy nagy dilemma volt ez neked, vagy egyértelmű út volt, hogy akkor ezt a lehetőséget Isten tette a lábaid elé, és erre az útra kell lépni, vagy vívottál azzal, hogy szentesi tévé, mert a tanítást, azt, a mikrofonom ki volt kapcsolva, de jót nevettem rajta, hogy oda túl vidám voltál, szóval hogy az talán érződik, hogy azt nem akartad elvállalni. Mennyire volt dilemma benned, hogy akkor szentesi tévé, vagy szeretett szolgálat?
2: Utólag annyira könnyű azt mondani, hogy egyértelmű volt, hogy akkor a szeretett szolgálat, de a televíziózás is vonzott, ott sem feltétlenül a kamera előtt állni, hanem riporterként inkább a kamera mögött, és arra irányítani a figyelmet, aki valami jót tud mondani. Úgyhogy az azért elgondolkoztatott. Ami a legnagyobb kérdés volt számomra, az inkább az, hogy én nem akartam Budapestre költözni. Ez valahogy ott volt a listám, nem kellett volna feltétlenül szentesen maradnom, de valahogy én nem akartam a fővárosba költözni. De ebből is látszik, hogy tetszett annyira ez a munka, hogy emiatt Budapestre költöztem, és így választottam ezt, mert nagyon sok lehetőség volt benne. Persze akkor még nagyon fiatal volt a szervezet, nagyon sok minden nem alakult ki, nem voltak olyan struktúrák, mint most vannak, de ez is egy külön élmény volt aztán, hogy együtt alakíthattuk ki. Úgyhogy azt mondom, hogy visszatekintve végül is egyértelmű volt, hogy Isten ezt akarja számomra. Én nem tudtam egyből, hogy Isten ezt akarja nekem, mert ez a Budapest annyira nem vonzott.
1: És mik az első emlékeid, mint a Magyar Református Szeretett Szolgálat szóvivője? Emlékszel-e, hogy kinek adtad az első interjút? Emlékszel-e az első, nem tudom, sajtóközlemény témájára, amit ki kellett adni, az első sajtótájékoztatóra, amit meg kellett szervezni? Valamilyen emlékfoszlányod van-e az elsőkről?
2: Foszlányok vannak, de 19 évvel ezelőttről beszélünk, úgyhogy be kell valljam, hogy nem emlékszem arra, hogy mi volt a legelső interjú, amit adtam, vagy a legelső sajtótájékoztató. Most így, ahogy ezt kérdezted, emlékképek ugrottak be, hogy ülök közlemények felett, és hányszor írom át, hogy az jó legyen, hogy biztos, hogy azon nem múljon, hogy átvegyék a hírt, hogy nem jól fogalmaztam meg. Azt tudom, hogy a legnagyobb hírértékkel rendelkező programok, azok voltak, amikor már mondjuk az orvoscsoportunk külföldre ment, és akkor bevallom, engem is meglepett, hogy az előzetes, meg az utólagos, vagy az érkezés utáni sajtótájékoztatón mennyi sajtóorgánum volt. Mert előtte azért nem volt annyira könnyű, hogy nem feltétlenül volt könnyű a híreinket eljuttatni a legtöbb sajtóorgánummal, bár próbálkoztam, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenkit úgy kerestem meg, hogy nem ismertem, csak addig kutattam, amíg találtam egy elérhetőséget, de hogyha emlékezetes pillanatokról beszélünk, akkor az nagyon, amikor a legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg az újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a református szeretett szolgálatról.
1: És van ennek fordított története, amikor úgy érezted, hogy mindent megtettél, és alig jött el valaki, alig akart valaki interjút készíteni, és az olyan rossz érzés volt?
2: Volt olyan, amikor szintén zsinatos történet, valamelyik akciónkról hívtunk össze sajtótájékoztatót, és rutinos szervezőként kértem visszajelzést, hogy biztosra tudjuk, hogy mennyi sajtóorgánum lesz ott a sajtótájékoztatón, és 3 vagy 4 orgánum bejelentkezett, mondtam, jó, nem sok, de rendben lesz, és a sajtótájékoztató kezdetekor az egyházi sajton kívül senki nem volt ott. És akkor elkezdtem telefonálgatni, hogy hello, akkor mégis mi történt, és kiderült, hogy volt valami olyan nagyobb történés aznap, ami miatt átcsoportosították a stábokat, de az összeset. Tehát az számomra egy hideg zuhanja a felért, hogy én így nyugodtan hátradőltem, hogy hát regisztráltak, jönni fognak, de mégsem jöttek. Úgyhogy igen, sajnos voltak kudarc élmények is.
1: Ha már itt felhozod az egyházi és világi sajtó közötti különbséget, tudsz erről egy kicsit mesélni, hogy ezek szerint abból, amit mondasz, az kiolvasható, hogy az egyházi sajtó az pozitívabban állt hozzátok, vagy hűségesebben követte a munkátokat. Mennyire volt jellemző ez, és mennyire kellett megdolgozni minden egyes világi sajtós megjelenésért, híradó másodpercért, vagy újságcikkért, vagy bármilyen megjelenésért?
2: Azt egyértelműen el tudom mondani, hogy az egyházi sajtónak a mai napig hálás vagyok, mert ugyanúgy fontosnak tartották a mi híreinket, mint ahogy mi fontosnak tartottuk. Nem kellett megküzdeni az egyházon belüli hírversenyben azon, hogy foglalkozzanak a mi kérdéseinkkel és ügyeinkkel, vagy sem. Ebben nagy segítség volt az is, hogy minden héten, amikor volt a Zsinaton szerkesztőségi ülés, ugyanúgy szót kaptunk, ugyanúgy elmondhattuk minden egyházi sajtóorgánumnak, hogy mi az, amit most érdemes kiemelniük. Egy idő után mindenki ráérzett arra, hogy a másiknak mi a jó, meg hogyan jó, és akkor úgy vittük oda a témákat is, hogy nekik is érdekes legyen, meg érdemes is legyen velük foglalkozni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Zsinati Kommunikációs osztálynak is, a Reflapnak, a rádiónak, a tévének, tehát tényleg én nem panaszkodhatom, mert az egyházon belül azt gondolom, hogy azért is, mert hasonló volt az értékrend, ezért ők is ugyanazt tartották fontosnak, mint amit mi, és értették, hogy mit miért csinálunk, és miben mi a fontos. A világi sajtóban bármennyire is voltak nagyon magas pontok, ott szerintem minden egyes megjelenésért meg kellett küldeni. Ezek közül kivétel volt a különböző külföldi missziók, vagy az olyan tevékenységeink, amik rácsatlakoztak, vagy egy nagy katasztrófára, valami olyanra, ami egyébként is nagyon nagy hírértéket képviselt a sajtóorgánumoknál. Emlékszem arra, hogy azt hiszem, hogy a Haiti első misszió során volt az, hogy már nem tudom, hogy hány óra eltérés volt, idő eltolódás volt a kinti és a hazai idő között, viszont éjszaka, nem tudom, magyar idő szerint ilyen 11 és éjfél környékén kaptam meg az aznapi híreket a kinti csapattól, akkor azokat megszerkesztettem, kiküldtem mindenkinek, sokan sajtósok közül már akkor válaszoltak, vagy voltak, utána reggel 6-kor hívott fel. Újabb információért, tehát hogy az egy nagyon zsúfolt időszak volt, és akkor sokat kellett tennünk azért, hogy folyamatosan információval lássuk el őket, hogy aztán, amikor hazajön a csoportunk, akkor is érdekes legyen számukra. Tehát akkor, amikor egy nagyon nagy misszióban voltunk, vagy a menekültválságról volt szó, hogy Kárpátaljáról, Ukrajnából, ahogy érkeztek ide az emberek, akkor őket fogadtuk, akkor sokkal nagyobb nyitottság volt, mint sem amikor egyébként a számunkra, vagy a nélkülözők számára fontos programról szerettünk volna beszélni, azzal lehet, hogy nehezebben kerültünk be. Viszont az is kialakult, hogy voltak már műsor típusok, vagy konkrét műsorok, ahova rendszeresen hívtak bennünket. A közmédiában például a Családbarát magazinnál annyira jó kapcsolatba kerültünk, hogy nem csak azt, hogy rendszeresen hívtak be műsorba, hanem amikor például a saját a műsornak a születésnapját ünnepelték, akkor úgy ünnepelték, hogy nekünk ajánlottak fel adományokat. Például kijöttek az egyik intézményünkre, és akkor ott disznótorost csináltak, és akkor ott volt a műsor, de hogy már ők szerettek volna minket megajándékozni, mert ahogy beleláttak a munkákba, azt mondták, hogy hát ők úgy ünnepelnék magukat, hogy valójában akkor nekünk adnak ezzel, és ezek meg nagyon jó élmények voltak.
1: Az élményeid, de tovább fűzve kérdezem, hogy ilyen legemlékezetesebb interjú, most inkább pozitív értelemben mondom, de ha van negatív és elmesélhető, az is érdekel persze, tehát ami valamilyen okból, ez egyfajta pozitív ok, de mondjuk a legemlékezetesebb médium, akinek nyilatkozhattál, vagy egy újságíró, akit nem tudom, ismertél, és örültél, hogy most már végre téged is megkérdez valamiről, vagy egy olyan helyszínen, időpontban, bármilyen, ami miatt az nagyon emlékezetes.
2: Nagyon sok ilyen van, és nem diplomatikus akarok lenni, de azért az elején elmondanám, hogy hálás vagyok minden egyes alkalomért, amikor egy szerkesztő úgy gondolta, hogy érdemes megszólítani a református szeretetszolgálatot és bemutatni annak egy-egy programját, vagy egy nézőpontot, bármit, amit mi hozzá tudtunk adni egy beszélgetéshez. De ha legemlékezetesebb, akkor nem feltétlenül a tartalom miatt, de akkor, hogyha beszélhetek magamról személyesen nekem, az, hogy a Kossuth Rádióban, amit a szüleim minden nap hallgatnak a konyhában, folyamatosan megy a rádió, ott megszólítottak és tudtunk beszélgetni, és az rendszeres volt, hogy interjút adtam, az sokat jelentett, mert egyrészt azt gondoltam, hogy büszkék rám a szüleim, másrészt meg azért mégis országos médiumban megjelenni. A másik ilyen a menekültválság idején volt, amikor a BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom, mert a bátyámék külföldön élnek, és akkor ők küldtek egy képet, hogy ez tényleg lement adásban.
1: Egyébként van ilyen gyűjteményed még a printlapok idejéből, vagy képernyőképekből, vagy csak ezt őrzöd, vagy néhányat őrzöd, és nincs ilyen, nem tudom, itt a büszke anyukák, amikor kivágják az összes újságcikket a sportoló gyerekükről, az első U8-as meccstől az olimpiai aranyéremig.
2: Azt hittem, hogy nincsen akkora lakásom, hogy mindent meg tudtam volna őrizni, de például néhány magazin, amit én szerkesztettem, abból még egy-egy példány megvan, a Jobbadni magazin, amit a Szeretett Szolgálattal kiadtunk. Van egy-egy interjú is, de mindent nem tudtam volna megőrizni, ami könnyebb és kevesebb helyet foglal azok a fényképek, és nem csak az interjúkról, hanem egyébként pont most az elmúlt két hétben digitalizáltam CD-ről, DVD-ről fényképeket, hogy ne ezeken az adathordozókon legyenek meg. És hát akkor átmentem a munkahelyi fényképeken, amiket lementettem, és ezekben nem csak az interjúk voltak benne, hanem ami a szívemnek még kedves, hogy lehet, hogy kommunikációval foglalkoztam, és szóvivő is voltam, de hogy nekem lelkileg az nagyon sokat adott, amikor tevékenyen a munkába is részt tudtam venni. És ezek őszintén most csaltak az arcomra, amikor láttam ezeket a fényképeket, hogy együtt dolgoztunk a kollégákkal, hogy a Vörösiszap katasztrófa után lapátoltuk a Vörösiszapot, amikor már beengedtek önkénteseket, hogy a Tisza járvíz során vittük az élelmiszeradományokat, Mákos ígérő vízben mentünk, és akik még ott maradtak a házukban, nekik vittünk, amit csak tudtunk. Ezeket a fényképeket végignézni mindig megdöbbent, hogy mennyi mindenre volt lehetőségem a Szeretett Szolgálatnál. És ezt szeretem a legjobban, amikor szerintem hitelesebben tudom beszélni valamiről, hogyha én is részese vagyok, mint sem, hogyha csak a kollégák elmesélik, hogy mi és hogyan történt. Úgyhogy ezt mindig jobban szerettem, amikor egy-egy akcióban én is tevékenyen tudtam részt venni, és utána mesélhettem el az élményeket.
0: Az elmúlt percekben Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi szóvívőjével, kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.

0: Erdély. Szeptember 26-áig 6 kategóriában lehet jelöléseket benyújtani a Kincsesváros kiválóságai díjra. A kezdeményezés célja, hogy elismerje és bemutassa azokat a kolozsvári magyarokat, akik munkájukkal, tevékenységükkel vagy közösségi szerepvállalásukkal hozzájárulnak a város életéhez. A kezdeményezésről és a jelölés menetéről a Kolozs megyei ifjúsági fórum elnökével, rendezvény főszervezőjével, Szilágyi Lóránttal beszélgetett Ungvári Szende.
1: Tavaly indult útjára a Kincsesváros kiválóságai kezdeményezés. Milyen célból hoztátok létre annó a programot?
2: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
1: Már az első évben ugye közel 11 ezer szavazat érkezett. Mit mutat nektek ez a szám? Mennyire volt szükség egy ilyen jellegű kezdeményezés a Kincses Kolozsváron?
2: Úgy gondoljuk, hogy szükség volt erre a kezdeményezésre, ahogy te is mondtad, a számok is ezt mutatják, amelyek a tavalyi évben begyűltek a projekt kapcsán. Tavaly évben azt vettük észre, hogy az emberek még nem ismerték, nem is volt nagyon honnan ismerik ezt a projektet, viszont hogy egyre inkább kifutott ez a projekt, annál inkább tartották értékteremtőnek és tartották egy hiánypótló projektnek.
1: Hétfőtől indult a jelölés ebben az évben. Igazából ugye bárki jelölhet személyeket 6 kategóriában. Mi alapján alakítottátok ki ezeket a területeket?
2: Úgy alakítottuk ki ezeket a területeket, hogy bárkit is jelöljünk, akkor ezekbe a kategóriákba el lehessen helyezni az adott illetőt, ahogy te is mondtad, 6 kategóriában lehet nevezni embereket, oktatás kategória, művészet, életésbiztonság, szolgáltatás és vállalkozó, illetve életmód kategóriában. Tehát itt az orvostól elkezdve a bolti elárusítóig mindenkit meg lehet szólítani.
1: Volt olyan például, aki tavaly saját magát jelölte, tehát nem muszáj más jelöljön valakit?
2: Én nem emlékszek arra, hogy valaki jelölte volna saját magát. Általában más emberek jelöltek másokat. Erre még nem volt példa, de lehet nyugodtan saját magunkat is jelölni, ez nem kizáró jellegű.
1: A jelölések után mi a következő lépésetek?
2: Miután beérkeznek a jelölések, ezt követően lesz egy adatfelmérés és adategyeztetés, illetve megkeressük mindazokat a személyeket, akik jelölve voltak erre a díjra. A kollégák felkeresik őket telefonon, és bemutatják a projektet, elmondják, hogy nevezték őket erre a díjra, és hogy elvállalják-e a jelöltséget. Miután lejár ez az adategyeztetés, utána pedig kezdődik a szavazás, és itt bárki szavazhat, minden kategóriában egy jelöltre lehet szavazni.
1: Tavaly körülbelül hány jelölés érkezett be hozzátok?
2: Tavaly több mint 100 jelölés érkezett, illetve hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy valakit többször jelöltek, akkor egy ilyen 160 jelölésről beszélhetünk.
1: Ilyenkor Kolozsvár lakosai hogyan ismerhetik meg a jelölteket, illetve hogyan tudnak majd szavazni?
2: Tavaly egy picit nehezebb dolgunk volt, ugye már új projektbe kellett mutatni a közösségnek. A leginkább az online felületeken próbáljuk elérni a közösséget, a kolozsvári közösséget, és mindemellett ugye mi a Kiforral partnerségben vagyunk a kolozsvári RMDS-szel is, és így próbáljuk minél jobban elérni a célközönséget, de például most volt a Kolozsvári Magyar Napok, ahol az ifjúság udvar keretén belül szerveztünk egy panelbeszélgetést a tavalyi győztesekkel. Ez is jó volt, hogy megismerették az emberek a győzteseket, illetve aki még nem hallott a projektről, az most hallhatott róla. És a jelölteket pedig ki fogjuk tenni a kiválóság.kolozsmegye.ro weboldalra. Ott mindenkinek lesz egy leírása, úgyhogy elolvashatják az adott illetők munkásságát, és például sokat segít a népszerűsítésben az, és tavaly is láttuk, hogy jól működött, hogy a díjra jelölt személyek azok a saját közösségi média platformokon megosztották az eseményt, illetve megosztották azt, hogy jelölve lettek erre a díjra.
1: Idén hányadikától lehet a jelöltekre majd szavazni?
2: A jelöltekre október 7-től lehet szavazni.
1: És ilyenkor például egy messenger üzenetet kell küldeni a jelölt nevével, vagy SMS-t?
2: Nem, a szavazás 100%-ig a weboldalon történik, tehát elérhető lesz október 7-től az a fül, hogy szavazok, arra rákattintunk, meg kell keresni a weboldalon a kategóriában a személyeket, és ott kell majd szavazni.
1: Ha jól néztem, akkor november 25-én lesz a gála. Mit lehet már most tudni az idei gáláról?
2: Nem szerettünk volna az idei évben nagy újításokat bevinni a projektben, sem a gálában, sem itt belsőleg azt a célt határoztuk meg, hogy még inkább tegyük láthatóvá ezt a projektet. A gálára viszont úgy készülünk, hogy egy picit színvonalasabb legyen, sikerüljön elhív minden jelöltet, illetve idén is készülünk egy vagányprodukcióval.
1: Milyen elismerésben szoktak részesülni a díjazottak?
2: Kolozsvári Magyar Napok alatt szervezett panelbeszélgetésen beszélgettünk, hogy említettem már a nyertesekkel, és kérdeztük azt is, hogy milyennek voltak a tapasztalatok, és ott többen elmondták azt, hogy azt tapasztalták, hogy ebben a rohanó világban lehet néha megkapják a köszönetet, az elismerést közeli hozzátartozóktól, vagy esetleg kollégáktól, akikkel együtt dolgoznak, viszont, ahogy említettem, rohanó világban vagyunk, nem vesszük annyira figyelembe ezt, vagy lehet elsétálunk mellette, és mikor konkrétan látjuk, hogy egy adott projekt erre van célozva, illetve esetleg konkrétan látjuk az ismerőseink hozzászólását a Facebook poszt alatt, akkor picit megállunk és elgondolkozunk, és jól esik az, hogy a munkák értékelve van, illetve egy közösségi elismerésben részesülnek ezek a személyek. Tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon jól esett a nyerteseknek a tavalyi díj.
1: Ha valaki most hallja először ezt a kezdeményezést, és van a környezetében egy olyan ember, akit úgymond méltónak tartana az elismerésre, mit mondanál neki, hogy miért érdemes jelölnie azt a személyt?
2: Úgy gondolom, hogy mindenkinek szüksége van az elismerésre, és mindenkinek szüksége van a dicséretre. Mi ezt picit a projekt által felfokoztuk, és nem kell attól félni, hogy talán nem érkezik az adott illetőre elég szavazat, ugyanis a tavalyi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem feltétlenül azok az emberek kapták meg a díjat, akik például a kolozsvári közösségben elég nagy követőbázissal rendelkeznek. Úgyhogy én mindenkit arra bátorítok, hogy a kisüzletben a boltjeladótól kezdve a személyjegyzőtől mindenkit lehet erre a díjra jelölni, mert Kolozsvár közössége színes, Kolozsvár közössége nagy, és bárki elnyerheti ezt a díjat.
0: Az elmúlt percekben Szilágyi Lóránttal, a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum elnökével, rendezvény főszervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Miénk a hét?

0: Rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Nikus Ordán szerdán konzultációra hívja a parlamenti pártokat. Nemet mond a külön nyugdíjra a Penele. Indokolatlan késleltetés miatt zártak ki egy bírónőt a bírói karból. Nem csak adomány, hanem imádság által is épült az új kajántói gyülekezeti ház. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán elnök és a pártok vezetői közötti konzultációra eredetileg a hónap elején kellett volna sor kerüljön. Nikus Ordán a Digi24 forrásai szerint várhatóan holnapra hívja meg a parlamenti pártokat. A szerdai konzultációk végén az államfő várhatóan bejelenti a kormányalakítással megbízott miniszterelnök jelölt személyét. Jelenleg nincs egyértelmű parlamenti többség egy új kormány megszavazásához. Az elnökkel folytatott újabb egyeztetések után azonban a pártok megváltoztathatják álláspontjukat, és kialakulhat egy alkalmi többség, ahogyan azt Kelemen Hunor fogalmazta, amely a jelölést követő 10 napon belül megszavazhatja a kormányt. A Nemzeti Liberális Párt képviselői megszavazzák a helyi és megyei választott tisztségviselők külön nyugdíjának eltörléséről szóló törvényjavaslatot, közölte tegnap az alakulat. A liberálisok szerint az intézkedés hozzájárul az állami nyugdíjrendszer méltánytalanságainak felszámolásához, érvényesíti a járulék fizetés elvét és csökkenti az állami költségvetésre nehezedő terheket. Ezért a párt képviselői megszavazzák a tervezetet, írta az Agertress. A Nemzeti Liberális Párt azt is bejelentette, hogy kijelöli képviselőit a parlamenti létszám csökkentésére vonatkozó kezdeményezést vizsgáló munkacsoportba, és támogatja az erről szóló törvénytervezet sürgős elfogadását. Az AUR törvényjavaslatát tegnap a Szenátus elutasította. A legfelsőbb bíróság tegnap kizárta a bírói karból Daniela Marilena Stoica galaci bírónőt, aki 387 polgári perben ismételten és elfogadható indok nélkül késlekedett a döntés kihirdetésével. A késedelmek 16 és 381 nap között húzódtak. A bírónő kizárásáról májusban határozott a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács, Daniela Marilena Stoica azonban megtámadta a döntést a legfelsőbb bíróságon, ez utóbbi azonban megalapozatlannak tartotta és elutasította a fellebbezését. Az indoklás szerint a bíráknak kellő gondossággal kell teljesíteniük szakmai kötelezettségeiket. Az indokolatlanul elhúzódó igazságszolgáltatás ugyanis az igazságtalanság érzetét keltheti a társadalomban, és alááshatja az igazságügyi rendszerbe vetett bizalmat. A bírónő korábban fegyelmi büntetésben is részesült hasonló mulasztások, valamint a hivatásához méltatlan szolgálati magatartás miatt. Derül ki a legfelsőbb bíróság közleményéből. Új református gyülekezeti házat avattak vasárnap Kajánton, ahol csak nem 3 évtizedes álom vált valóra az épület elkészültével. A vasárnap délelőtti ünnepisten tisztelet középpontjában a hálaadás állt, amelyen az igét Kolumbán Vilmos József püspök hirdette. Amint egy 1,8 millió lejes beruházás 2022-ben kezdődött. A munkálatokat pályázati támogatásokból egyházi és önkormányzati segítséggel, valamint helyi és testvérgyülekezeti adományokból sikerült befejezni. Az új épületben egy mintegy 80 személy befogadására alkalmas terem, konyha, mellékhelyiségek és 6 vendégszoba kapott helyet. Móra László Tibor lelkipásztor elmondta, hogy évek óta minden vasárnap azért is imádkoztak, hogy Isten rendelje ki az anyagiakat és az embereket, akik által megvalósulhat a közösségi ház. A kajántói református gyülekezet célja, hogy az épület ne csak az egyházközség, hanem a falu teljes magyar közösségének otthona legyen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma nap

0: jelölt két igét, Parta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mózes második könyve, 14. fejezet, 14. verse.

0: amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Márk evangéliuma 13. fejezet, 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson

0: honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
1: www.agnosradio.ru
0: Közösségünk honlapja.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
3: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. A Siketek Nemzetközi Szövetségének határozata alapján 1958 óta minden év szeptember utolsó vasárnapján tartják a hallássérültek világnapját. Mai műsorunk e téma köré épült. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet az Agnus Rádió készített. Ezt követ egy bizonyságtétel az Európa Rádió jóvoltából. Majd egy szakértői tájékoztatóval folytatjuk adásunkat, amelyet szintén az Agnus Rádió készített. Végül igei tanítással zárunk, amelyet a Beregszászi Pulzus FM szerkesztett. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő percekben. Most következzen egy általános tájékoztató.

A hallássérült kifejezés egy gyűjtő fogalom, amely a sérülés fokától és súlyosságától függetlenül a siketektől a nagyot hallókig minden esetet magában foglal. A nagyot hallás és a siketség között azonban jelentős különbségek vannak. A hallássérülés fokozatait az úgynevezett audiogram adatai szerint lehet elkülöníteni, ez méri a hallás mértékét. Ha a sérülés enyhébb fokú, azaz bár nem minden erősséget és terjedelmet, de valamennyit hall, van hallásmaradvány, az például hallókészülékkel vagy implantátummal korrigálható, bizonyos esetekben fejleszthető. A nagyothallás is egy gyűjtő fogalom. A hallásromlás mértékétől függően ez lehet enyhe, közepes vagy súlyos fokú. A nagyothallók legnagyobb része időskorban fiziológiai elváltozások során szenvedi el a halláskárosodást. Ám egyre többen vannak, akiknek a környezeti ártalmak, vagy például hosszú ideig tartó nagy zajhatás miatt, például hangos zenehallgatása miatt romlik jelentősen a hallása. Ez azért jelent nagy problémát, mert ők életük nagy részét hallóként élték le, így számukra nehéz alkalmazkodni a hallás csökkenéséhez, elvesztéséhez, így gyakran bezárkóznak, elvesztik a kapcsolatot a külvilággal. Különösen igaz ez a súlyosan nagyothallókra. A nagyothallókkal szemben a siketek teljes csendben élnek, nincs hasznosítható hallásmaradványuk, így hallásuk nem javítható orvosi, technikai eszközökkel. Ők semmilyen hangot nem hallanak, ami miatt a hagyományos kommunikáció lehetetlen számukra. A különböző országokból származó szakmai munkákat és a gyakorlatot végigtekintve jól látható, hogy államonként jelentős különbség van a hallásvesztés fokozatainak és a siketségnek a meghatározásában. Nyilvánvaló, hogy a hallássérültek bizonyos csoportjaiban a modern orvostudomány eredményei, az egyre újabb technológiák, valamint az ezekkel párhuzamosan alkalmazott auditív-verbális oktatási módszerek számítanak a leghatékonyabb segítségeknek.

0: leírása következik. Szűcs Ibolya, a református cigány misszió debreceni munkatársa mesélt munkájáról, a gyerekekkel való foglalkozásáról és a jövőbeli tervekről.
1: Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan talált rá a hivatására, a munkájára?
2: Hát lelkészgyerek vagyok. Elsősorban ez is, hogy lelkészgyerekként mindig az embereknek való segítés, az természetessé vált, szüleimtől látva a példát, illetve az, hogy családon belül is érintett vagyok, mert édesapámnak a testvére, az öccse és az ő felesége Siketek. És ez az, ami úgy elmélyítette az ő kommunikációjuk, illetve hozzájuk való viszonyom.
1: És jelelni már megtanult akkor is, vagy fiatalabb korában?
2: Hát néhány jelet, hát azt, hogy láttuk, hogy ők meg a barátaikkal hogyan kommunikáltak, viszont velünk a szájról való olvasást nagyon jól tudták, meg tudják, meg ugye ezt ők nekik is tanították, meg akkor még a jelnyelv nem is volt annyira elfogadott, de a szüleimmel is ugyanígy szájról olvasva kommunikáltak.
1: És hogyan telik egy napja, milyen munkafeladatokat lát el?
2: Elég sokrétű a munkám, gyermekek. Től kezdve a hittanoktatáson a szülőkkel való kapcsolattartás van, tehát ez egy több generációt is magában foglal, és így ennek függvényében a hittanórák, amik úgy megszabják a menetét a napoknak, próbáljuk minél több alkalomra bevonni a hallássérült Siket testvéreket is, családtagokat, illetve reménység szerint jelnyelvoktatás lesz a teológián. Az elmúlt években mindig indítottuk, mostan ugye a szervezése, és ezek, amik ilyen nagyobb keretet, vagy ilyen fölötök a hétben, és ezeknek a alkalmakon való szervezése, előkészítése, részvétel, lebonyolítása.
1: És hogyan készül egy Biblia órára, mivel próbálja esetleg játékosabbá tenni, vagy feldobni, vagy jobban érthetővé tenni a gyermekek számára?
2: Hát a vizualitás az fontos, úgyhogy így a képekkel, tehát mi több képet használunk, kevesebb szöveget, mert nekik ugye a vizuálisan a befogadása, ami fontosabb a gyerekeknek, tehát ilyen képeken, filmeken keresztül, és hát próbáljuk őket is megmozgatni, eljátszani velük ezeket a történeteket, hogy még inkább magukévá tudják tenni, megérteni ezeket a történeteket, a Biblia történetei.
1: És hogyan tudná megfogalmazni azt, hogy mit jelent önnek a Siket misszió, a misszió kifejezés?
2: A misszió, hát ez egy kettő szerep, mert hogy a hallássérült emberek felé is, hogy elsősorban egyházon belül, de világi szempontból is látom, hogy sok helyen szükség lenne arra, hogy megértsék, hogy a hallássérült emberek problémáját, mert sokan ember azt gondolják, hogy értelmileg is sérültek az emberek, és úgy is próbálják őket kezelni, mint hogyha értelmi fogyatékosok is lennének, hanem csak az, hogy hallásuk nincsen meg, és emiatt máshogyan tudják magukévá tenni, vagy megérteni az információt, ugye, ami a hangzóbeszéd őket körülvevő világban is van, és hogy ezt eloszlatni ezeket a kételyeket, és ugyanúgy a Bibliát, a Biblia világát is közelebb vinni, a hallássérült testvérek felé is. Mint ahogy Pál apostol is mondja, ugye, hogy mindeneké mindenem életem. Tehát, hogy próbált ugyanúgy a görögöknek, a rómaiaknak, a zsidók emberek szokásainak is megfelelni, illetve azokat az akadályokat leállítani, ugyanígy a hallássérültek embereknél is.
1: Létezik-e akadálymentesített Biblia, és hogyha igen, akkor ez mennyiben más, vagy hogyan kell elképzelnünk?
2: Részletei vannak meg az Új Szövetség, ugye a Bibliának, hát reménység szerint a többi is el fog készülni. Ez jelelve vannak a történetek, mert a Siket embereknek a jelelés az az ő anyanyelvükkel is, meg tudják is a szájról olvasást, de az információ az akkor is nekik elsősorban az ő kommunikációjuk emiatt a jelnyelv. És emiatt fontos lenne, hogy a Biblia többi részei is ugyanúgy elkészüljenek az ő anyanyelvükön, hogy ezen a jelek által megértsék.
1: Milyen programok és lehetőségek vannak itt Debrecenben a Siketek és a Nagyot Hallók részére?
2: Ugyanaz, mint halló gyülekezeti tagok részére, tehát itt szeretnénk ugyanazt a lehetőségeket megadni, hogy gyülekezeti alkalmakon, tehát akár a hittanoktatásból, a igény szerint bibliaórákon, istentiszteleteken, halló vagy más esetleg olyan gyülekezeti rendezvényeken, gyülekezeti napokon, csendes napokon is, hogy részt tudjanak venni, ahol jelenünk jelnyelvi tolmács akadálymentesíti, vagy teszi hozzáférhető számukra is az alkalmat.
1: És itt Debrecenben milyen olyan intézmények vannak, vagy szervezetek, amelyek a siketekkel foglalkoznak?
2: Van kifejezetten Debrecenben is hallássérült iskola, óvoda és iskola, ahol speciálisan foglalkoznak ezekkel a gyermekekkel, és a nagy templomi gyülekezethez tartozunk, hittanoktatás szempontjából is, meg a felnőtt hallássérültek is oda járnak istentiszteletre, és van, ami ilyen érdekvédelmi szervezetük, a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetségének a debreceni szervezete, illetve van, ami az ő kommunikációjukat segíti, a jelnyelvi tolmácsszolgálat.
1: És a református siket misszió az fontosnak tartja a társadalmi érzékenyítést?
2: Igen. Igen, mert bár az elmúlt években nagyon sok pozitív előrelépés történt, de még mindig van mit ezen a részen akadályokat elhárítani, akár kisebb közösségben, tehát gyülekezeteken belül, családokon belül is, ugye lelki gondozás szempontjából is. A mai kutatások szerint, mert nekem is ez a tapasztalatom, hogy a hallássérült gyerekek jó nagy része, többsége halló családba születik. És így a halló szülőknek ez a megértése, feldolgozása sokszor nem csak lelkileg, hanem esetleg még szakmailag is, hogy merre felé tudják vinni közösségbe a gyermeküket, hogy tudják a kommunikációt, egymás megértését elsajátítani.
1: Milyen jövőbeli tervei vannak, vagy céljai a siket missziónak?
2: Mindenképpen szeretnénk nagyobb gyülekezeteket is, hát most, hogy felnőttek a hittanosaink, a fiatalabb generációt ezen tudjuk elérni, és nekik szeretnénk olyan alkalmakat tervezni, hogy legyen nekik is esetleg külön alkalom, vagy hallókkal együtt, ami szintén ugye az egyház közelébe tereli a gyerekeket, fiatalokat.
0: Szűcs Ibolya, a Református Cigánymisszió debreceni munkatársa mesélt munkájáról, a gyerekekkel való foglalkozásról és a jövőbeli tervekről.

0: A következőkben a 130 éves Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájának igazgatójával, Kis Csillával beszélgetünk a hallássérültekről, fogalmak tisztázásáról, a gyerekek iskolai tevékenységeikről, valamint a tanulmányaik utáni lehetőségekről. Meséljen egy kicsit a munkájáról, mi az ön szakterülete, mivel foglalkozik.
1: Kis Csilla vagyok, gyógypedagógus. 1994 óta a hallássérültek iskolájában dolgozom. 2011-ben aligazgatója lettem a hallássérültek iskolájának, 2012-től pedig vezetem ezt az intézményt, tehát igazgatóként dolgozom a hallássérültek iskolájában. 2012. szeptemberétől viseli a Kozmuca Flóra hallássérültek iskolájának nevét.
0: A hallássérült kifejezés az egy gyűjtő fogalom. Tudnánk definiálni, hogy mit is jelent ez pontosan, és hogyan különíthetjük el például a sikertséget a nagyot hallástól.
1: Hallássérült fogalom valóban gyűjtő fogalom. Ide tartoznak a nagyot hallók, a siketek, és a kettő között van egy átmeneti sáv, így mondjuk a szakirodalomban. A nagyot hallók is nagyon különböznek egymástól, mert a 10-15 decibeles hallásveszteségtől egészen a 70-80 decibeles hallásveszteségig nagyon széles a skála, és az enyhe nagyot hallástól a súlyosabb nagyot hallásig terjed. A nagyon enyhe nagyot hallás és a súlyos nagyot hallás között elég nagy a különbség. A nagyon enyhe nagyot hallás inkább öregkorban jellemző 10-15 decibeles hallásveszteség, vagy 20 decibeles hallásveszteségről beszélünk itt hallókészülékkel. Igazából itt még hallókészülék sem olyan nagyon fontos. A középsúlyos és a súlyos nagyot hallásnál is segít a hallókészülék, felerősíti a hangokat, illetve leválasztja a zajokat, és segíthet, hogy társaságban is meghallják a beszédet, és megértsék a beszédet. Súlyosabb nagyot hallásnál már azért távolabbról nagyobb társaságban nehéz a beszéd kódolása, és sérült a beszéd is. A beszédprodukció is sérül.
0: Térjünk át a siketekre, róluk mit kell tudni, hogyan definiálhatjuk. És mi a különbség a nagyot hallás sikertség között olyan értelemben, hogy a nagyot hallást azt később kaphatja el az ember idősebb korában, a sikertség az inkább vele született?
1: A sikertség is lehet vele született, és lehet szerzett. Tehát azon kívül, hogy genetikai okok miatt valaki siketnek születik, általános statisztikákban 3-6% a populációnak az, aki genetikai okokból kifolyólag öröklött sikettséggel születik, de ezen kívül balesetek következtében, illetve még mindig, sajnos még mindig van olyan esetünk, hogy gyógyszeres kezeléstől válik valaki siketté. Nálunk az iskolában nagyobb a gyakorisága a genetikai, az örökletes sikettségnek, azért, mert a siket családból származó gyereket gyakrabban adják a siketiskolába a szülők.
0: Mennyire kell többet foglalkozni egy sikettel, mint egy nagyot hallóval, vagy milyen módszerekkel segítenek rajtuk?
1: Specifikus módszerekkel, természetesen specifikus módszerekkel, specifikus eszközökkel, úgymond, tehát az első és legfontosabb a hallókészülékes ellátás, vagy a most már nálunk is elterjedt kokleáris implantáció, amely egy jobb minőségű hallást biztosíthat, hogyha sikeres implantációról beszélünk. Az iskolában nálunk inkább súlyos nagyot hallók és sikert gyerekek járnak. Az integráció nem csak hogy divatos fogalom, hanem egyre inkább teret hódít Romániában is. Egyrészt az Európai Uniós nyomás az, ami érezteti hatását, és meg kell feleljen az elvárásoknak Románia is, másrészt pedig a gyermeklétszám csökkenése azt eredményezi, hogy az iskolákban elfogadják, és megtartják, integrálják azokat a gyerekeket, akik integrálhatók tulajdonképpen, tehát akik hallókészülékkel képesek megtanulni a beszédet, és valamilyen mértékben részt vesznek az oktatásban, és képesek követni a frontális oktatást és a verbális kommunikációra alapozott oktatást. A mi iskolánkban inkább siketek és súlyos nagyot halló gyerekek jönnek, akiknek a nehézséget jelent, tehát hallókészülékkel is nehézséget jelent a beszédelsajátítás, a beszédmegértés és egyáltalán a kommunikáció. Ők azok, akik inkább a jelnyelvet használják a kommunikációban, és megtanulnak írni, olvasni is, de nem egy olyan szinten, ahogy halló gyerekek képesek az írásolvasást elsajátítani. Mivel a kommunikáció sérült, az írásolvasás pedig a verbális kommunikáción alapszik, ezért a hallásérülteknél, súlyos hallásérülteknél és siketeknél az írásolvasás tanítási folyamata is több évet vesz igénybe, speciális módszerekkel, és ritkán érhető el az a szint, ritkán érik el a negyedikes halló gyerek szintjét.
0: A jelenlést azt, hogy sajátítják el, mert gondolom az egész család meg kell tanuljon.
1: A siket családból származó gyerekek természetesen gazdag jelnyelvvel és gazdag szókincsel, úgymond jelkincsel rendelkeznek, és ők azok, akik a halló családból származó társaikat segítik és tanítják, illetve gyakran a pedagógusokat is, meg a környezetükben lévő alkalmazottakat is tanítják a jelnyelvre, de természetesen az alkalmazottaink kurzusokon vehettek részt. Többféle kurzust indítottak az utóbbi években, amelyen sikerült a tantestületnek is egy magasabb szintű jelnyelvet elsajátítani, és ezáltal a tudományokat, a tantervben foglalt tananyagot alaposabban tudják átadni a gyerekeknek. A mi iskolánk a jelnyelvet, mint tantárgyat is oktatja, opcionális tantárgyként 4 évvel ezelőtt bevezettük a jelnyelvet. Az új tanmenet, amely tavasszal jelent meg, vagy májusban, azt hiszem, az már kötelező tantárgyként előírja, hogy jelnyelvet kell oktatni a siketeknél, de ezt nem ettől a szeptembertől, hanem a következő szeptembertől vezetjük be. Eddig sajnos a siketek a normál tanmenet szerint kellett tanuljanak, ami nekik nagyon nehéz volt. Elérhetetlen az információ mennyiség, a tananyag, a tantárgyak is, a több nyelv oktatása elérhetetlen számukra, mert nekik a magyar nyelv is idegen nyelv, és nagyon nagy erőfeszítéssel sajátítható el.
0: Egy siket gyerek és egy nagyot halló gyerek hogyan kommunikál egymással ott a közösségben, az iskolában?
1: A mi iskolánkban a siket gyerek és a nagyot halló gyerek egy osztályba kerül, és jelnyelven kommunikálnak természetesen. A nagyot hallók a hallókkal gyakrabban kommunikálnak verbálisan, de egymás között jelnyelvvel kommunikálnak a gyermekek. Arra is van példa, hogy a más osztályban járó értelmi fogyatékos, vagy inkább az értelmi fogyatékos gyerekek még eltanulnak egy-egy jelnyelvet, egy-egy jelt, és akkor ők is megpróbálnak a siketekkel jellel kommunikálni, illetve az enyhe, sérült és tanulási zavaros gyerekek, hogyha egy iskolába járnak, akkor ők is átveszik, megtanulják, és kommunikálnak a siketekkel jelnyelven.
0: Beszéljünk még arról, hogy amikor véget ér az iskola, vége van a bentlakásos éveknek is, akkor hogyan tovább, hogyan helyezkedik el az életben egy hallássérült gyerek? Például fiatal felnőttként hogyan indul az életnek?
1: Nálunk a mi iskolánk a siketek számára 8 osztályos oktatást, alapképzést biztosít, és szakiskolába tovább tanulási lehetőségeik máshol vannak. Egyrészt Budapestre mennek tovább tanulni a siket gyerekek, mert a budapesti iskolában, szakiskolában több lehetőség, több mesterség van, és magyar nyelven tanulhatnak tovább, és azért a magyar családból származó siketeknek ez nagyon sokat jelent. Akiknek nincs lehetőségük Budapestre tovább menni, azok itt Kolozsváron a speciális szakiskolában, számos speciális szakiskolában tanulnak tovább, vagy a hallássérült liceumban. Ebben a két iskolában román tannyelven tudnak tovább tanulni, de különböző mesterségeket sajátítanak el, asztalos mesterséget, számítógép karbantartóit a liceumban, varónők, fodrászok, kozmetikusok és egyéb szakácsnak tanulhatnak a speciális szakiskolában, és nagyon jó visszajelzéseink vannak, szerencsére sikerül elhelyezkedniük, tehát azok, akik valamilyen diplomát szereztek az elmúlt években, azok vagy a szakmájukban, vagy valamilyen gyárban sikerült elhelyezkedniük. Kolozsváron is van több olyan gyár, amely alkalmaz siketeket, és akkor, ha nem is Kolozsváron él a családjuk, Kolozsvár egy olyan központ, ami vonza a siketeket is, és itt találnak maguknak munkát, vagy sajnos arra is van példa, hogy Budapesten tanulnak, akkor Budapesten maradnak, és ott keresnek munkát maguknak, de szerencsére sok jó példát láttam az utóbbi időben, hogy hazatértek, és otthon szakács diplomáját otthon a bölcsődében alkalmazza, vagy az asztalos diplomáját otthon egy gyárban tudja hasznosítani, és szerencsére, hogy büszkék lehetünk rájuk, és megállják a helyüket az életben. Az orvostudomány és a technológia fejlődésének köszönhetően nagy mértékben csökkent a siketek száma az utóbbi időben. Régen az antibiotikumtól lettek siketek a gyerekek, nagy számban voltak olyanok, akik kannamicintől és különböző erős antibiotikumtól az életük első éveiben, még a beszédtanulás előtt veszítették el a hallásukat, most már azért egyre kevesebb az ilyen is, jobb minőségűek az antibiotikumok, és mértékkel írják fel, és adagolják az orvosok is, és ugye a gyerekek száma is csökken évről évre, a születések száma, és ezért is megfogyatkozott a siket gyerekek száma. Körülbelül most a létszám egynegyedét teszik ki a siketek, és akkor háromnegyedét másfajta akadályozottsággal és sajátos nevelési igénnyel rendelkező gyerekekből áll, külön-külön osztályban természetesen.
0: Szakértői tájékoztatót hallottak. A 130 éves Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájának igazgatójával, Kis Csillával beszélgettünk a hallássérültekről, fogalmak tisztázásáról, a gyerekek iskolai tevékenységeikről, valamint a tanulmányaik utáni lehetőségekről.

0: Végül igei tanítással zárjuk műsorunkat, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Csernika Gyula, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészének igei tanítása következik a siketekről és a nagyothallókról.
1: Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Csernika Gyula vagyok, Beregszászi beosztott lelkipásztor, és Isten igéit olvasom a római levélből, 10. fejezet 17. versétől. A hit tehát hallásban van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Pál apostol az ő levelében a hitről beszél, amely a hallásból van, amely hallás által jut el másokhoz. És a mostani téma, a mai téma a sikettség, és talán morbidnak hangzik, hogy pont a hallásról szóló igét választottam erre az alkalomra, hiszen számos olyan hely van az Új Szövetségben, ahol találkozhatunk Jézus gyógyításaival. Jézus gyógyításai során siketekkel, akik meggyógyultak, akiknek az életét teljessé teszi Jézus azáltal, hogy visszaadja az ő hallásukat. Amikor a börtönbe vetett keresztelő János tanítványai felkeresik Jézust, azzal, hogy van ő-e a messiás, vagy mást kell várniuk, akkor Jézus azt válaszolja nekik, menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottatok és láttatok, vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. És azt látjuk, azt találjuk, hogy Jézus sokkal inkább az Isten országáról beszél, mint a csodákra akarja a hangsúlyt helyezni. Mert az igazi gyógyítás az az, amikor az ember hite lesz egészségessé, amikor megismeri, felismeri Jézusban a megváltóját, amikor nem botránkozik meg benne, amikor benne látja és benne keresi az ő Istenét. És ennek valljuk be, hogy nem igazán akadálya az, hogyha valaki siket. Mint betegségről az Ószövetség beszél a süketségről, sőt kifejezetten az ószövetségi törvények, a mózesi törvények védik a süketeket. Tilos volt szidalmazni, tilos volt gunyolni őket. Aki ilyet tett, annak törvényszék előtt kellett felelnie. A leggyakrabban azonban az Ószövetség is és Jézus kora is átvitt értelemben használja a süketséget. Népről beszél, amely süket az Isten hívó hangjára. Maga Jézus is többször mondja azt, hogy akinek van füle a hallásra, hallja meg. És sokkal inkább jelenti ez az értő meghallást, mint sem azt, hogy valaki fülek hiányában nem képes meghallani Jézus Krisztus tanításait. A hit tehát hallásból van, mondja Pál apostol. És ez visszavezethető Krisztus beszédéhez, visszavezethető Krisztus tanításához. A lelki süketség, amikor nem értjük, nem halljuk meg, hogy hozzánk, hogy nekünk szól a tanítás. Bennünket szólít meg az Isten. Rólunk és hozzánk beszél. Hozzánk van szava. Meglehetősen visszatetsző dolog siketeknek rádióban beszélni, hiszen nem hallja. Ők pont azok, akik ki vannak rekesztve a hangok világából. És valóban olyan sok eset van, amikor Jézus ezt a süketséget, a hangok világára való érzéketlenséget meg tudja gyógyítani. Olvashatunk gyakran arról, hogy süket némákat is meggyógyít. És ez a süket némaság gyakran nem azt jelentette, hogy valóban néma is volt az illető, hanem mert gyerekkorától nem hallott, nem tanult megbeszélni sem, és csak hangokat tudott kiadni. Csak hangokat mondott egymás mellé, de nem értette ő sem, s más sem, hogy mit akar ezzel kifejezni. Némának tekintették őket. És azt találjuk, hogy Jézus meggyógyítja őket. Jézus meggyógyítja ezeket a süketeket, némákat, meggyógyít mindenkit, aki ilyen testi bajjal megy ő hozzá. És a mai világban az orvostudomány segítségével még inkább csodálatos eredményeket lehet elérni, akár a sikettség gyógyításában is. Egyre többen vannak, akiket a betegségük nem rekeszt ki a hallók társadalmából. És talán, amit érdemes még idefűzni, ha már az Ószövetség is megkövetelte a toleranciát velük szemben, érdemes ezt a mai korban is szem előtt tartani, talán még aktuálisabban, mint bármikor. Mert az a másik, az nem kevésbé értékes, nem bolond, csak nem hallja, amit mondunk, csak siket, és nem jut el hozzá a beszéd, és még érvényesebb ez a lelki süketségre. Akiket akaratlanul is szembeállítunk azokkal, akik nem hallják meg az Isten hívását, akik nem akarják meghallani az Isten szavát. A Szentírás alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy mindig kevesebben vannak azok, akik megértik Krisztus beszédét, akikben ott lakik Krisztus beszéde, akik hallásból hitre jutottak. Kisebbség, akiknek egy olyan tapasztalásról kell bizonyságot tenniük, amire a többiek szemei vakok, amire a többiek fülei süketek. Arról kell nekik bizonyságot tenni, arról kell beszélniük, s azt kellene megértetniük velük. Hordozhatjuk hát imádságban nem csak azokat, akik testileg süketek, akik betegség következtében elveszítették a hallásukat, a képességüket, hogy megértsék, hogy hallják a hangokat, de imádkozhatunk azokért is, akiknek lelkileg van szükségük Isten gyógyítására, hogy megnyíljanak az ő füleik, hogy hallják az Isten igéjét, hiszen a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, amit az Isten mindenkinek oda akar ajándékozni, amit az Isten mindenkinek el akar mondani, mert az Isten mindenkit meg akar gyógyítani, teljessé akar tenni önmagával. Kívánom, hogy így legyen. Amen.
0: Csernyiga Gyula a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészének igei tanítását hallották a siketekről és a nagyothallókról. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánkat a Hallássérültek Világnapja alkalmából készítettük. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264 441 968-as telefonszámra és az agnus@agnusradio.hu e-mail címre.

Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

wouldn't I?

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Indokolatlan késleltetés miatt zártak ki egy bírónőt a bírói karból. Leszavazták a képviselők és szenátorok számának csökkentését. Zelenszkij feltételt szab az energetikai célpontok elleni támadások leállítására. Nem csak adomány,

Enyhanem imádság által is épült az új kajántói gyülekezeti ház. Az előrejelzések szerint ma meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. A legfelsőbb bíróság tegnap kizárta a bírói karból Daniela Marilena Stoica galaci bírónőt, aki 387 polgári perben ismételten és elfogadható indok nélkül késlekedett a döntés kihirdetésével. A késedelmek 16 és 381 nap között alakultak. A bírónő kizárásáról májusban határozott a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács, Daniela Marilena Stoica azonban megtámadta a döntést a legfelsőbb bíróságon. Ez utóbbi azonban megalapozatlannak tart, és elutasította a fellebbezést. Az indoklás szerint a bíráknak kellő gondossággal kell teljesíteniük szakmai kötelezettségeiket, az indokolatlanul elhúzódó igazságszolgáltatás ugyanis az igazságtalanság érzetét keltheti a társadalomban, és alááshatja az igazságügyi rendszerbe vetett bizalmat. A bírónő korábban fegyelmi büntetésben is részesült hasonló mulasztások, valamint a hivatásához méltatlan szolgálati magatartás miatt. Derül ki a legfelsőbb bíróság közleményéből. Elutasította tegnap a szenátus a képviselők és szenátorok számának csökkentését előíró törvénytervezetet. A Románok Egyesüléséért Szövetség jogszabályjavaslatát 43 szenátor támogatta, 40 ellenezte, 21 pedig tartózkodott. A 2015/208-as törvényt módosító és kiegészítő tervezet 299-re csökkenteni a képviselők és szenátorok számát. A képviselőháznak 201, a szenátusnak 98 tagja lenne. A javaslat úgy módosítaná a képviseleti arányt, hogy a képviselőházban 100 ezer, a szenátusban pedig 200 ezer lakosra jusson egy mandátum, számolt be az Agence Presse. Az EUR szenátora Corneliu Negru emlékeztetett arra, hogy több mint 16 év telt el a Traian Băsescu volt államfő által kezdeményezett népszavazás óta, amelyen a választók a parlament létszámának 465-ről legfeljebb 300 főre való csökkentése mellett foglaltak állást. Ukrajna kész leállítani az oroszországi energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország nem támadja az ukrán energetikai létesítményeket, a kritikus infrastruktúrát és az élelmiszer szállítást, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök tegnap a Telegramon. Az ukrán államfő Donald Trump amerikai elnök azon hétfői bejelentésére reagált, amely szerint Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem támadja egymás energetikai létesítményeit, számolt be az MTI. Ha a partnerek készek biztosítani, hogy Oroszország valóban ne támadja az áramellátásunkat, más energetikai létesítményeinket, a kritikus infrastruktúrát és az élelmiszer szállítást, akkor természetesen mi is készek vagyunk arra, hogy ennek megfelelően mi se hajtsunk végre támadásokat. A háborút be kell fejezni. A létfontosságú infrastruktúrát érintő feszültségcsökkentés pedig az első lépés lehet a béke felé. Konkrétumokat várunk a partnerektől, zárta bejegyzését Zelenszkij. Új református gyülekezeti házat avattak vasárnap Kajánton, ahol csak nem három évtizedes álom vált valóra az épület elkészültével. A vasárnap délelőtti ünnepisten tisztelet középpontjában a hálaadás állt, amelyen az igét Kolumbán Vilmos József püspök hirdette. Amint egy 1,8 millió lejes beruházás 2022-ben kezdődött. A munkálatokat pályázati támogatásokból egyházi és önkormányzati segítséggel, valamint helyi és testvérgyülekezeti adományokból sikerült befejezni. Az új épületben egy mintegy 80 személy befogadására alkalmas terem, konyha, mellékeiségek és 6 vendégszoba kapott helyet. Móra László Tibor lelkipásztor elmondta, hogy évek óta minden vasárnap azért is imádkoztak, hogy Isten rendelje ki az anyagiakat és az embereket, akik által megvalósulhat a közösségi ház. A kajántói református gyülekezet célja, hogy az épület ne csak az egyházközség, hanem a falu teljes magyar közösségének otthona legyen.

0: Híreinkhez az AgilePress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mózes második könyve, 14. fejezet, 14. verse.

0: amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Márk evangéliuma 13. fejezet, 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adomány...

0: bányát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet, mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egyleje is számít, hiszen sok kicsi sokra lehet.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
3: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol a beliekhez írt levele első fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa, és műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Krisztus keresztje című rész első részletét felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből az első rész, első hét versét. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, ez a levél Pál apostoli levelei között a leghosszabb és legfontosabb. A legjelentősebb teológusok évszázadok nyomán rengeteget foglalkoztak vele. Ennek elolvasása nyomán újult meg a Luther Márton élete, és ennek magyarázata volt a reformáció alaptanítása. A 20. század első felében az új reformátori teológiának is egyik főműve lett Bárd Károly magyarázatában. A római gyülekezetet nem Pál alapította. Rómában már az első század 40-es éveiben éltek keresztjének. Hozzájuk számunkra ismeretlen palesztinai kiküldöttek által juthatott el az evangélium. Pál ezt a levelet a harmadik misszió útja végén, Krisztus után 57 vagy 58-ban írta Korintusból. A levelet Pál egyaránt címezte a zsidókból és a pogányokból lett keresztjéneknek. A levél célja főleg annak közlése volt, hogy Pál Rómába akart menni az ottani keresztjénekhez. Az ókori levelezés megszokott formájához hozzátartozott a szerző megnevezése és bemutatkozása, a címzettek megnevezése és bemutatása, valamint az üdvözlés. Amikor Pál apostol bemutatkozik a római keresztjéneknek, akik még soha nem találkoztak vele, a maga személyét elrejti az evangélium ügye mögé. Ő nem más, csak rabszolga Jézus Krisztus szolgálatában. És azzá sem a maga tetszéséből lett, hanem elválasztatott és elhivatott rá. Tanítását az érti meg jól, aki az ő szaván át urának szavára figyel.

Isten adja tudtul általa az ő örök evangéliumát. Ez az evangélium már benne rejlett az Ótestamentumban is. Az ő igehirdetésében régi proféciák ígéretei teljesedtek be. A Dávid magvából régóta várt szabadító megjelenését hirdeti. Bizonyosságra azonban csak az jut, akinek élete fölött győz az, aki a halálból már feltámadott, Jézus Krisztus. A feltámadása a bizonyítéka annak, hogy ő valóban Isten fia. Ha a halál végképp elnyelte volna őt, hogyan is szólhatna örömhír róla? Sok fáradozás és szenvedés árán töltötte be Pál az ő apostolságát. Mégis úgy beszél róla, mint valami nagy ajándékról, amelyet a Jézus által elnyert kegyelemmel együtt kapott. Ezt az ajándékot igyekezett ő meghálálni a teljes odaszánásával a szolgálatra. Ez pedig nem volt hiába való. Sokfelé, így Rómában is voltak fogékony szívek, akik hittel feleltek a Pál bizonyságtételére. Azért, mert az emberi szó által magának az Úrnak a szava ragadta meg őket. Ők is, akárcsak korábban Pál, Jézus Krisztus elhívottai és kiválasztottai lettek. Az így elhívottak mindig is hálásak voltak azért, hogy hozzájuk is eljutott Isten kegyelme. Új világ tárult fel előttük, és új élet kezdődött el számukra. Isten szerelmeseinek tudhatták magukat, akik örökre az övéi. Hivatalos szentek méltóságában élhettek, akik által Isten valósítja meg céljait a világban. Csodálatos gazdagságot és méltóságot nyer az élet ott, ahol Krisztust megismerik. Kedves hallgatók, hadd kérdezzem, mennyiben vagytok tudatában Istentől való elhivatottságotoknak? Számodra miért jelent örömhírt a Jézusról szóló evangélium? Vajon mit kaptunk mi személyesen Jézus Krisztustól? És mennyire hatékony a mi jó kívánságunk egymás irányába?

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Rómabeliekhez írt levele első fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja a kiadó munkatársa Babus Márton.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez alkalommal az evangéliumi kiadásában megjelent legújabb könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni. A könyvnek a címe Jézus meglepő zsenialitása. A szerző Peter Williams. Amit az evangéliumok a legnagyobb tanítóról elárulnak, alcíme ennek a könyvnek. Jézusra gondolva valószínűleg ritkán jut eszünkbe elsőre a zseni kifejezés. Pedig tanításaiban és emberekkel való bánásmódjában olyan szintű tudás, éleslátás, kommunikációs készség és jó értelemben vett egyszerűség rejlett, mely kétségkívül rendkívüli elmére utal. Peter Williams a Lukács evangéliuma 15. fejezetében található tékozló fiú történetén keresztül mutatja be Jézus tanításának zsenialitását, kreativitását és bölcsességét. Jézus tudatosan élt az egyszerű, ám hatásos műfaj a példázat eszközével, hogy megszólítsa a korabeli farizeusokat és írástudókat. Ezek a történetek rövid terjedelmük ellenére is meglepő összetettséggel kapcsolódnak a zsidó szentírásokhoz, különösen Mózes könyveihez. Lenyűgöző mélységű ismeretére támaszkodva, Jézus komplex összefüggések és rétegzett témák beemelésével tanította hallgatóságát. Williams munkája egyúttal válasz azokra a kételyekre is, amelyek megkérdőjelezik, hogy Jézus volt-e az evangéliumi példázatok eredeti forrása. A szerző ellemzése nem csak Jézus személyiségének titkait tárja fel, hanem azt is segít megértenünk, ki is ő valójában, és miért bír ez a felismerés döntő jelentőséggel számunkra a mai világban. Egy rövid bevezetés a könyv tartalmába. Rádöbbentem, hogy öntudatlanul is arra lettem nevelve, hogy mindent csodáljak Jézusban, kivéve intellektuális éles látását, mondja Kenneth Bellei. Az idők során emberek ezreit illették a zseni jelszóval. A leghíresebbek közé tartozik Arisztotelész, Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart és Albert Einstein. Ám a názáreti Jézusra szinte sosem használják a zseni szót, pedig valószínűleg közel 2 milliárd keresztény vallja magát tanításai követőjének, ami felülmúlja bármely másik történelmi személy követőjének a számát. Az általam ismert keresztjének többsége azonban Jézus intelligenciáját inkább tekinteni az isteni természetének szükségszerű következményének, mint hogy konkrét kijelentéseit mutatná be a kiemelkedő intellektus példájaként. Ahogy Dallas Willard keresztény filozófus fanyar humorral megjegyzi, amikor Jézus, amint tanítóra tekintenek, őszintén szólva nem tartják különösebben tehetséges valakinek. Miért ismerjük el olyan könnyen mások zsenialitását, és miért nem értékeljük kellően Jézus intellektusát? Többek között az általuk hátrahagyott alkotások miatt. Arisztotelész filozófiai és ellenző műveket hagyott ránk, Da Vinci találmányokat és csodálatos festményeket, Mozart fenséges zenét, Einstein pedig a modern fizika alapjait meghatározó elméleteket. És Jézus? Ő egyetlen könyvet se írt. Mondhatjuk-e, hogy a kereszténységet hagyta maga után? A különbség az, hogy a kereszténység művészete, történelme, intézményei, filozófiája, stb. Általában Jézusra adott válasznak tekinthetők, nem pedig olyan dolgoknak, amit ő maga talált ki. Abban legalábbis egyet érthetünk, hogy a kereszténység címkéje alá sorolható dolgok jó részének egyáltalán semmi köze sincs Jézus tanításaihoz. Ez a könyv amellett érvel, hogy Jézus valódi géniusz volt, nem csupán azért, mert ma rengetegen vallják magukat a követőinek, hanem tanításának zsenialitása és bölcsessége miatt is. A neki tulajdonított tanítás ötvözi a lenyűgözött ténybeli ismereteket, a még lenyűgözőbb mélységű éles látással, koherens gondolkodással és egyszerűséggel. Szó szerint képes volt egyszerre tanítani 2 tudás szintjét tekintve igen eltérő csoportot.
Jézus tanításának bizonyítékai a róla szóló négy legkorábbi feljegyzésben, Máté, Márk, Lukács és János evangéliumában találhatók. Rendkívül hasznos befektetés rászánni azt a mintegy 9 órát, hogy mind a négy evangéliumot legalább egyszer végigolvassuk. Sőt, tapasztalatból mondhatom, hogy még kifizetődőbb egy életen át tanulmányozni őket. Ha az olvasó kételkedik abban, hogy ezek az írások komoly történelmi forrásoknak tekinthetők, ajánlom figyelmébe a Biztosak lehetünk az evangéliumban című rövidkönyvemet. Itt kifejtett érvelésem követéséhez nem szükséges elhinni, hogy Jézus mondta mindazt, amit az evangéliumokban neki tulajdonítanak. Elég annyit elfogadni, hogy a Jézusnak tulajdonított mondások a vele kapcsolatos élő emlékezetből származnak, szem előtt tartva, hogy a vezető szkeptikus tudósok szerint is az evangéliumok az első századból származnak. Jézus Krisztust akkor végezték ki, amikor Poncius Pilátus volt Júdea római helytartója Krisztus után 26 és 36 között. És ha valamennyi evangéliumot Krisztus után 100 előtt írtak, magam úgy velem jóval korábbiak, akkor Jézus élete és az evangéliumok megírása közti távolság elég rövid ahhoz, hogy alapvetően megbízhatónak tartsuk őket, de egyúttal elég hosszú is ahhoz, hogy megkérdőjelezzük megbízhatóságokat. Tehát az időtartam önmagában nem szavatolja számunkra a megbízhatóságok mértékét. Erre a kérdésre csak magukat, az evangéliumokat megvizsgálva adhatunk választ. A következő oldalakon szeretném bemutatni az evangéliumokban Jézusnak tulajdonított szövegek zsenialitását, és feltárni e brilliáns ötletek eredetének legvalószínűbb magyarázatát. Vajon Jézus egy meglehetősen középszerű tanító volt, akinek ragyogó elmélyű hallgatói önzetlenül neki tulajdonították saját remek gondolataikat? Netán Jézus egy rendkívül okos tanító volt, éles eszű tanítványokkal, akikkel így osztoznia kell az elismerésem? Vagy maga Jézus volt láng elme, a tanítványai pedig amennyiben intelligensnek mutatkoztak, csupán a tanítóik nagyságát tükrözték vissza? Jól magam, ez utóbbi magyarázatot találom a legmegegyezőbbnek, és Jézus zsenialitásának fő bizonyítékaként szeretném megvizsgálni a neki tulajdonított leghosszabb történetet, amely általában a tékozló fiú példázataként ismert, Lukács 15-ből. Ahogy látni fogjuk, a tékozló fiú története címével ellentétben nem egy, hanem két fiúról szól. Két hasonló elbeszélés után következik, meg az elveszett jóról és az elveszett érméről szólnak. Azzal, hogy egyetlen történetre összpontosítsuk a figyelmünket, nem azt akarom sugallni, hogy Jézus zsenialitásának ez az egyetlen vagy akár a legfontosabb példája. Kreativitása és bölcsessége egész tanításában tetten érhető, ha közelebbről szemügyre vesszük. Ám e könyv terjedelmi korlátai miatt mindössze egy történetet vizsgálom meg részletesen, míg más történeteket csak érintőlegesen. Kizárólag Jézus történeteit fogjuk elemezni, egyéb beszédeit és párbeszédeit nem érintjük. Az első fejezet a Jézusnak tulajdonított leghosszabb történet első olvasása és szembetűnő zsenialitását mutatja meg. A második azt vizsgálja, milyen mesterien visszhangozza ez az elbeszélés az ószövetségi történeteket. A harmadik más Jézusnak tulajdonított történeteket vesz górcső alá, megmutatva, hogy azok is hasonló módon építenek az ószövetségre. A negyedik annak okaira világít rá, miért vezethető vissza a Lukács 15-16-ban található összes történet zsenialitása nagy valószínűséggel magára, Jézusra. Az utolsó fejezet az általunk feltárt tanulságokat összekapcsolja Jézus küldetésének egészével, és megvizsgálja, milyen kihívások elé állít ez mindnyájunkat. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel minden kedves érdeklődőnek. Akik hozzá szeretnének jutni kiadványainkhoz, azok bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélő Koposzú út 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk. Honlapunk www.biblosalapítvány.org

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Krisztus keresztje című rész első részletét felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Krisztus keresztje. Krisztus keresztje belső szükségszerűséggel következik az ő életéből. Krisztus kereszthalála elválaszthatatlan az ő egész életétől és munkásságától. Nem az a helyzet, hogy Krisztus csupán halála révén vált jelentősé az emberiség számára, hanem halála különösképpen azért vált jelentősé, mert ennek az életnek lezárását jelzi. Nem úgy lett ő pásztorrá, hogy föláldozta az életét, hanem mivel pásztor volt, odaadta az életét, amint azt János evangéliuma 10. részének 11-től 15-ig terjedő verseiből olvassuk. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Jézus halála az a gyújtópont, amelybe élete összes sugarai összefutnak. Csupán a sugarak, amelyek benne egybefoglaltatnak, teszik a gyújtópontot azzá, ami. Krisztus halála annak következménye, hogy sorsközösséget vállalt az emberrel. A keleti pásztor mindenét megosztja nyájával. Éjjel-nappal vele van a pusztában, vagy amerre a nyáj útja vezet. Az időjárás, a szomjúság, a szükség minden kellemetlenségét vele együtt viseli el. Az egész felelős vezetőjének tudja magát, de ugyanakkor az egyeseknek is oltalmazója. Ő adja meg az útirányt, de neki kell a résekre is állnia, és minden fenyegető támadással szembeszállni. Jézus Krisztus egész élete olyannak mutatja őt, mint aki az emberiséggel legbensőbb kapcsolatban állott úgy annyira, hogy mindent megoszt vele, és az emberek minden nyomorúságát a magáénak érzi. Tudatában van annak, hogy ő az emberiség szabadítója és útmutatója, aki által mindenki más tájékozódni tud. Azt mondja, én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a világ világossága. Neki kell az irányt megadnia. Rajta múlik, hogy az emberiséget minden homályon és szövevényen át rendeltetése céljához vigye. Ha pedig ez másképpen nem megy, életét is feláldozza érte. Mivel embertársait az Istentől való eltávolodottság nyomorúságában látja, célja az, hogy ismét útat törjön számukra vissza a mennyei hazába. Krisztus keresztje aktív küzdelem az Isten nélküli vallásosság ellen. Az Istenhez vezető úton az ember számára a legnagyobb akadály az Istentől távoli kegyesség. Mert az emberek éppen ott szakadnak el tőle a legreménytelenebbül, ahol Istentől távol kegyesnek gondolják magukat. Ezért áll az Úr Jézus kezdettől fogva harcban ennek a vallásosságnak a képviselőivel, és ezt a harcot növekvő éllel folytatja az utolsó nagy összeütközésig. Hiszen nem úgy áll a dolog, mint azt sokan gondolják, mintha a szenvedés az ő teljes hozzájárulása nélkül szakadt volna reá,
és mintha ő pusztán eltűrte volna a halált. A nagy, döntő küzdelmet végül is Krisztus akarta, és amikor annyira jutott, tudatosan előidézte azt. Ezzel a szándékkal veszi utolsó vándorútját egyenesen Jeruzsálemnek. Minden cselekedete, Lázár feltámasztása, bevonulása Jeruzsálembe, a templom tisztítás, valamint beszéde, azaz jaj kiáltás a farizeusok ellen, Máté evangéliuma 23. részében, azt célozza, hogy a harcot döntésig vigye. S ezt mindenek előtt a tanítványokra való tekintettel végzi. Nekik kell műve hordozóinak lenniük. De fennáll a nagy veszélye annak, hogy az akkori kegyesek mélyen elrejtett képmutatása elvakítja és megfosztja őket attól, amit Jézus adott nekik. Ha pedig a tanítványok megvakulnak, úgy az egész világ a sötétben tapogatózik. Ezért van szükség arra, hogy az uralkodó kegyesség lelepleződjék, és így senki előtt ne legyen elrejtve, hogy mennyire hazug és Isten ellenes az. Amint a pásztor nem vár addig, amíg a farkas pusztítani kezdi a nyáját, hanem elébe áll, s maga támadja meg azt, úgy megy Jézus Krisztus is támadásba azokkal szemben, akik az ő tanítványait biztosan tévútra vezették volna. A legdöntőbb csapást szenvedésével méri rájuk. Szenvedése a passió, éppen ezért a legerősebb cselekvés, akció. Éppen ezáltal, hogy ellenségeinek nem áll hatalommal ellent, vezeti el őket arra a meggyőződésre, hogy minden fonák buzgóságuk Isten törvénye érdekében istentelenség.

Az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus keresztje című rész első részletét felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nikus Ordán szerdán konzultációra hívja a parlamenti pártokat. Nemet mond a külön nyugdíjra a Penele. Indokolatlan késleltetés miatt zártak ki egy bírónőt a bírói karból. Nem csak adomány, hanem imádság által is épült az új kajántói gyülekezeti ház. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán elnök és a pártok vezetői közötti konzultációra eredetileg a hónap elején kellett volna sor kerüljön. Nikus Ordán a Digi24 forrásai szerint várhatóan holnapra hívja meg a parlamenti pártokat. A szerdai konzultációk végén az államfő várhatóan bejelenti a kormányalakítással megbízott miniszterelnök jelölt személyét. Jelenleg nincs egyértelmű parlamenti többség egy új kormány megszavazásához. Az elnökkel folytatott újabb egyeztetések után azonban a pártok megváltoztathatják álláspontjukat, és kialakulhat egy alkalmi többség, ahogyan azt Kelemen Hunor fogalmazta, amely a jelölést követő 10 napon belül megszavazhatja a kormányt. A Nemzeti Liberális Párt képviselői megszavazzák a helyi és megyei választott tisztségviselők külön nyugdíjának eltörléséről szóló törvényjavaslatot, közölte tegnap az alakulat. A liberálisok szerint az intézkedés hozzájárul az állami nyugdíjrendszer méltánytalanságainak felszámolásához, érvényesíti a járulék fizetés elvét és csökkenti az állami költségvetésre nehezedő terheket. Ezért a párt képviselői megszavazzák a tervezetet, írta az Agertress. A Nemzeti Liberális Párt azt is bejelentette, hogy kijelöli képviselőit a parlamenti létszám csökkentésére vonatkozó kezdeményezést vizsgáló munkacsoportba, és támogatja az erről szóló törvénytervezet sürgős elfogadását. Az AUR törvényjavaslatát tegnap a szenátus elutasította. A legfelsőbb bíróság tegnap kizárta a bírói karból Daniel Amari Lénás Stojkán galaci bírónőt, aki 387 polgári perben ismételten és elfogadható indok nélkül késlekedett a döntés kihirdetésével. A késedelmek 16 és 381 nap között húzódtak. A bírónő kizárásáról májusban határozott a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács, Daniel Amari Lénás Stojka azonban megtámadta a döntést a legfelsőbb bíróságon. Ez utóbbi azonban megalapozatlannak tartotta és elutasította a fellebbezését. Az indoklás szerint a bíráknak kellő gondossággal kell teljesíteniük szakmai kötelezettségeiket. Az indokolatlanul elhúzódó igazságszolgáltatás ugyanis az igazságtalanság érzetét keltheti a társadalomban és alááshatja az igazságügyi rendszerbe vetett bizalmat. A bírónő korábban fegyelmi büntetésben is részesült hasonló mulasztások, valamint a hivatásához méltatlan szolgálati magatartás miatt, derül ki a legfelsőbb bíróság közleményéből. Új református gyülekezeti házat avattak vasárnap Kajánton, ahol csak nem 3 évtizedes álom vált valóra az épület elkészültével. A vasárnap délelőtti ünnep istentisztelet középpontjában a hálaadás állt, amelyen az igét Kolumbán Vilmos József püspök hirdette. Amint egy 1,8 millió lejes beruházás 2022-ben kezdődött. A munkálatokat pályázati támogatásokból egyházi és önkormányzati segítséggel, valamint helyi és testvérgyülekezeti adományokból sikerült befejezni. Az új épületben egy mintegy 80 személy befogadására alkalmas terem, konyha, mellékeiségek és 6 vendégszoba kapott helyet. Móra László Tibor lelkipásztor elmondta, hogy évek óta minden vasárnap azért is imádkoztak, hogy Isten rendelje ki az anyagiakat és az embereket, akik által megvalósulhat a közösségi ház. A kajántói református gyülekezet célja, hogy az épület ne csak az egyházközség, hanem a falu teljes magyar közösségének otthona legyen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, ősziesen meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agyertes hírügynökség a maszol.ról és a krónika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Parta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

0: mi megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Márk evangéliuma 13. fejezet, 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, déli magazin műsorunkat hallgatják. A mikrofonnál hosszú-hosszú idő után ismét Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formába az agnus@agnusradio.ro e-mail címre.

A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet Nelson Mandela, Dél-afrikai köztársaság első fekete bőrű elnökétől származik, és így szól. Tetteid ne a félelmet, hanem a reményt tükrözzék. Mai déli magazin műsorunk első óráját a nap áhítatával indítjuk, amelyet Janicskó Mihály Noémi tolmácsol. Ezt követően kalendáriumot lapozunk, majd aranyszalagtárovatunkkal jelentkezünk, amelyet Adorjáni László szerkesztett. Ezt követően pontban 13 órakor hírekkel várom Önöket. Hírek után jó hírrovatunkban meghallgatjuk a mai napra kijelölt két igét, majd mesekosár rovatunkkal jelentkezünk. A mesekosárt követően hangos könyvtárolás.

A nap áhítatával indítjuk szeptember 16-ai KEDD déli magazin műsorunkat. A mai áhítatot Janicskó Mihály Noémi tolmácsolja.

0: A nap áhítatának címe: Remény és jövő. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök

A nap áhítatának címe Remény és jövő. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. A Timoteushoz írt első levél 4. részének 12. verse. Ma Melissa Yamaguchi, Hawaiion élő amerikai testvérünk áhítatát tolmácsolom. Amikor a kisfiam óvodás lett, a reggeli rituálink részeként elkezdtem a csendes perceket olvasni vele. Bár gyakran rohanni kellett, hogy a munkába és az óvodába is elérjünk, mégis fontos lett számunkra, hogy családként időt töltsünk Jézussal. Amikor még kisebb volt, aggódtam, hogy néhány téma, mint például a halál, a betegség, a hit megkérdőjelezése, számára esetleg túl komoly és összetett. De rájöttem, hogy ebben a zaklatott világban fontos, hogy a Bibliáról tanítsam a fiamat, és felvértezzem az üdvösség páncéljával. Hallva, hogy milyen igazságosan bánik másokkal, vagy megvédi a társát, akit bántanak, rájöttem, hogy az Úr kegyelme az életének kulcsa. Szülőként tanúja voltam gyermekem örömeinek és szomorúságainak is, de az erős hit a bátorítás forrása lett családunk számára. Amikor életünk viharait vészeljük át, biztos vagyok benne, hogy Isten a mi oldalunkon áll, ahogy az Ézsaiás könyve 66. részében olvassuk. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.

imádkozzunk. Szerető Istenünk, a folyamatosan változó és időnként igazságtalan világban naponta újíts meg erőnket. Támogass, hogy világosság lehessünk mások számára. Ámen.

Az imádság és bibliaolvasás által megújul az erőm. Üzeni Melissa Yamaguchi, Hawaiion élő amerikai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a szülőkért.

Előbb a napkalendáriumát lapozta föl Janicskó Mihály Noé, napáhítatával köszöntött minket Janicskó Mihály Noémi. Majd a Kowalski meg a Vega együttesnek az Új templom épül című dala csendült fel. Műsorunk folytatásában kalendáriumot lapozunk. Lássuk, milyen események kapcsolódnak a mai naphoz. A kalendáriumot Kis Gábor lapozza föl.

Köszöntöm szeptember 15-én az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kis Gábort hallják. Mai kalendáriumban is visszatekintünk a mai nap eseményeire és évfordulóira. 1941-ben Herceg Szánton megszületett Albert Flórián labdarúgó edző. 1946-ban Alpáron megszületett Kásás Zoltán 92-szeres válogatott vízilabdázó. 1952-ben megszületett Bordán Irén színésznő.

1848-ban Magyarországon a védelem megszervezésére az országgyűlés létrehozta az Országos Honvédelmi Bizottmányt, amelynek elnöke Kossuth Lajos volt. 1890-ben megszületett Agatha Christie angol krimiíró, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója. 1924-ben Isaszegen megszületett Lázár György, aki 1975-től 1987-ig a minisztertanács elnöke volt. 1957-ben született meg Tölgyesi Péter alkotmányjogász, a Magyar Tudományos Akadémia Állami és Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa, politikus.

1972-ben meghalt Fekete Sándor orvos, orvostörténész, az orvostudományok doktora. 1845-ben született meg ezen a napon Sarah Knowles Bolton amerikai költő, szerkesztő, társadalomújító, akinek legismertebb versei Live in the Present és a The Inevitable. 1858-ban Pesten megszületett Hubay Jenő hegedűművész, zeneszerző, pedagógus, akadémikus, a Magyar Hegedűiskola megalapozója. 1945-ben ezen a napon meghalt Anton Webern, osztrák zeneszerző. A következő percekben az ő zenéjét fogjuk hallgatni.

1876-ban született meg Berlinben Bruno Walter amerikai karmester. 1881-ben megszületett Ettore Bugatti olasz verseny- és luxusautó tervező és építő.

1904-ben született meg Sheila Graham, amerikai újságírónő, aki egy jól ismert társasági pletykarovat vezetője volt. 1964-ben írta a The Rest of the Story című művét. 1956-ban Győrött megszületett Dobra János, Liszt Ferenc díjas karnagy, Gordon művész.

1958-ban született meg Harry herceg, Charles herceg és Diana hercegnő legfiatalabbik fia. 1776-ban az angol erők elfoglalták New York City-t. 1842-ben meghalt Pierre-Marie-François de Salbaillot, francia hegedűművész, zeneszerző. 1988-ban Mark Knopfler bejelentette a Dire Straits feloszlását, 1991-ben a csapat ismét együtt volt.

0: A napkalendáriumát hallották, amelyet Kis Gábor lapozott föl. Szeptember 16-ai műsorunk folytatásában pedig aranyszalagtárovatunkat sugározzuk. Ma a 2009. november 16-ai Keresztény Élet Felekezetközi magazinunkból hallhatnak egy részletet. A rovatot Adorjáni László szerkesztette.
1: Aranyszalagtár.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök a Keresztény Élet felekezetközi magazinunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Mai Keresztény Életünkben folytatjuk Jean Cadier egy emberisten igájában című Calvin életrajzot, a mai alkalommal az Isten igéjének hirdetője Genfben című résznek az első részét hallhatják. Mindezt Fáschmidt Mária tolmácsolásában.

Calvin 1541. szeptember 13-án minden feltűnés nélkül ismét megjelenik Genfben. Strasbourgból érkezik ide. A következő vasárnapon fölment a genfi szószékre, és folytatta a szentírás magyarázatát annál a résznél, ahol számüzetésekor abba hagyta. A kör bezárult. Semmi szemrehányás, semmi nyilatkozat, Isten igéjének szolgája újból fölvette tisztjét. Nem lesz soha más, mint ennek az igének bátor és ellenállhatatlan hirdetője. Számüzetésének oka az volt, hogy az elöljárók és a városi tanács akarta irányítani az egyházat, és akaratukat rákényszeríteni a lelkipásztorokra. Visszatérése azáltal vált lehetővé, hogy lehetőséget kapott egy lelki uralom megszervezésére, és érvényt szerzett a lelkipásztori tekintélynek. Calvin nevéhez minduntalan hozzákapcsolják a diktátor szót. Ezt közismert tényként, fenntartás nélküli minősítésként kezelik. De lehet-e diktátornak nevezni egy olyan embert, aki soha nem volt tagja a genfi városi tanácsnak, akit csak halála előtt 4 évvel vettek föl a teljes jogú genfi polgárok közé, aki soha nem rendelkezett sem rendőrséggel, sem hadsereggel? Így hát szellemi diktatúráról beszélnek, dogmatikai diktatúráról, de hogyan lehet-e szavakat összekapcsolni? Egy szellemi tekintély bármi nagy legyen is nevezhető-e diktatúrának? Kétségtelen, Calvin állandó jelleggel elnökölt a lelkipásztorok testületében, teológiai professzor volt, kiterjedt levelezést folytatott több ország számos polgárával, volt bizonyos befolyása a konzisztóriumra, ahol viszont nem ő elnökölt. De még egyszer szögezzük le. Ennek a kivételes egyéniségnek szellemi tekintélyét, amelyet hitével, teológiai tudásával és Istennek szentelt életével vívott ki, semmiképpen sem lehet diktatúrának nevezni, különösen nem a mi korunkban, amikor fájdalmas tapasztalatokból tudjuk, hogy mit jelent ez szó. Lehet-e diktatúrának nevezni egy olyan ember tevékenységét, aki élete végéig harcban állt Genf városával, s akinek nem sikerült az egyház életét kivonni a magisztrátus irányítása alól, és mindvégig kénytelen volt eltűrni, hogy a városi tanács küldjön elnököt a konzisztórium üléseire, s nevezze ki a presbitereket? Lehet-e diktatúrának nevezni egy ember szívós küzdelmét azért, hogy kivívja az isteni igazságot megillető tiszteletet, és a lelkipásztorok részére azt a jogot, hogy ők dönthessenek az úrvacsorán való részvétel kérdésében? Ma már teljesen külön vált az egyházi és a világi hatalom. Elviselhetetlennek tartanánk, ha lelki kérdésekben az állam döntene. Hitler tudna erről egyet mást mondani. Miért tartanánk akkor diktátornak Calvint, aki a lelki hatalom érinthetetlenségét akarta érvényre juttatni Genfben? Egy hónappal Calvin visszaérkezése után a város valamennyi tanácsa elfogadta az úgynevezett 1541. évi egyházi rendtartást, amelynek megszerkesztése csupán 20 napot vett igénybe. Büszér hatására és a strasbourgi tapasztalatokat átültetve a gyakorlatba, Calvin megszervezte a kálvinista egyház alapját képező 4 szolgálatot. A lelkipásztori, a tanítói, a presbiteri és a diakóniai szolgálatot. A lelkipásztorokat a lelkészek testülete választotta ki tisztükre, a választás a kis tanács jóváhagyása után vált jogerőssé. A gyülekezet tagjait a közös hozzájárulás joga illette meg, tehát csupán jelentéktelen hatáskör. Calvin javaslata szerint a lelki pásztort kézrátétellel iktatták volna be tisztjébe, de a tanács ezt a javaslatot elvetette.
Három helyen tartottak istentiszteletet, a Szent Péter, a Szent Gervais és a Madeleine templomban. A lelkipásztori munka lényege a naponta tartott igehirdetés volt. Úrvacsoraosztásra évente négyszer került sor, noha Calvin a minden vasárnapi úrvacsoraosztás mellett foglalt állást. A város és a környék lelkipásztorai hetenként egyszer összegyűltek a Biblia közös tanulmányozására és egymás kölcsönös megbírálására. Ez volt a kongregáció, amelyben helyet kaptak a lelkipásztorok egyesülete tagjai. Az 1541. évi rendtartás lefektette az oktatás alapelveit is. Egy teológiai főiskola működött Genfben a lelkipásztorok képzésére és egy kollégium a gyermekek oktatására. E két intézményből fejlődött ki a később szervezett akadémia. Az egyháztagok életére felügyelő és őket szeretetteljes, intelmekben részesítő presbiter atyák testülete volt a konzisztórium. A konzisztórium 12 tagját a kistanács nevezte ki, és nem az egyház. 2 a kistanács, 4 a 60-ak tanácsa, 6 a 200-ak tanácsa tagjai közül. A konzisztórium heti egyszeri ülésein a presbitereken kívül jelen voltak a lelkipásztorok is, de az elnöki tisztet mindig valamelyik világi tisztviselő látta el. Mi volt a konzisztórium feladata? A kálvinizmusnak ezt az intézményét sok bírálat érte, inkvizíciós jellegű, az egyháztagokat zaklató szervezetnek minősítették, amely nem vezethet máshoz, mint farizeuskodáshoz és képmutatáshoz. Sokan fegyvert láttak benne, amellyel Calvin a maga elviselhetetlen uralmát rákényszerítette a városra. Vajon mennyire jogosak-e bírálatuk? Napjainkban az egyházi fegyelem teljes mértékben háttérbe szorult. A hívők, még a legkiválóbbak is, saját belátásuk szerint rendezik be életüket, és úgy vélik, hogy senkinek sem tartoznak számadással, és semmi másnak nincsenek alávetve, csak Isten ítélő székének. A lelki pásztor vagy a presbiter bármiféle intelmét úgy tekintik, mint illetéktelen beavatkozás magánéletükbe. A francia református egyházban nincs már semmi ellenőrzés az úrvacsoraosztással kapcsolatban. Mindenki a saját lelkiismereti felelősségére járul a szent asztalhoz. Kétségtelen, hogy az úrvacsorázó méltóságra vonatkozó, a kálvinista gondolatoktól alapvetően eltérő, moralizáló nézetek sokkal több hívőt tartanak távol a szent asztaltól, semmint hogy az egyházi fegyelmezés visszaállítása lehetséges vagy szükséges lenne. De nem kevésbé igaz az is, hogy az egyházi fegyelem megszüntetése egyúttal az egyház testületi jellegének feladását is jelenti. Ha a keresztény közösség fejlesztésére irányuló jelenlegi mozgalom nagyobb lendületet vesz, elkerülhetetlenné válik az egyházi fegyelem bizonyos mértékű visszaállítása. Az evangélium prédikálása az egyház lelke. A fegyelem pedig az ízületrendszer, amely testi egyesíti az egyház tagjait. Az igehirdetés az egyház dinamikus és hódító ereje. A presbiterek feladata, hogy fenntartsák ezt az egyházat figyelmeztetések, rendre utasítások, személyes intelmek útján. A kálvinista felfogás szerint tehát a konzisztórium feladata ügyelni az elfogadott tanúk gyakorlati érvényesülésére, megerősíteni az ingadozókat, megkeresni és gyámolítani az elesetteket és gyengéket, nem pedig elűzni őket. Valójában a konzisztoriális fegyelmezés csodálatra méltó lelki gondozás volt, amelyet a világiak és a lelki pásztorok közösen gyakoroltak az egyház gyenge tagjai érdekében. A konzisztórium és a fegyelem intézményének alapgondolata az Isten tisztelete.
Megengedhetetlen, hogy Krisztus testét bomlásnak indult tagok megfertőzzék. Megengedhetetlen, hogy az egyház ellenségei gúnyolódhassanak Krisztusnak csupán névleges tanítványain. És mindenképpen megengedhetetlen, hogy az áldozat és a szeretet sakramentumát profanizálja az olyan ember részvétele, akik nem bocsájtották meg az őket ért bántalmakat, és nem engedelmeskednek az Úrnak. Amikor Genf még a püspök kormányzása alatt állt, ez a fegyelmi ellenőrzés az áldozás előtti kötelező gyónás és föloldozás útján történt. Róma igájának lerázása után sem lehetett a népet teljesen önmagára bízni. A gyülekezetek felügyeletével a presbitereket bízták meg, akik szemmel tartották a hívőket nem azért, hogy megítéljék, hanem hogy szelíd és emberséges módon megintsék őket. De a konzisztóriumot is utolérte minden emberi intézmény közös sorsa. Nagyon hamar jelentkezett a megcsontosodás és a rutinná válás veszélye. A vétkek, amelyekkel foglalkozott, olyan súlyosak voltak, mint a házasságtörés és a paráznaság, olykor viszont jelentéktelenek. Sokszor emlegették már gúnyos hangon a konzisztórium elé került egyes ügyeket. Az özvegy vétke, aki férje sírjának elmondta, nyugodjék békében szavakat, vagy a jövendőmondás cigányasszonnyal, a táncolás, a nevetés igehirdetés közben, a Calvin ellenes gúnydal éneklése. De a konzisztórium tevékenységét e kirívó esetek alapján megítélni ugyanolyan félrevezető lenne, mintha manapság egy város erkölcsi életéről az őrizetbe vett részegek, vagy az újságokban naponta olvasható asszonyi perpatvarok alapján mondanának ítéletet. Mégis egyesek azt állítják, hogy Calvin kezében a kiközösítés hatalmi eszköz volt, mert egy zseniális fogással az áldozás vallásos misztériumát alakította a hatalom és kényszer eszközévé. A vád súlyos, de hamis. Először, mert a konzisztórium a kiközösítést csak nagyon ritkán nyilványos botrány esetében mondotta ki. Másodszor, mert a kiközösítés nem jelentett polgári jogfosztást, társadalmi és gazdasági bojkottot, mint ahogy Zweig állítja. Egyházi döntés volt, és csak is egyházi döntés azzal a céllal, hogy a vétkest rávegye, szálljon önmagába, bánja meg bűnét, és térjen vissza Istenhez. Itt ismét az institúciót kell idézni, amelyben Calvin különbséget tesz a súlyos és kisebb vétkek, a bűncselekmények és a vétségek között. Mert az enyhébb bűnökben nem kell akkora szigort alkalmazni, hanem elégséges a szóval való megdorgálás is, mégpedig a szelíd és atyai dorgálás, mely a bűnöst nem keseríti és teljességgel meg nem zavarja, hanem magába térésre vezérli, hogy inkább örüljön azon, hogy megdorgálták, semmint szomorkodjék. A cégéres bűnöket azonban keményebb orvos szerrel illik büntetni. Mert nem elég, ha azt, aki rossz példát mutató bűncselekményét véghez vivén, az egyházat súlyosan megsértette, csupán szóval dorgálják meg, de meg kell fosztani egy időre az úrvacsora közöltetésétől, amíg megbánásról vallást nem tesz. Mert mindig gondosan óvakodni kell attól, hogy az, aki fenyítést szenved, meg ne emésztessék. Mert így a gyógyszerből halál származik. Mivel ugyanis a kiközösítésnek az a célja, hogy a bűnös bűnbánatra vezéreltessék, és a rossz példák a közösség elől eltávolítassanak, hogy egyrészt Krisztusra gonosz név ne költessék, másrészt egyebek utánzására ne gerjedjenek, ha ezeket figyelembe vesszük, könnyen megítélhetjük, hogy a szigorúságnak meddig kell haladnia, és hol kell megszűnnie. E szöveg, amelyben olyan nagy szerepet kap a pásztoroló lelki gondozás és az Isten dicsőségének tisztelete,
nagyon távol áll attól a klerikális, machiavellista képtől, amelyet Calvinról festenek ellenségei. Ezekből az emberekből hiányzik az együtt gondolkozás képessége, ezért nem hajlandók mást látni Calvin tetteiben, mint irigy törtetést és hatalomvágyat, s immár századok óta erágalmat szórják rá. Több mint 20 éven keresztül, 1541-től 1564-ig keletkeztek újabb meg újabb nézeteltérések Calvin és a polgári hatóságok között a kiközösítés kérdésében. De mi volt a nézeteltérések oka? Netán Calvin akarta irányítani a városi tanácsot és akaratát rákényszeríteni a magisztrátusra? Kétségtelenül nem erről volt szó. De a 16. század sajátos légkörében, amikor még nem ment feledésbe a világi hatalmat is gyakorló püspöknek a középkorban kialakult fogalma, állandó volt a félreértés az egyházi és a világi hatalom között. A magisztrátus nevezi ki a presbitereket, a magisztrátus dönt a kiközösítés kérdésében, a magisztrátus magának követeli az utolsó szó jogát mindenben, ideértve az egyházi ügyeket is. Ez ellen a történelemben cézaró papizmus néven ismert törekvés ellen küzd Calvin minden erejével. A két hatalom elválasztásának elvét vallja, és nem ismeri el a magisztrátus jogát az egyházi ügyekben való ítélkezésre. Amint láttuk, emiatt űzték el Genfből. Visszatérése után ugyanezért harcol továbbra is. Meg akarja húzni az egyházi és a világi hatalom közötti válaszvonalat. A konzisztóriumnak nincs joga arra, hogy világi ügyekben ítélkezzék. Feladata, hogy a vallás parancsai ellen vétőket megintse, megdorgálja, és ha ezután sem térnek jó útra, eltiltsa őket az úrvacsorától. Viszont a magisztrátus feladata, hogy az egyházon kívüli ügyekben eljárjon, letartóztassa, elítélje, börtönbe zárja a polgári rend ellenvétőket, és a legsúlyosabb esetekben száműzze őket. A konzisztórium csak az íge lelki pallósát forgatja. Calvin mindig a két terület egymástól való függetlenségét hangsúlyozta és tiltakozik, ha a magisztrátus rá akarja kényszeríteni akaratát az egyházra, kizárólagosan vallási kérdésekben. Az alábbiakban példaként bemutatunk egy esetet, amikor Calvin nem volt hajlandó eltűrni a világi hatóságok beavatkozását az egyház ügyeibe. Genf egyik legnépszerűbb polgára, Philibert Berthelier, a savoyai uralom elleni szabadságharc egyik hősének fia. Dorbézoló életet élt, és kibírhatatlannak találta a konzisztórium intelmeit. Indokoltan mondták ki eltiltását az úrvacsorától. Berthelier ki akarta használni Calvinnak a szervét ügy miatt támadt nehézségeit, és azt a körülményt, hogy ez időben Calvin ellenfelei voltak többségben a városi tanácsban, ezért felhatalmazást kért a tanácstól az úrvacsora vételre. Tehát nem ismerte el a konzisztórium döntését, és a világi hatóság beavatkozását kérte. A tanács úgy döntött, hogy ha Berthelier tisztának érzi lelkiismeretét, és képesnek tartja magát az úrvacsora vételre, részesülhet a sákramentumban, saját felelősségére bízva, hogy él-e vele, vagy sem. Amint látjuk, egy tisztán egyházi kérdésben a világi hatalom fölébe akart kerekedni az egyház tekintélyének. Calvin tiltakozik. Kijelenti, hogy inkább meghal, de nem engedi, hogy így gyalázatosan megfertőzzék az úri szent vacsorát, és inkább vállal 100 halált, mint sem alávesse Krisztust egy ilyen szégyenteljes döntésnek. A tanács fenntartja álláspontját Calvin úr intelmei és érvei ellenére, és másnap úrvacsoraosztás következik. Vasárnap reggel Calvin fölmegy a Szentpéter templom szószékére,
és az előzményekről mit sem sejtő tömeg előtt megkezdi az úrvacsoraosztás előtti igehirdetést. Kijelenti, hogy visszautasítja a tanács döntését, nem ismeri el a tanács jogát arra, hogy beavatkozzék a kizárólag csak az egyházra vonatkozó ügyekben. Krizosztom példáját fogom követni, és inkább hagyom, hogy megöljenek, mintsem kézzel az Isten szent ajándékát átnyújtsam a gyalázatos elítéltnek. Harsogta. Majd lejött a szószékről, megállt az úr asztala mögött. Síri csend. Az asztal mögött ez a sáppat, sovány, megtört és kimerült ember, de aki mégis tompa lázban égő szemmel keresi a tömegben a kiközösítettet. Ünnepélyes, szorongó várakozás. És Bertellier nem mutatkozik. A tanács, amelyre mégis hatotta Calvin kérőszavai, titokban egy időre eltanácsolta Bertelliért az úrvacsoravételtől. Calvin győzött. De az esemény megviselte, és amikor délután ismét felmegy a szószékre, távozásával fenyegetőzik. Meg kell néktek mondanom, nem tudom, hogy nem ezé az utolsó ígehirdetésem Genfben. Nem mintha magam akaratából akarnék búcsút venni, de ha kényszeríteni akarnak olyasmit tennem, ami Isten szava szerint nem engedhető meg, akkor lehetetlen munkámat tovább folytatnom. Az egyház függetlenségét sikerült megvédenie. Egyesek ezt diktatúrának nevezik, de a magunk részéről inkább a méltóság szót használnánk. Mindebből az következik, hogy amikor a Calvin által Genfben kiépített teokráciáról beszélünk, nem szabad a gyakran elkövetett hibába esnünk, és azt érteni ezen, hogy Calvin uralkodott volna a városon. Ne lássunk Calvinban egyfajta Richelieu bíborost, aki szuverénül dönt az állam ügyeiben, és olykor a bíborköpeny alól a katona mellvértjét villantja elő. Calvin az Isten ígéjének hirdetője. Egy gondolatot ismételget szüntelenül, mind a Szent Péter templom szószékéről, mind írásban. Az Isten akaratának úgy, ahogy az ki van jelentve a Szentírásban, maradéktalanul engedelmeskednünk kell. Nem tűri, hogy bárki is semmibe vegye ezt az akaratot, és megtagadja az életnek ezt az alapvető törvényét. Ez tehát voltaképpen nem is teokrácia, hanem bibliokrácia. Végül az 1541. évi rendtartás megszervezi a negyedik szolgálatot, a diakóniát. A diakónusok feladata egyrészt az alamizsnák szétosztása, másrészt a betegek ápolása a kórházakban. Így az egyház ismét rátalált arra 4 szolgálatra, amely az apostolok cselekedeteiről írott könyv szerint az ős egyház híveinek életét jellemezte. Az igehirdetés, a szegények gondozása, a gyülekezések irányítása és az oktatás. Az oktatás céljára 1541. november végén Calvin néhány nap alatt megírta a Genfi Káté néven ismert kátét. Calvinnak ez a második kátéja lényegesen különbözik az 1537. évitől mind formájában, mind fölépítésében. E kátéban Calvin az előző káté értekezés formáját fölcseréli a kérdés-felelet formájával. 1537-ben Calvin Luther kátéjának fölépítését követte, a törvény, a hit, az ima, a keresztség és az úrvacsora, ez volt a fölépítés, de most szakít-e hagyományos sorrenddel és először a hitet, utána a törvényt, majd az imát és végül a sakramentumot tárgyalja. A változtatás teológiai szempontok indokolják. Luther szemében a törvény elsőrendű szerepe, hogy meggyőzze az embert bűnös mi voltáról. A parancsolatok megtanítják az embert arra,
hogy mi gyarló abban, amit lát, amit érez, amit képes és amit nem képes megtenni, elkerülni és nem elkerülni, és így módon az ember fölismeri bűnös és gonosz mi voltát. Ezután keletkezik a hit. Ezért kell, véleményünk szerint, első helyen tanítani a törvényeket, hogy megvallhassuk bűnös mi voltunkat és gyarlóságunkat, azt a lelki gyengeséget, amely megakadályoz bennünket abban, hogy úgy cselekedjünk, vagy úgy tartózkodjunk valamitől, ahogy ez kötelességünk lenne. Idézet Luther a Tíz parancsolat rövid formája című művéből. Egyébként Luther megállapításait a rómaiakhoz intézett levél jól ismert szakaszára alapozza, amelyben Pál apostol kifejti, hogy a törvény által ismerjük fel a bűnt, és a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. De a törvénynek nem csupán ez az egyetlen rendeltetése van. A törvény Isten akarata, a keresztény élet, az újjászületett ember normája. A törvény megmutatja nekünk a célt, amelyhez el kell jutnunk, hogy mindannyian a nekünk adatott kegyelem mértéke szerint iparkodjunk a legtökéletesebb életre, és napról napra nagyobb haladást tegyünk. A törvénynek ez a pozitív szerepe jobban kiviláglik, ha a tíz parancsolat magyarázatára az apostoli hitvallás kifejtése után kerül sor. Egyébként Büsser is ezt a sorrendet követi kátéiban, etéren is érvényesült tehát a strasbourgi reformátor hatása Calvinra. Mihelyt visszatért Genfbe, Calvin nyomban kátét akart adni a gyermekek kezébe. Ezért írta meg művét néhány nap alatt. Amikor élete végén elbúcsúzik a genfi lelkipásztoroktól, ezt mondja. Strasbourgból visszatérve nagy sietve írtam meg a kátét, mert szolgálatomat nem fogadtam el másképp, csak ha esküt tesznek e kettőre, a kátéra és a fegyelemre. Miközben írtam, a tenyérnyi lapokat folyamatosan vitték a nyomdába. Noha Pierre Viré mester a városban tartózkodott, a nagy sietségben még neki sem mutattam meg. Sokszor gondoltam rá, hogy átdolgoznám, ha lenne rá időm, de nem jutott rá sor. Az 1542. évi kiadásból egyetlen példány sem maradt ránk. Mind a mellett feltehető, hogy azonos volt az 1545-ben Jean Gérard által kiadott kátéval. A káté fölosztása 55 részre, illetve 55 vasárnapra későbbi keletű. Maga a káté pedagógiai célokat szolgál, az ifjúság értelméhez igazodó dogmatikai mű, rendkívül világos magyarázat a hitről.

Aranyszalagtár rovatunkat hallották, amelyet Adorjáni László szerkesztett. Ma a 2009. november 16-ai Keresztény Élet Felekezetközi magazinunkból hallottak egy részletet. A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet Nelson Mandela, Dél-Afrikai Köztársaság első feketebőrű elnökétől származik, és így szól. Tetteid ne a félelmet, hanem a reményt tükrözzék. Hamarosan híradóval jelentkezünk, majd mesekosár rovatunkban a legkisebbeket várjuk rádió közelbe. Mesekosár rovatunk után pedig hangos könyvtár rovatunkkal jelentkezünk, amelyben folytatjuk Tamási Áronnak az Ábel az országban című ifjúsági regényét. Tartsanak velünk, ha tehetik!

0: Híreink először címszavakban. Az első hét hónapban 3,7%-kal csökkent az ipari termelés Romániában. Több drónt észleltek a román-ukrán határ közelében. Elutasította a szenátus a parlament létszámának csökkentéséről szóló tervezetet. Nyugaton enyhébb, délkeleten az átlagnál hidegebb napok jönnek. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Következzenek a részletek. Az első hét hónapban 3,7%-kal csökkent az ipari termelés a Romániában. Az idei év első hét hónapjában a nyers adatok szerint 3,7%-kal, a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 3,8%-kal csökkent az ipari termelés Romániában 2025 azonos időszakához képest, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. Az adatok szerint 2026. január 1-e és július 31-e között a nyers adatok szerint a feldolgozóipar teljesítménye 4,8%-kal, a kitermelőipari 1%-kal csökkent, miközben a villamos energia termelésé, valamint a hő, gáz és melegvíz szolgáltatásé 2,3%-kal nőtt éves összevetésben. Több drónt észleltek a román-ukrán határ közelében. Több légi célpontot észlelt a hadsereg radar rendszere a hajnalban Ukrajna területén a román határ közelében, közölte a Védelmi Minisztérium. Az első célpontot 3 óra 10 perc körül észlelték Kiliától mintegy 35 kilométerre északra. A helyzet megfigyelésére felszállt a Borcsai 86-os légibázisról a román légierő 2 légtérrendészeti szolgálatot teljesítő F-16-os vadászgépe. A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófa védelmi főfelügyelőséget, amely 3 óra 18 perckor Roalert üzenetben figyelmeztette Tulcsa megye északi részének lakosságát. Két másik légi célpontot 4 óra 20 perc körül azonosítottak a Tulcsa megyei Périprává településtől mintegy 30 kilométerre északra. Emiatt 4 óra 51 perckor újabb Roalert figyelmeztetést küldtek a térség lakóinak. Légtérsértést egyik alkalommal sem észleltek. A légiriadót 5 óra 18 perckor lefújták, közölte a Védelmi Minisztérium. Elutasította a szenátus a parlament létszámának csökkentéséről szóló tervezetet. Elutasította tegnap a szenátus a képviselők és szenátorok számának csökkentését előíró törvénytervezetet. A Románok Egyesüléséért Szövetség jogszabályjavaslatát 43 szenátor támogatta, 40 ellenezte, 21 pedig tartózkodott. A 2015/208-as törvényt módosító és kiegészítő tervezet 299-re csökkenteni a képviselők és szenátorok számát. A képviselőháznak 201, a szenátusnak 98 tagja lenne. A javaslat úgy módosítaná a képviseleti arányt, hogy a képviselőházban 100 ezer, a szenátusban pedig 200 ezer lakosra jusson egy mandátum. Az AUR szenátora Cornelio Negru emlékeztetett arra, hogy több mint 16 év telt el a Traian Băsescu volt államfő által kezdeményezett népszavazás óta, amelyen a választók a parlament létszámának 465-ről legfeljebb 300 főre csökkentése mellett foglaltak állást. Nyugaton enyhébb, délkeleten az átlagosnál hidegebb napok jönnek. A következő 4 hétben nagyrészt az évszaknak megfelelően alakul a hőmérséklet, kivéve ezen a héten és október elején, amikor a nyugati ország részben kissé melegebb lehet, a délkeleti régióban pedig hidegebb az átlagnál. A ma közzétett 4-hetes előrejelzés szerint szeptember 21-éig az egész országban az ilyenkor megszokottnál szárazabb lesz az idő. Szeptember 14-e és 21-e között a nyugati régiókban az átlagosnál kissé melegebb, délkeleten viszont valamivel hűvösebb idő várható. Az ország többi részén a naptári időszaknak megfelelő hőmérsékletre számíthatunk. Csapadékból az egész országban hiány lesz, de főként a Kárpátokon belüli területeken, írja a news.ro. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,25 baniba, 1 amerikai dollár 4,51 baniba, 100 magyar forint pedig 1,43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése szerint ma nagyrészt napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 20 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mózes második könyve, 14. fejezet, 14. verse.

0: amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Márk evangéliuma 13. fejezet, 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám.
2: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
3: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban. Szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
2: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
3: Bővebb információkért látogasson a

0: kell a www.bonuspastor.ro honlapra.
1: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: A nap gondolatával köszöntöm azokat is, azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódnak be szeptember 15-ei déli magazin műsorunkba. A mai idézet Nelson Mandela dél-afrikai köztársaság elnökétől származik, és így szól: tetteid ne a félelmet, hanem a reményt tükrözzék. Mesekosár következik.
4: Mesekosár. Mesekosár.
5: Mátyást megvendégelik. Mátyás király a társaival a pilisi erdőben vadászott. Delelőre járt a nap, amikor a szakács hozzálátott az ebédhez. Amíg elkészül, körülnézek, gondolta magában a király, s elindult. Mind beljebb és beljebb ért az erdőbe, végül elvesztette az irányt, és eltévedt. Már a csillagok is feljöttek, de a királyt hiába várták a társai. Így hát keresésére indultak. Mátyás már majd összerogyott a fáradtságtól, amikor a fák között pislákoló fény pillantott meg. No, gondolta, meg vagyok mentve. Bekéreckedek ebbe a házba, ha ezer ördög is lakik benne. Azzal bezörgetett. Egy jóságos arcú öreganyú nyitott ajtót. Adjon Isten jó estét, öreganyám! Adjon Isten neked is, édes fiam! Mi dolgod van erre? Vadászok a társaimmal, de én sétálni indultam, eltévedtem, s most sehogy sem találom a visszautat. Noha világosban nem találtad, a sötétben még úgy sem fogod. Ha már itt vagy, dőj le erre a dikóra, reggel majd megmutatom, merre menj. Ehetnél-e? Kérdi az asszony. Ehetnék bizén, akár egy ökröt is fel tudnék falni, felelte a király. Hát ökröm az nincs, de hátul az udvarban szaladgál egy tyúk, azt levágom neked. Az anyóka kiment, levágta, megkopasztotta a tyúkocskáját, s nem sokára Mátyás tárnyérjában gőzölgött az incsiklandó húsleves. A király teste és lelke is felmelegedett, amint a gőzölgő levest kanalazta. Azon gondolkozott, hogyan hálálhatná meg az anyó jóságát. Gondolt egyet, megszámolta, hány zsírcsepp gyöngyözik a leves tetején, majd így szólt. Tudod-e, anyóka, hogy én vagyok Mátyás, Magyarország királya? Ne haragudj, fiam, nem ismertelek meg. Nem tudtalak királyhoz méltó fogadtatásban részesíteni. Nagyon is elégedett vagyok, anyókám, hiszen az utolsó tyúkodat is levágtad, hogy meleg vacsorát tégy az asztalra. Íme itt a fizetség. Annyi aranyat kapsz, ahány zsírcsepp gyöngyözik a leves tetején. Elővette az erszényét, és híja nélkül kiszámolta az aranyakat. Ekkor toppantak be a vadásztársai. Csak hogy végre megvagy, felséges királyunk. Az egész erdőt bejártuk utánad. Már azt hittük, hogy a farkasok martaléka lettél. Meglátták az asztalon hevelő aranyakat, és azt is sejtették, hogy miért kapta az anyóka. A szakásban fellobbant az irigység lángja. Gondolta magába, majd én főzök a királynak olyan zsíros levest, hogy nem győzi számolni az aranyat a tenyerembe. Hazamentek. A kapzsi szakács mindjárt másnap neki látott a húslevesnek, hogy minél hamarabb bezsebelhesse a jutalmat. Elkészült a húsleves, feltálalták. Mátyás, amint ránézett a levesre, mérhetetlen haragra gerjedt, hívatta a szakácsot. Mit főztél te, szakács? Ez a leves ehetetlen, mert csurom zsír az egész. Többé nem vagy királyi szakács, fel is út, le is út. Hely, bánta már a szakács a zsíros levest, de nem volt mit tenni. Lógó orral hagyta el a királyi udvart. Sok aranyat akart, de egyet sem kapott.

0: Mesekosár rovatunkat hallották, amelyben ma egy Mátyás király mesét hallgattunk meg. Szeptember 15-i déli magazin műsorunk folytatásaként pedig hangos könyvtár rovatunkat sugározzuk, amelyben Tamási Áronnak az Ábel az országban című ifjúsági regényéből a harmadik fejezet első részét sugározzuk.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

0: Harmadik fejezet. Ilyen formán ismét ott állottam egyedül egy kicsi állomáson. És mint a diáknak felébredés után a lecke, nekem is rögtön az a másik leszállás jutott eszembe, amelyik a baktert eredményezte volt. Vajon ez mit fog eredményezni? Kérdeztem magamtól. Erre a kérdésre csak a jövő felelt meg. De hogy minél hamarabb meg tudjam felelni, nem sokáig időztem az állomáson, hanem meglátván a sín futópálya mellett az országutat, így szóltam. Na, ezt ismét nekem csinálták. A gondolatot tett követte, mert a hátizsákot s benne a foghúzós táskát elrendeztem hamar a vállamon, és elindultam. Vándornak termett idő volt éppen, uzsona körül, szelíd nyár előben. Ahogy a lábam után a fejem is egyenesbe állott, először bolha jutott eszembe, s aztán a pénz. Úgy gondoltam, hogy a változatosság a vándornak sem árt, vagyis nem szerencsétlen dolog talán, ha most az egyszer nem bolha van velem, hanem a pénz. Mivel pedig a vándortársat jól ismerni tanácsos dolog, én is kiléptem az útból, és egy dombocskára telepettem, hogy megolvassam a pénzt. 6230 lejem volt. Ebből a 6000-et a legbelső zsebembe tettem, hogy a sírását senki meg ne hallja, a 230-at pedig kéz alá, hogy szükség esetén legyen mire támaszkodnom. Eme bankárkodás után széttekintettem, hogy a környék fekvésében is gyönyörködjem, de akkor egy emberbe botlott a szemem, aki nagy kézlengetéssel jődögélt felém az országúton. Gondoltam, hogy bevárom az embert, s amikor csak ugyan egy szintbe ért velem, rákiáltottam magamra.
1: Talpra, magyar!
0: Az ember egyszerre úgy megállott, mintha puskát sütöttem volna el, s nem kedvező szemekkel nézett. De ha mennyei fény sugárzott volna is a szeméből, előttem csak vándor lett volna úgy is, hiszen az országútra szorult abban a vonatjáró világban. Nagy bátran odamentem hát melléje, és azt mondtam. Na, menjünk! Az ember azt hihette, hogy elfogtam őt, mert ilyetten nézett reám.
1: Én senkinek se vétettem semmit, szabadkozott.
2: Nem baj, mondtam, majd véteni fogunk.
0: Erre sem akart jönni, hanem csak állt. Nem volt mit tennem, jól megnéztem őt. Magyaros fekete bajusza volt, szalmakalapja és fehér nadrágja, s bizony a fehér nadrághoz katonai bakancs. Ebből, s nem különben meg fiatal voltáról mindjárt gondolhattam, hogy szolgált a háborúban.
2: Mennyi ellenséget ölt meg?
0: Kezdtem társalogni. Erre azt válaszolta, hogy megkérdezte. Kihez van szerencsém?
2: Hozzám,
0: feleltem. Megint nem tudta, mi csináljon. Végre megsajnáltam, s azt mondtam neki, hogy tegye ki a bal lábát, s amikor azt ki is tette, számolni kezdtem.
2: Egy.
0: És előre tettem én is a magamét.
2: Kettő,
0: mondtam. Erre szépen megindultunk mind a ketten, s hát egészen jól tudtunk menni. Közben egyre bátrabban s bátrabban nézett engem.
2: Te mi vagy?
0: Kérdezte.
2: Én honpolgár,
0: feleltem. Erre elnevette magát, s azt mondta.
2: Jó, jó, de a származásod.
1: Mindnyájan a majmoktól származtunk,
0: feleltem. Látta, hogy ezen az úton nem sokra megy velem, s azért a nevemet kérdezte. Én azt megmondtam neki, s erre ő is elbeszélte, hogy Kerekes Jánosnak hívják, s állami tanító egy Ompoly melletti vegyes faluban. Az apja barcasági postás volt Tordán, s 9 voltak gyermekek. Ezért nem tudott magasabbra jutni, de hát szerencsére olyan a természete, hogy szeret tanítani.
2: Hát akkor tanítson engemet is valamire,
0: mondtam neki.
2: Szívesen,
0: felelte.
2: Mit akarsz tanulni?
1: Mindent.
2: Hát akkor mondj valamit.
0: Gondoltam, úgy is hosszú és unalmas az út, hadd enyhítsünk hát egy kicsi mókázással rajta, így szóltam tehát.
2: Szép idő van.
1: Szép,
0: hagyta helyben.
1: Sporos az országút.
2: Poros.
1: Megállj, Vándor, gondoltam magamban, mert a végén csattan az ostor, s így folytattam. S mi ketten megyünk rajta.
2: Igen.
1: S okosan beszélgetünk.
2: Okosan.
1: Kivált az idősebbik, szóltam. Erre már gyanút fogott, mert vizsgálódva nézett meg engem.
2: Nem állok kötélnek, mondta azután.
1: Rosszul teszi, feleltem.
2: Hát miért?
1: Azért, mert egy csökönyös ismerősömet juttatja eszembe, akit szintén nehéz volt kötélnek állítani.
2: Ki volt az?
1: Kérdezte.
2: Az egy szamár, mondtam.
1: Abban a percben furcsa változás történt a kerekes úr arcán. A szemei megnőttek, mintha valami nagy öröm érte volna, majd közelebb hajolt hozzám, az ujjával reám mutatott, és azt mondta.
2: Te székely vagy!
1: Miről gondolja? Kérdeztem.
2: Az észjárásodról.
1: Úgy jár, ahogy kell, mondtam. Apám csinált volt neki lábat, s anyám felvirágozta. Hát ezek a szavaim még nagyobb változásba ejtették kerekes urat, mert könnyeket csaltak a szemébe. Át is ölelte mindjárt a nyakamat, és apai hangon ezeket mondta. Ne csodálkozzál rajtam, édes fiam, ne csodálkozzál, mert 15 esztendeje szórványos vidéken lakom, s ott nemigen láttam székely embert. Így most nagyon boldog vagyok, hogy ezen az országúton éppen egy székely fiút találtam. Olyan boldog vagyok, hogy bármit megtennék, érted? Engemet is meghatott a hazai szív. Az eszem azonban arra tanított a bajban, hogy szép a szó, de a tett bizonyít. Ezért gondoltam hirtelen egyet, s azt mondtam.
2: Ha mindent megtenne értem, akkor itt van a hátizsákom, s vigye egy darabig.
1: Ami erre következett, abból csak ugyan elhittem, hogy kerekes úr 15 esztendeje nem látott székelyt. Mert ha látott volna, akkor nem lett volna olyan bolond, hogy csak ugyan elvegye tőlem erőszakkal a hátizsákot, s idősebb ember létére vigye. És még boldog is volt alatta. S megerett egészen a szava. Elmondta nekem, hogy 3 gyermeke van, s a román kormány mégis kitette a tanítói állásból, mivel az államra nem esküdött fel. Maga magától sem esküdött volna fel, mert van ő olyan magyar, hogy még Szent István alatt is élhetne, de továbbá azért sem esküdött fel, mert Kolozsvárról olyan rendeletet küldtek a magyar párti vezetők.
2: Hát most hová megy?
1: Hát oda Kolozsvárra, mondta.
2: S oda miért?
1: Azért, hogy megkérdezzem azokat a magyar vezetőket az eskü felől.
2: Akik azt mondták, hogy ne esküdjék?
1: Igen.
2: Hát azok kicsodák.
1: Mondom, hogy a magyarok pártjának a vezetői, vagyis akik a román kormányzattal szemben védenek minket. Nem akármilyen emberek, mert egy gróf ott az elnök.
2: S azokat akarja megkérdezni?
1: Azokat. Csodálkoztam az eszén, de csak ennyit mondtam. Hát az előbb nem azt említi, hogy azok a vezetők az eskü ellen vannak?
2: Jó, jó, felelte kerekes úr, de nem tudták, hogy nekem 3 gyermekem van.
1: Bajnak éppen elég volt, amit mondott, ahhoz képest a hátizsákot meg sem érezhette. Én azonban mégis megálltam, hogy elvegyem tőle a terhet, de amikor csökönyösen tovább is vinni akarta, nem tehettem mást, mint elvettem a gondját, s azt úgy a vállaimra képzeltem, hogy nyögtem is alatta.
2: Te miért nyögsz? Kérdezte.
1: Viszem a maga gondját, feleltem. Ez a szavam különösen jól esett neki, mert azt mondotta, hogy velem mendegélve a lábai sem fáradnak annyira, mintha egyedül kutyagolna, s személyem mellett a hite is megacélosodott a magyar igazságban.
2: Hát, amikor még azt is megmondtam, hogy magam is Kolozsvárra megyek, hát bizony akkor azt sem tudta, mi csináljon, akkora lett az öröme. De akármennyire kivirágzott a kedve, az eskü dolgától nem tudott szabadulni, mert tőlem is megkérdezte, hogy vajon neki fel kellett volna-e a román államra esküdnie.
1: Nekem a bakter jutott eszembe, aki megtanított volt arra, hogy az érzelmeimet ne nyilvánítsam.
2: Én az ilyen dologban zérus vagyok, mondtam.
1: Hogy értsem ezt? Kérdezte kerekes úr. úgy, hogy nem hintón megyek, hanem gyalog.
0: Kerekes úr nem elégedett meg ezzel a felelettel, hanem tovább firtatott engem, mondván is bíztatásul, hogy kocsin járóktól már éppen elég szamárságot hallott, vagyis azt szeretné tudni, hogy egy ártatlan gyalogos hogyan ítéli meg a dolgot. Hát erre mégis engedtem, nehogy azt gondolja, hogy ebben az országban már a vándor is ellenség.
1: Mire kéne esküdni?
0: Kérdeztem. Arra, hogy a román királyt elismeri az ember, a román hazához hű lesz, és az állam törvényeit bétartja.
1: És ezek közül maga melyiket nehezményezi? Fordultam hozzá.
2: Én egyiket se jobban, mint a másikat, mondta kerekes úr.
1: Tőlem a király király lehet, s a hazához is mi a nyavajával hűtlenkedjem. Az állam törvényeit pedig ugyanvalóst betartom, mert nem akarok a tömlöcbe kerülni.
0: Hát akkor maga eskü nélkül elismer mindent.
1: Én el?
0: S esküve beletéve nem?
1: Nem.
0: Erre én is jól megnéztem őt, szólván is melléje.
1: Hát akkor maga talányos ember.
0: Erre kerekes úrnak alább esett az álla, s ecetes hangon így szólt.
1: Sok ilyen talányos ember van manapság, kedves öcsém, mert azok is talányosak, akik az eskü elől által mentek Magyarországra, s ott a mai napig még vasúti kocsikban laknak. De talányosak vagyunk mi is, akik itt maradtunk, s most kiesünk az állásainkból.
0: Nem úgy gondoltam, mondtam.
1: No,
0: lepődött meg kerekes úr.
1: Hanem úgy, folytattam, hogy csak azok talányosak, akik itt maradtak, s mégis úgy gondolkoznak, mint maga. Mert azt ugyanis mondá az előbb, hogy eskü nélkül ugyanezt cselekszi, amit az eskü megkívánna, de esküt mégsem hajlandó tenni arra, mit eskü nélkül helyesnek ismer el.
0: Úgy van, bólintott kerekes úr.
1: Hát tiszteltetem az apját.
2: Kinek az apját?
1: Ennek a gondolkozásnak az apját.
0: Látván, hogy erre megenyhült kerekes úr, hozzátettem.
1: Vagyis a rákot.
0: Ha székely volt, ezt értenie kellett, de mégis tette magát. Erre megembereltem magamat, s megmondtam neki magyarul.
1: Hát hallgasson ide, tisztelt vándortárs! Én megmondom, hogy miért említettem most a rákot.
0: Azért említettem a rákot, mert hajdanában ő is előre úszott, mint a halak. Történt azonban egyszer, hogy szorult helyzetbe került, melyből csak úgy tudott szabadulni, hogy hátrafelé úszott. Erre felkérték a halak, hogy tegyen esküt. Eltartják őt egész életében, s eresztik napfényes vízbe, csak tegyen esküt arra, hogy a jövőben mindig hátrafelé fog úszni. Erre a rák nem akart esküt tenni, pedig tudta jól, hogy nem úszhatik előre, hanem csak hátra. Így aztán elesett az ígért kedvezésektől, vagyis a tanítói állásba halakat eresztett. Ezzel befejeztem a gyarló példabeszédet, melyet kerekes úr könnyen a fejemre húzhatott volna. Mert ugyanis csak azt kellett volna mondania, hogy a hátrafelé úszás nem a természet rendje szerint való, minek folytán, ha szükségből meg is cselekszi valaki, esküt nem lehet tenni reá. Hanem kerekes úr nem ezt mondta, hanem így szólt.
1: Hát te ezt a rákos bölcseletet kitől tanultad?
0: Én magamtól, feleltem. Erre elővett egy kerek zsebtükröt, a kezembe adta. Azt mondta.
1: Na nézzél bele, és pökt szembe magadat.
0: No, gondoltam, ha ilyen nyersen esik reám, akkor én is gyakorlom egy kicsit a szófogadást. Az arcom elé emeltem hát a tükröt, a nyálamat meggyűjtöttem, s azzal a tükröt jól bézáporoztam. Azután pedig visszaadtam neki mondván.
1: A csoda látott ilyen tükröt, amelyik egészen felfogja a pökést.
0: Kerekes úr a tükröt mérgében a földhöz vágta, és így szólt.
1: Nem sokára téged váglak oda.
0: Nem akarván, hogy ebből villongás legyen közöttünk, azt mondtam neki, hogy az erejét ne arra vesztegesse, amit úgy is tudok, hanem olyan okosabb dologra, aminek mind a ketten hasznát vehetjük.
1: Mert azt, hogy ő nálamnál erősebb, minek folytán bátran a földhöz vághat, tudom én anélkül is, hogy bémutatná. Ellenben a kívánatos hazafiságban úgy látszik, tudatlan vagyok, s így inkább abból adjon nekem leckét. Ha pedig azt megtenni már szíveskedett, akkor találja ki azt, hogy mi ketten miképpen szállhatnánk úgy vonatra, hogy Kolozsvárig rajta is maradjunk. Ez a beszédem már tetszett Kerekes úrnak, mert rövid gondolkodás után azt mondta. Igazad van. Erre nem szóltam semmit, hanem vártam a többit. Egy ideig így mentünk a poros úton, majd kellő gondolkodás után megvakarta Kerekes úr a fületövét, s azt mondta. A hazafiság a himnuszon alapszik. Elismerem, mondtam. Az szép, hogy elismered, de tudod-e? Hát hogy ne tudnám? Írta Vörös Marti Mihály. Úgy van, Vörös Marti. De abban a percben, amikor kiejtettem a Vörös Marti Mihályt, az én fejemben már megpercent valami, vagyis az, hogy Kölcsey Ferenc írta a himnuszt. Erről azonban nem szóltam Kerekes úrnak, mert azt gondoltam, hogy egy kicsi fegyver hadd maradjon nekem is. Halljuk, mondd el! Szólt Kerekes úr. Erre belekezdtem, s szerencsésen el is mondtam az első szakaszt. Akkor azonban gyorsan ránéztem, s így szóltam. No, a Hargita mellett is tudnak valamit, ugye? Tudnak, csak folytasd. Mit folytassak? Hát a himnuszt. Ami a himnusz volt, azt mind elmondtam, feleltem. A többi függelék, amit otthon nálunk nem erőltetnek. Kerekes úr csodálkozva nézett rám. Mit beszélsz, te szamár? Én csak azt beszélem, amit az iskolában tanultam, magyaráztam neki. Vagyis amennyit én elmondtam, valójában annyi a himnusz. Ami pedig még utána van írva, azt úgy hívják, hogy függelék. De ahogy ezt a függeléket ismét kimondtam, mindjárt láttam, hogy baj lesz, mert Kerekes úr megállott, és mérgesen szembefordult velem. Te Ábel, mondta, én úgy megpofozlak téged, hogy függeléknek látod az egész világot. Hát engem miért? Én emiatt a hargitai himnusz miatt. Az igazság nem engedte, hogy visszavonjam a szavamat, így feleltem. Engem megpofozhat, de a függeléket nem hagyom. Ne mondd még egyszer, hogy függelék! De mondom, mert ami igaz, azt mondom. De nem igaz! Hát, ha nem igaz, akkor miért nem éneklik? Kérdeztem. Azért, mert énekelni hosszú. Tana Loreto Litania kurta, mondtam. Hanem abban a pillanatban már futni is kezdtem, mert Kerekes úr meg akart ragadni, hogy úgy tanítson engem. De mivel nem tudott megragadni, hát utánam eredt a hátizsákommal a hátán, s egyre azt kiabálta. Állj meg, te hargitai tolvaj! Én nem álltam meg, hanem addig futottam, amíg Kerekes úr kiadta magából a szuszt, és az út szélére leült. Kellő távolságra én is leültem. Innét néha-néha egymásra tekintettünk, de különben nem szóltunk. Végre mégis békülésre szántam magam, mert hiszen a hátizsákom ott volt a vállán. Haragszik-e még, Kerekes úr? Kérdeztem. Hallgass, mert agyonütlek, mondta. Gondoltam, itt az ideje, hogy elsüssem a tartogatott fegyvert, s így szóltam. Engem agyon, mint Kölcsey Ferencet. Erre Kerekes úr riadtan tekintett felém. Te, hiszen ő írta a himnuszt, mondta. Ő, a függelékkel együtt, feleltem. Ezzel helyre jött mindjárt a béke is, mert Kerekes úr felállott és azt ajánlotta, hogy borítsunk az egészre fátylat. Vagyis legyen mindenkinek igaza, és menjünk szép lassan tovább, mert ránk száll az este. És úgy is lett, ahogy mondta. Fél óra múlva egy nagyobb acska faluba értünk, ahol azon kezdtem gondolkozni, hogy előveszem a zsebemből a botot, vagy más szóval az apró pénzt. Éppen meg is pillantottam egy vasútit, aki teljes kannát vitt a kezében. Oda mentem hozzá, s azzal jöttem el tőle, hogy a 230 lejből gőzösön is eljuthatunk Kolozsvárig, s még marad is 50. Ezt én előadtam kerekes úrnak, aki örömében megölelt engem, s azt mondotta, hogy legyek jó, s vegyem meg mind a két jegyet, mert neki vonatra nincsen pénze, s egyébre is alig-alig valami. Elmentünk hát az állomásra, s még akkor este, elég jókor, megérkeztünk Kolozsvárra. Nem vártak négy lovas hintóval, sem kerekes urat, sem engem. Az állomás épületéből lecsüggett fejjel büllögtünk kifelé. Közben én azt kérdeztem magamtól, hogy most mit évő legyek. Mert azt az egyet tudtam, hogy azon az éjjel a hitközségi házat meg nem látom, mivel az életem mindenütt biztosabb volt, mint ott. Hát lesz, ami lesz. Megindultunk ketten, s csak mentünk és haladtunk, s hát egyszer túlfelől kezdtünk kibukkanni a városból. Te, Ábel, te hová vezetsz? Állott meg kerekes úr. Ne beszéljen, hiszen maga vezet, nem én, mondtam. Úgy néztük egy darabig egymást, mintha azelőtt sohasem találkoztunk volna. Szép idő van, szólaltam meg végre. Szép, mondta kerekes úr. S mi ketten állunk itten? Mi igen. S nem akarjuk letenni az esküt. Erre kerekes úr nevetni kezdett, és azt mondta. Most már csak ugyan beválik, hogy visszafelé megyünk, mint a rák. Meg is indultunk visszafelé, és elég rendesen jöttünk, csak éppen a beszéd maradt el ismét. De aztán kerekes úr megkérdezte tőlem, hogy a megszállás dolgában mit gondolok. Erre azt feleltem, hogy gondoljon ő valamit. Gondolt is elég jót, mert kotorászni kezdett a zsebében, s hát pénze mégis van. 70, mondta. S nekem 50, tettem hozzá. Ezzel az eredménnyel visszamentünk az állomás felé, ott kiválasztottunk magunknak egy kicsi vendéglőt, melyben az egyik sarokasztalnál megtelepettünk. Kerekes úr tokányt rendelt, s melléje tiszta vizet. A tokányt megettük ketten, s a vizet hegyesen néztük. Kicsi idő múlva azonban én odaintettem a vendéglőst, s azt mondtam neki. Sárgább ital itt nincs? Milyen sárgább ital? Olyan, ami erre azt mondanók, hogy bor. Mennyit parancsolnak? Csak egy litret, mondtam. Kerekes úr úgy meg volt ijedve, mintha bombát rendeltem volna, s amikor még újabb tokányt is hozattam, reszketve nézett rám, hogy vajon elég lesz-e a pénzünk. Mivel nekem könnyen jött a belső zsebemből a szó, azt mondtam, hogy ne búsuljon, hanem egyék és igyék. Ha pedig, tettem tréfásan hozzá, nem futja a pénzünk, akkor elővesszük az eszünket, s ha pedig az sem lesz elég, akkor elfutunk. Erre kerekes úr még furcsábban nézett engem, de a bor hamar megnevelte őt is, mert amikor kifogyott, megverte az asztalt, és így szólt. Még egy litret! Nem lesz elég pénzünk, kerekes úr. Ha nem lesz elég, akkor elővesszük az eszünket, mondta a tanítás szerint, s nevetett is hozzá, mint aki ördögnek harangoz. De én sem maradtam el a harangozásban, mert odaintettem megint a vendéglőst, és azt mondtam neki, hogy életünkben immár rossz bort eleget ittunk, éppen azért ezt a második litert cserélje ki egy jobbal. Milyen drága lehet? Kérdezte a vendéglős. Az árát ne nézze, hanem hozza a legjobbat, mondtam. Aztán ránéztem kerekes úrra, aki ismét nevetett, de már egészen úgy, mint aki javában hengeredik lefelé a lejtőn, s ott nem tud megállani. Töltöttem neki az új rendelésből, s majd amikor ittunk, megkérdeztem, hogy milyen. Olyan, hogy ma az esküt letesszük, mondta. Hamar kiderült az is, hogy többféle eskü minta van a világban, mert egy peckes barna lánynak, aki folyton ott szitálta magát előttünk, odaszólt kerekes úr. Szabad megtisztelnünk? A lány odajött, s kezet fogott velem is, majd kettőnk közé leült egy székre. Az is mindjárt kitudódott, hogy Ibolykának hívják, s a jó bort szereti. Nekem folytonosan Blanka járt az eszemben, de azért Ibolykát sem akartam egészen mellőzni. Ismeri-e Kölcsey Ferencet? Kérdeztem tőle. Ne kínozd ezt a kislányt, Ábel! Szólott rám kerekes úr. Nem is szóltam többet sokáig, de amikor láttam, hogy immár nem egy ördög, hanem kettő fújja kerekes úr alatt a parazsat, mégis odafordultam. Hány esztendősek a gyermekei, tanító úr?
2: Mindjárt megtudod,
1: felelte ő, mert éppen annyit puffantok reád, mint amennyi esztendős a három együttvéve. Gondoltam, ha már ilyen nagy legény lett, halljon ő is valamit, így szóltam. Nekem is van édesapám, s ő 53 esztendős. Ibolyka hol reám tekintett, hol pedig kerekes úrra. Maguk hogy beszélnek? Kérdezte. Mi úgy, hogy mindig a szomszédba üssön a villám, mondtam. Erre ittunk, de mielőtt ismét fordítottunk volna a vendéglős könyvében egyet, bejött egy ócska ruhás férfiús, ahogy minket meglátott, abban a helyben felkiáltott. Szervusz, János!
2: Szervusz, Győző!
1: Ugrott fel kerekes úr. Először meglapogatták egymást, s azután oda került Győző is az asztalunkhoz.
2: Hát te itt mivel foglalkozol? Kérdezte kerekes úr.
1: Én bizony borhuszár vagyok, pajtás, felelte Győző.
2: Hát az mi a féreg?
1: Szeszgyári féreg, barátom, mondta Győző. Mert minden reggel felülök a kocsis mellé a bakra, s úgy hordjuk széjjel a vendéglősöknek az italt. Lerakjuk a régi rendelést, s felveszem az újat. Nyúzom őket, hogy fogyasszanak.
2: S te, olyankor mindig eszembe jut a tegnapi világ, amikor még én is tanító voltam, kezdő fizetéssel, de ami igaz, az igaz. Buzdítottam a gyermekeket az alkohol ellen, s intettem mindenkit a józan életre. S ma mit csinálok? Éppen az ellenkezőjét, barátom. Hát nem féreg az ilyen?
1: Úgy belejöttek a kesergésbe, s annyi beszélni valójuk volt, hogy Ibolyka egészen rám szakadt. Nem is akart ajtót hagyni nekem, pedig én jobban szerettem volna kerekes úrékra figyelni, mert szükséges és tanulságos dolog hallani az élet fordulatait. Hát maga miért húzódik tőlem? Kérdezte is Ibolyka.
2: Ha jót akar, akkor húzódjék maga is, mondtam.
1: S ugyan miért?
2: Azért, mert engem a délután megharapott egy veszett kutya.
1: Ennyi is elég volt, mert Ibolyka úgy oda lett hamarosan, hogy Blanka nevethetett volna örömében. Ez nekem is meghozta a szabadságot, vagyis a két könyökömre ereszkedtem, s úgy hallgattam Győzőt, aki nem győzte szidalmazni a magyar vezetőket, akik az eskütevés ellen buzdítottak. De hibáztatta azokat is, akik olyan bolondok voltak, hogy csak ugyan nem tették le az esküt. Kerekes úr annyira elbúsulta magát a szidalmak alatt, hogy könnybe lábadt a szeme, s egy poharat a földhöz is vágott. Majd aztán a kalapja béléséből egy 500 lejest vett elő, s elkiáltotta magát.
2: Bort ide! S cigányt ide!
1: A dugott pénz láttára én nagyon elszomorodtam, mert mégsem hittem volna, hogy kerekes úr egy olyan pénzrejtő kalap alatt velem vétesse meg a vasúti jegyet, és még azt is merje mondani, hogy 2 liter borra nem lesz elég a pénzünk. És akkor még cigányt rendelt, és azzal muzsikáltatta magát. Hát bizony, el is gondoltam ott a drága muzsika szó mellett, hogy immár senkibe sem lehet belévetni a bizalmat, s hogy talán az sem igaz, hogy Kölcsey Ferenc írta a himnuszt, s talán az sem, hogy Blanka szeret engem. Egyszerre oly keserű hevület fogott el, hogy én is odavágtam a poharamat a földhöz, s rikoltottam egyet. Erre kerekes úr átölelte a nyakamat, és így szólt.
2: Mulass, Ábel, mert a többi csak függelék!
1: Ahogy ezt kimondta, nekem ismételten megsajdult a szívem, mert úgy éreztem, hogy kerekes úrnak a hazafiság is csak egy másik kalap. Édesanyám jutott eszembe, aki magyar szóra és az igaz ember szeretetére tanított volt engem. Úgy láttam, mintha intene is nekem a sírból, hogy álljak fel és távozzam el, vagyis a tanításait tartsam bé. s mivel nagy parancs az, amelyik a sírból jön, én fel is állottam, s kifelé indultam, mintha bajom érkezett volna. Odakünn aztán a magam részét kifizettem, majd a vendéglőst megkértem szépen, hogy a hátizsákomat valahogy lopja ki, mert engem szólít a kötelesség, s mennem kell. Szerencsésen ki is kerültem az udvar felől a kapun, s által mentem az út másik felére. Ott a járda szélére letettem a hátizsákot, s ráültem magam is, hogy határozzak a teendők felől. Három út kínálkozott előttem. Vagy hazamegyek Bolhához, a hitközségi házba, vagy szobát bérelek valami vendégfogadóban, vagy pedig valahol a mezőn verek reggelig szállást. Sokáig vitattam magamban mind a három utat, de a végén mégis úgy határoztam, hogy előbb azt az utat próbálom meg, amelynek végében ott van egy Bolha nevű kutya, és ott van egy Blanka nevű leány is. Felálltam, de alig helyeztem el a hátizsákot a vállamon, odaállt a vendéglőben, lárma ütött ki. Nagy romlás zaját hallottam onnét, és közben olyan ordításokat is, mint amikor nehezen lehet valakit agyonütni. És akkor egyszerre meglobbant bennem az aggodalom, hogy vajon nem kerekes urat akarják-e búcsúztatni az élettől. De mielőtt valamit határozhattam volna, a vendéglőből valaki az utcára ugrott, s vészesen elordította magát háromszor is. Rendőr! Rendőr! Rendőr! Szófogadóbb embert, mint a rendőr, ritkán lehet látni, mert kettő mindjárt előtermett erre a kiáltásra is. Béfutottak egyenesen a vendéglőbe, mire hamarosan csend lett odabent, s a csend eredménye gyanánt hát hozzák kifelé kerekes urat, s győzőt. Amikor én ezt megláttam, hálát adtam az Istennek, hogy a vendéglőből nézve túlsó oldal is van a világon, mert bizony nem szegény embernek való, hogy rendőrök csináljanak neki szállást. El is indultam mindjárt az ellenkező irányba, pedig az nem is volt olyan könnyű, mert a kíváncsiság és a segítő szenvedély egyaránt húzott visszafelé. Kár volt azonban gyötörtetni magamat, mert sokkal hamarabb megtudtam a valót, mint ahogy gondolni lehetett volna. De hát ez nem történt nagyon hirtelen, mert ahogy az előbb mondám, Blanka miatt és Bolha miatt elég álhatatlanul úgy határoztam, hogy megpróbálom a hitközségi házat. Meg is találtam elég hamar a házat, s már a rozog a kapu láttán annyira dobogni kezdett a szívem, mintha ács lettem volna, kinek a rossz kapu a halála. De ha rossz is volt az a kapu, arra mégis jó volt, hogy úgy bé lehessen zárni, mint egy jót. Vagyis hiába nyomtam a kilincset, s a vállamat is hiába vetettem neki, mert a kinyílásról hallani sem akart. A tetejét is méregettem, de azt is hiába, mert először magas volt, másodszor szeges drót futott pazar módon rajta, harmadszor pedig nem voltam madár. Ilyen formán nem maradt más hátra, mint hogy csak ugyan mennyei kapunak nézzem, amit döngetni kell. Nem tudtam azonban, hogy ezzel micsoda szívfájdalmat fogok szerezni magamnak, mert ahogy az elsőt döndítettem rajta, messziről Bolha felelt vissza. Erre még jobban verni kezdtem, hogyha nem is nyitja ki senki, de legalább a kutya jöjjön közelebb. Ezt a célomat el is értem, mert Bolha hamarosan ott termett. Éreztem a hangjából, hogy szebb és erősebb lehet, mint akármikor. Bolha, te! Szóltam a kapun keresztül. Erre furcsa változás történt a kutyában, mert egy pillantásra elhallgatott, majd pedig, mint egy nagy repeső szív, nekiugrott a kapunak, s hallottam, hogy visszasuppan a földre. Egyszerre úgy elgyengített engem is a szeretet, hogy puha vaj lett belőlem, s nekiborultam a kapunak. Bolha, mondtam megint, te egyetlen jó barátom. Szívbéli hangomra vinnyogni kezdett, s aztán nyöszörögni, de bizony én is vinnyogtam és nyöszörögtem. Aztán leültem a földre. De a földről is hamarosan felugrottam, és minden erőmmel nekifeszültem ismét a kapunak. Erre Bolha is futkosni kezdett egyik végtől a másikig, ameddig a kapus a kerítés tartott, s miközben én a kapuval küzdöttem, ő megállapodott a kerítés egyik deszkájánál, és dolgozni kezdett. Sohasem hittem volna, hogy mit tud egy szerető kutya. Mert nem hogy az ember, hanem még egy motor, amelyet tüzes kazán hajt, vagy égő olaj, az sem dolgozik úgy, ahogy Bolha dolgozott akkor. És csoda is van a világon. Csak hogy azt a kutya műveli. Mert az egyik deszka kettőbe hasadva nem sokára lefeszült a Bolha nagysága előtt, s ha a gyapjának egy része ott is maradt, ő mégis kibújt a színem elé, és a mellemre ugrott, hogy megölelhessem kedvem szerint. Aztán elindultunk ketten az éjjeli városba.
3: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.

Hangos könyvtárovatunkat hallották, amelyben Tamási Áronnak az Ábel az országban című ifjúsági regényéből a harmadik fejezet első részét sugároztuk. Hamarosan híradóval jelentkezünk, majd versovatunkban egy Jancsik Pál költeményt hallgatunk meg. Mai déli magazin műsorunk zárásaként pedig Keresztjén Életfelekezetközi magazinunkat sugározzuk. Tartsanak velünk, ha tehetik!

0: A pontos idő 14 óra, híreink következnek.
1: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. Az első 7 hónapban 3,7%-kal csökkent az ipari termelés Romániában. Több drónt észleltek a román-ukrán határ közelében. Elutasította a szenátus a parlament létszámának csökkentéséről szóló tervezetet. Nyugaton enyhébb, délkeleten az átlagosnál hidegebb napok jönnek. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Jöjjenek a részletek! Az idei év első 7 hónapjában a nyers adatok szerint 3,7%-kal, a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 3,8%-kal csökkent az ipari termelés Romániában 2025 azonos időszakához képest, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. Az adatok szerint 2026. január 1-e és július 31-e között a nyers adatok szerint a feldolgozóipar teljesítménye 4,8%-kal, a kitermelőipari 1%-kal csökkent, miközben a villamos energia termelésé, valamint a hő, gáz és melegvíz szolgáltatásé 2,3%-kal nőtt éves összevetésben. Több drónt észleltek a román-ukrán határ közelében. Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere ma hajnalban Ukrajna területén a román határ közelében, közölte a Védelmi Minisztérium. Az első célpontot 3 óra 10 perc körül észlelték Kiliától mintegy 35 kilométerre északra. A helyzet megfigyelésére felszállt a Borcsái 86-os légibázisról a román légierő 2 légtérrendészeti szolgálatot teljesítő F-16-os vadászgépe. A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófa védelmi főfelügyelőséget, amely 3 óra 18 perckor Roalert üzenetben figyelmeztette Tulcsa megye északi részének lakosságát. Két másik légi célpontot 4 óra 20 perc körül azonosítottak a Tulcsa megyei Periprává településtől, mintegy 30 kilométerre északra. Emiatt 4 óra 51 perckor újabb Roalert figyelmeztetést küldtek a térség lakóinak. Légtérsértést egyik alkalommal sem észleltek, a légiriadót 5 óra 18 perckor lefújták, közölte a Védelmi Minisztérium. Elutasította a szenátus a parlament létszámának csökkentéséről szóló tervezetet. Elutasította hétfőn a szenátus a képviselők és szenátorok számának csökkentését előíró törvénytervezetet. A Románok Egyesüléséért Szövetség jogszabályjavaslatát 40 szenátor támogatta, 43 ellenezte, 25 pedig tartózkodott. A 2015/208-as törvényt módosító és kiegészítő tervezet 299-re csökkenteni a képviselők és szenátorok számát. A képviselőháznak 201, a szenátusnak 98 tagja lenne. A javaslat úgy módosítaná a képviseleti arányt, hogy a képviselőházban 100 ezer, a szenátusban pedig 200 ezer lakosra jusson egy mandátum. Az AUR szenátora Cornelio Negru emlékeztetett arra, hogy több mint 16 év telt el a Traian Băsescu volt államfő által kezdeményezett népszavazás óta, amelyen a választók a parlament létszámának 465-ről legfeljebb 300 főre csökkentése mellett foglaltak állást. Nyugaton enyhébb, délkeleten az átlagosnál hidegebb napok jönnek. A következő 4 hétben nagyrészt az évszaknak megfelelően alakul a hőmérséklet, kivéve ezen a héten és október elején, amikor a nyugati ország részben kissé melegebb lehet, a délkeleti régióban pedig hidegebb az átlagnál. A ma közzétett 4 hetes előrejelzés szerint szeptember 21-éig az egész országban az ilyenkor megszokottnál szárazabb lesz az idő. Szeptember 14-e és 21-e között a nyugati régiókban az átlagosnál kissé melegebb, délkeleten viszont valamivel hűvösebb idő várható. Az ország többi részén a naptári időszaknak megfelelő hőmérsékletre számíthatunk. Csapadékból az egész országban hiány lesz, de főként a Kárpátokon belüli területeken, írja a news.ro. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése szerint ma nagy rész napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mózes második könyve, 14. fejezet, 14. verse.

0: amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggodjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Márk evangéliuma 13. fejezet, 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám. Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély. Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
3: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zenekről.

0: könyvekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Szeptember 15-i keddéli magazin műsorunk utolsó órájába lépve a nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet Nelson Mandela dél-afrikai köztársaság elnökétől származik, és így szól. Tetteid ne a félelmet, hanem a reményt tükrözzék. Hamarosan versrovatunk következik, amelyben Jancsik Pálnak a Hely Kolozsvár című költeményét Csomos Éva Zsuzsánna szavalja el. Ezt követően pedig Keresztény Életfelekezet közi magazinunkkal zárjuk műsorunkat. Tartsanak velünk a továbbiakban is!

Jancsik Pál, hely Kolozsvár. Hely Kolozsvár, cifra kőhalom, elhagyott itt rég a nyugalom, mint viharhajót a tengeren, meggyötört benned a szerelem. Lakozásom távol kezdetén oly szerelmes voltam egyszer én, elmondani azt itt nem lehet. Nagy bőgőnek néztem az eget. Voltam azért olykor boldog is, amikor szenvedtem, akkor is. Hisz fiatal voltam, víg diák, s várt az élet, távol indiák. Évek szálltak, másfél évtized. Dolgoztam, mint adós kifizet. Újabb 15 év szállt tova. Fér lettem, lehiggadt, bölcs apa. Ez a szerelem már szelidebb, éltető fényekkel telített, család melegével, derűvel, mindennapi drága terüvel. S lettem, aki lettem, az vagyok. Amivé 50 év faragott, költő, ki nagyokat hallgatott, és vagy 500 könyvet kiadott. Jobb lesz hagynom ezt a memoárt. Emlékírás, minek az? Csak árt. S nem vagyok oly ifjú nyugtalan, hogy magamról szóljak untalan. Ám e várost azért szeretem. Tulajdonképpen ez is szerelem. Ami rossz van benne, feledem, csak a szépet és jót keresem. Nem tudhatom, mi van hátra még, de azt tudom, itt vár rám a vég. Házsongárdi végső nyugalom. Hely Kolozsvár, cifra kőhalom.

0: Versrovatunkat hallották, amelyben Jancsik Pálnak a Hely Kolozsvár című költeményét Csomos Éva Zsuzsánna szavalta el. Mai déli magazin műsorunk zárásáig keresztény életfelekezet közi magazinunkat sugározzuk. A rovatot Szecsődi Árpád szerkesztette.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk mai műsorának első részében Isten igéjét hallhatják. Isten üzenete Pál apostol romabeliek írt levele első fejezetének a 8-tól 15-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Viski János, református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően pedig Marosvásárhelyre látogatunk, a Tulipán utcai református egyházközség életébe nyerhetünk betekintést, a gyülekezet lelkipásztorával, Nagy Gáborral, Somogyi Botond, az üzenet főszerkesztője beszélgetett. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

olvasom Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első rész 8-tól 15-ig terjedő verseiből. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok. Sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Testvéreim, érdekes dolog az, hogy Pál, miután bemutatkozik, nem önmagáról beszél, hanem egyenesen hálaadással kezdi az üzenetét. Hálát ad azért, hogy Rómában keresztény gyülekezet él, és hogy hitüknek az egész világon híre van. Túlzásnak tűnik, amit Pál mond, de ha belegondolunk, hogy az akkor ismert hatalmas római birodalom legfontosabb városaiban már voltak keresztény közösségek, akik tudnak a római gyülekezetről és örülnek neki, ez merő csoda az akkori körülmények között. Az, hogy ma is léteznek élő keresztény közösségek szerte a világon, szintén csoda. Főleg, ha belegondolunk abba, mennyi üldözésnek, elnyomásnak volt kitéve a hiteles keresztény hit. Ma is kisebbségben vagyunk, mint egykor Rómában a keresztények, de mi lett volna az utóbbi 2000 év világával, ha hiányoztak volna belőle az imádkozó, elszánt, áldozatos életű szolgáló lelkek, akik kórházakat, árvaházakat, idősek otthonait, más szociális központokat alapítottak, működtettek, osztogatva a Jézus szeretetét maguk körül. Mivel a keresztények ma is kisebbségben vannak, és az egész világon szétszórtságban élnek, ma is szükségük van egymásra. Rá vannak utalva kölcsönös, közbenjáró könyörgésre egymásért. Adósai vagyunk egymásnak a közbenjárás szolgálatával. Ez mindenkinek módjában áll. Gondoljuk el, mit jelent egy kórházban fekvő betegnek, egy fogolynak, egy üldözöttnek, egy magányosnak tudni azt, hogy valaki a háttérben imádkozik érte. Van, akinek az életét mentheti meg az a tudat, hogy őt még nem adták fel, nem mondtak le róla. A közbenjáró imádságnak azért van olyan rendkívüli ereje, mert azt az Istent mozgósítja, akinek semmi sem lehetetlen. Ahonnan számunkra már nincs kiút, Isten oda is belép. Ahol nekünk végünk, ő ott kezdi el az újat. A közbenjáró imádság megváltoztatja a világot, a tiédet és az enyémet is. Ne fáradjunk hát bele. Pálnak imáiban megjelenik egy régi kérése, hogy Isten akaratából eljuthasson Rómába, a keresztény közösségbe. Vágyik a személyes kapcsolatra, de nem a kíváncsiság vagy a kalandvágy hajtja, hanem az az óhaj, hogy adjon és kapjon. Első helyen van az a szándéka, hogy adjon nekik lelki ajándékokat. Ugyanakkor kapni is szeretne tőlük. A keresztények között minden a kölcsönösség jegyében zajlik. Mindnyájan adakozók és elfogadók vagyunk egyszerre. Ahhoz, hogy adni tudjunk, ki kell lépnünk önző magatartásunkból, és ahhoz, hogy elfogadni tudjunk, meg kell tanulnunk megalázkodni. Mindenkinek szüksége van a másikra. Mindenki lehet valakivé a másik számára. Pál többször elhatározta, hogy meglátogatja a római gyülekezetet, de Isten ebben többször megakadályozta. Itt felmerül a kérdés, hogyan is függ össze a kettő, az ember szándéka, akarata és Isten vezetése. Melyiknek van elsőbsége? Az én akaratomnak, vagy Isten irányításának? Nem könnyű erre válaszolni. Mit tesz Pál?
terveket kovácsol, világos elképzelései vannak missziói munkáját illetően, de minden terv készítése közben hegyezi a fülét Isten utasításaira, amelyekhez alkalmazkodik. Világos döntésekre és egyben éles lelki hallásra van tehát szükség. Pál minden szándékának fő célja az evangélium hirdetése minden nemzetnek és mindenféle beállítottságú embernek. Ez az üzenet ugyanis életeket ment. Hadd kérdezzem, kedves hallgatom, milyen gyakran adsz hálát Istennek más keresztjénekért, azok hitéért? Milyen hatása volt eddig közben járó imádságaidnak? Milyen szándék van első helyen életedben, adni vagy kapni? Hogyan tud az én akaratom Isten irányítása alá kerülni?

Isten üzenete Viski János református lelki pásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének 8-tól 15-ig terjedő versei alapján.

0: Műsorunk folytatásában, ahogy ígértük, most Marosvásárhely felé vesszük az irányt a Tulipán utcai református egyházközség lelkipásztorával, Nagy Gáborral, Somogyi Botond, az üzenet főszerkesztője beszélget.
1: Mekkora Tulipán utcai református közösség?
2: Hát ez városban mindig egy jó kérdés, hogy pontosan mekkora egy gyülekezet. Akiket nyilván tartunk, 1350 lélek. Na most sok olyan van, itt mondta is az elődöm, hogy átkerültem a lónak a túlsó oldalára, mert sok olyan van most, akiről kiderült, hogy falura fizet például, és itt is nyilván van tartva. Úgyhogy végeztünk is egy felmérést, és egy kicsit kellett szűkítsük a gyülekezet lélekszámát, de persze a másik kérdés mindig jön, hogy jó, ebből hány fizet egyház fenntartást, abból hány jár templomba, de hogy élő gyülekezet van, ez a lényeg, és mi hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy számokat tartsunk fontosnak, és én azt hiszem, hogy lassan át fogunk térni arra, hogy a lelkületet, a gyülekezet lelkületét tartsuk fontosnak, ne a számokat.
1: Már Vásárhelyen ez körülbelül hol helyezkedik el, ez a Tulipán utca lélekszám szerint?
2: Hát inkább a kisebb gyülekezetek közé tartozik, vagy középmezőny, mondjam azt.
1: Mikor és hogyan alakult meg az egyházközség?
2: Tehát az egyházközség a 1990-ben alakult, és a kis templomból, a Gecse utcai gyülekezetből választották le. Akkor több gyülekezet is alakult, és ezt a Tudor negyednek a régi részét is leválasztották a kis templomi, meg a churchről.
1: A nevét gondolom az utcáról kapta?
2: Hát igen, ez a Tulipán utca ba sikerült egy telket venni, illetve házat, és innen kapta a nevét a gyülekezet. Annyit kell tudni, hogy ez az utca, ez megúszta a rombolást, tehát itt a környéken épültek a tömbházak, és ez az utca megúszta. Van egy 97 éves bácsi az utcában, aki mindig elmondja, hogy ő a főtéren lakott, elvették a házat, lebontották, elköltözött a Kövesdombra, házat építettek, lebontották, elköltözött a Tulipán utcába. Itt is házat építettek, és az Isten éltette volna Ceausescut, ezt is lebontották volna, de megúszta. Úgyhogy ez, igen, itt a tömbház negyed közepén van egy lakóházakkal megmaradt utca.
1: És hol tartjuk az Isten, hol tartjátok az Isten tiszteleteket?
2: Hát igen, ez egy régi gondja a gyülekezetnek. Egy félkész házat vettek meg egy kis telekkel annak idején, és ez a ház lakóháznak épült. Egy család építette azzal az elképzeléssel, hogy a lenti részben laknak az idősek, és a fenti két emeleten a két fiú a családjával. Na hát ez nyilván nem templomnak épült, és sajnos azóta is így van, és gyakorlatilag egy lakásban tartjuk az istentiszteletet, úgyhogy a nappaliban is ülnek, a hálószobában is ülnek, a folyosón is ülnek, és a konyhában is ülnek emberek. Ennek ugye nagyon sok hátránya van, persze van egy olyan előnye, hogy családiasabb az istentisztelet, de nagy hátránya az, hogy alacsony a mennyezet, nincs elég tér, nem lehet látni, nem lehet sokszor beférni, nem lehet egy műsort rendesen megtartani. Tehát sok hátránya van.
1: Ez a gyülekezet alakulásától már itt van? Tehát itt tartjátok az
2: Hát egy ideig a kis templomba tartották, és ott zajlott a gyülekezeti élet, és aztán ide került azzal az elképzelése, hogy majd átalakítódik a tér, de nem lehetett a statikai dolgok miatt, és ez így maradt sajnos. Azt hozzá kell tennem, hogy nagyon sok próbálkozás volt, tehát én legalább 14 próbálkozást összeszámoltam, amelyben próbálkozott a gyülekezet, és hát ez egy elég szomorú történet ilyen szempontból, hogy hol a városvezetés furta meg, hol az egyház, kerület nem támogatta eléggé, hol egy lakóbizottság vétózta meg a dolgokat, úgyhogy elég bonyolult helyzet volt, és alakult ki itt az évek során, úgyhogy így alakult, hogy a 10 vásárhelyi gyülekezet közül ennek az egynek nincsen még temploma.
1: Nagy Galambfalváról származol, Kolozsváron kezdted a pályafutásodat, Kükülő mentén folytattad, most Marosvásárhelyen vagy lelkipásztor, több vidék. Meg lehet állapítani, hogy a híveknek a viszonyulása az egyházhoz vidékenként mennyire változott, vagy változik szerinted?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, mert hogyha a szülőfalum környezetét nézem, akkor a szomszédos falvak közt is különbség van. Hogyha a kolozsvári gyülekezeteket nézem, a kolozsvári gyülekezetek közt is különbség van, és ha a Kükülő mentét, az alsó Kükülő mentét nézem, akkor ott is 2-3 falu közt különbség van. Tehát nyilván, hogy vannak különbségek, de itt is megvan a gyülekezetnek az a magja, amelyik általában mindenhol, és itt is munkálkodott az Úristen az évek során, úgyhogy van és lehet dolgozni.
1: Missziológiát tanultál Hollandiában, és 2 évvel ezelőtti beiktatásodat követően azt mondtad, hogy közösséget szeretnél építeni, és templomot. Vegyük sorra, mi a helyzet a templomépítés tervével?
2: Tehát a templomépítés terve az jelenleg ott áll, hogy tehát ehhez el kell mondjam azt, hogy egy régi kazánházat ítélt meg nagy nehezen a város. Amikor én ide jöttem, ez a helyzet fogadott. Egy óriási 680 négyzetméteres többszintes épület olyan betonnal, hogy még fénylik, és ezt a kazánházat kellett volna átalakítani, ami óriási nagy feladat lett volna, és amikor ide érkeztem, akkor ez a helyzet fogadott. Időközben az Úristen munkálkodott és nyitott új lehetőségeket, ugyanis a templom a jelenlegi istentiszteleti hely mellett volt még egy kisebb telke az egyházközségnek, és a kettő közt volt egy ház, ahol lakott egy idős házaspár, és amikor úgy tűnt, hogy hát az eléggé bonyolult azt a kazánházas utat járni, akkor megpróbálkoztunk ezzel a lehetőséggel, hogy megkérdeztük a szomszédban lakó házaspárt, hogy hajlandók lennének-e eladni a telküket, 300 négyzetméterről van szó, 310-ről. Nagy meglepetésünkre 2 hét gondolkodás után igen mondtak. Pontosabban van az a pénz, így hangzott, hogy van az a pénz, amiért a szülőket a 2 fiú kiköltöztetné. És igen, óriási, tehát biztos, hogy legalább dupláját fizettük, ha nem többet azért a telekért, de így a miénk gyülekezet nevére van telekelve, nincsen, nem lesz különösebb baj a szomszédokkal, mert csak közterület veszi körbe, egy szomszéd van. A kazánházzal az volt a helyzet, hogy 50 évre kapta a gyülekezet bérbe, és a terület se volt az övé, körülötte semmi, tehát hogy egy óriási befektetés, és egy óriási munka, és óriási összeg lett volna, és a végén maradtunk volna azzal, hogy hát itt Marosvásárhelyen pillanatról 4 évente vagy 2 évente változhat akár a politikai helyzet, és hát az nem lett volna egy életbiztosítás nekünk. Úgyhogy így most abban a helyzetben vagyunk, hogy a tervezési fázis zajlik. Egy kicsit most várnunk kell, de 30 év után azt hiszem, hogy kibírjuk ezt a pár hónapot, amit kell várni mondjuk egy látványterv elkészítéséig. Most azt várjuk, hogy a látványterv legyen készen, az alaprajz és ezek már megvannak. A látványtervet várjuk, és a tervezőnél van a labda jelenleg.
1: A terület itt van különben közel?
2: Hát itt van, össze van nyitva most a három telek, és így van 908 négyzetméterünk.
1: És az anyagiak, meg van biztosíték arra, hogy meg lesz a templom építésre, vagy ez még a jövő zenéje?
2: Hát a legnagyobb biztosítékunk van az, hogy az Isten templomot akar, akkor az meg lesz. Tehát egyéb biztosítékunk nincs. Sőt, hogyha így nézzük, akkor hát eléggé fura helyzetben vagyunk, mert minden jel arra mutat, hogy ez nekünk egy nehezített pályán kell végigfutni. Politikai változások miatt, gazdasági környezet megváltozása miatt. De én hiszem azt, hogy az Úristen meg fogja nyitni emberek szívét, és igen, hát sokan, mondjam ki, hülyének tartanak, hogy egy ilyenbe belevágtam a mai világba. És folyamatosan kell küzdjek ezzel, hogy mit akarsz te, miért akarsz te templomot építeni. Amikor Hollandiába adják el a templomokat, amikor csökken a gyülekezetek lélekszáma, nem ezzel kellene foglalkozni. Én ezhez mindig úgy állok, hogy számomra ez a kérdés, ez hitbeli kérdés, és nem anyagi kérdés, és nem gazdasági kérdés. Ha Isten itt, az a terve, hogy itt templom legyen, akkor a pokol kapui se fognak ezen változtatni. Ha az Úristen másképp dönt, akkor azt mi el kell fogadjuk, de hogy nem embereknek építem én, vagy készülünk, nem én, mert én nem is akartam soha templomot építeni. De nem embereknek fog templom épülni, hanem az Isten dicsőségé.
1: Bibliaórások, női kör, kórus, gitárkör, gondolom ez is hozzátartozik a közösségépítéshez. Milyen jellegű tevékenységek fognak ilyen szempontból a gyülekezetben?
2: Hát próbáltuk felmérni a helyzetet, és sok mindent folytattunk. Bibliakört, köröket, nőszövetségi alkalmakat, hál' Istennek ezek jól működnek, és amit nagyon fontosnak tartok, hogy úgy vagyunk együtt, hogy azt hiszem 90%-ban az ígéről beszélünk. Tehát nekem nem kell azzal foglalkoznom, hogy hát akkor most már elkalandoztunk a politika terén, nem tudom merre, és térjünk vissza az ígére, hanem tényleg az ígéről és az igének az életünkben való megnyilvánulásairól, beépítéséről esik szó. Tehát a Nőszövetség Bibliakör működik, hál' Istennek vallásórára is rendszeresen jól járnak a gyerekek. 60 fős vakációs bibliahetet szoktunk tartani, persze nem itt, mert erre nincs itt lehetőség, hanem akkor kerestünk alternatívát, Székelybósba, egy közeli faluba találtunk erre megfelelő helyszínt, a Koronkai Egyházközséghez tartozik Székelybós, és megengedték, hogy oda kimenjünk. Kórust indítottunk, ami egyelőre 3 szólamú, de lelkes, jó hangulat van. Gitárkörre járnak a gyerekek, konfirmálókkal voltunk táborozni. Ami még nem indult be, az az ifjúsági munka. Hát még egy konfirmáló csoport volt, sajnos nincsenek sokan, azok se. Tehát ez egy nehezebb terület, de én hiszem azt, hogy az Isten megszólít fiatalokat is, és ez is el fog indulni.
1: Feleségeddel együtt vagy a gyülekezetben, hogyan osztjátok be a szolgálatokat?
2: Hát most erre azt mondom, hogy fele-fele. Tehát én ezt már megbeszéltük korábban, ugye két kis gyülekezetben voltunk mindenki végezte a maga munkáját, egymást közben helyettesítettük, segítettünk egymásnak, de én tartom magam ahhoz, hogyha valaki teológiát végez, akkor a szolgálat minden területén helyt kell álljon. Tehát, ha valaki nőként teológiát végez, akkor az azt jelenti, hogy temet. Tehát nincs olyan, hogy csak a férfi temet. Próbáljuk ezt végezni. Persze van, mikor a feleségemnek több jut, mert ő még kantorizál is a gyülekezetbe, de próbáljuk megbeszélni, és igen, a presbitérium azt mondta, hogy azért esett lelkész házaspárra a választások, mert ha össze is vesznek, este kibékülnek, és akkor valahogy nem lesz ebből túl nagy bonyodalom, ami a gyülekezetet is érintse. Igen, elég jól el tudjuk osztani a gyülekezeti szolgálatokat. Van, amiben én vagyok, nekem adott az Isten talentumot, van, amiben a feleségemnek. Próbáljuk ezt összehangolni.
1: Működik-e valamilyen diakóniai szolgálat a gyülekezet terén?
2: Diakóniai szolgálat az úgy működik, hogy van egy listánk, amin vannak olyan emberek, akik segítenek, és ezt mindig felajánljuk olyan helyzetekbe, amikor látjuk, hogy erre szükség lehetne. Illetve beteglátogatás, idősek köszöntése, ilyesmi működik. Olyan diakóniai szolgálat még nem működik, hogy rendszeres legyen, és hogy tudjuk, hogy na akkor ezek a helyek, ezek az alkalmak. Szoktunk a karácsonykor a rászorulóknak szeretett csomagot adni, akik fogyatékkal élnek, azoknak. Igen, a házaskört is kellett volna említsem az előbb, hogy az is elindult. Tehát azzal is próbálkozunk, de azon is van még mit fejleszteni.
1: Sokszor azt állítják a lelki pásztorok, hogy a gyülekezeti tagokat, a nem templomban járó gyülekezeti tagokat a gyerekeken keresztül érik el, vagy tudják elérni. Te is így tartod, most nemrég gyerekekkel kint voltatok Bucsintetőn, ha jól tudom, táborban. Milyen jellegű gyerekmunka folyik?
2: Tehát rendszeres vallásórák vannak. Minden lehetőséget próbálunk kihasználni, kirándulásokat szervezünk vallásórásoknak és családjuknak, szüleiknek, táborokat próbálunk összehozni. Az igén keresztül kellene elérjük az embereket, nem a gyerekeken keresztül. Hogy a gyerekeken keresztül esetleg valaki elkezd csatlakozni, az jó dolog, de Ha nem jutunk odáig, hogy az Isten igéje érintse meg, akkor az csak ilyen félig meddig értük el a célunkat, vagy egyáltalán nem. Tehát a lényeg az lenne, hogy a gyerekek is Isten igéjét magukba szívva maradjanak, és oda kívánkozzanak a közösségbe, nem csak egymással, hanem az Istennel is, és a felnőttek is. Igen, azt látjuk, hogy sokan nyitottak, és szívesen bízzák ránk a gyerekeiket, de még mindig van egy réteg, akivel keressük a kapcsolatot, és akit próbálunk személyesen meglátogatni, és próbálunk kapcsolatot felvenni, hogy a személyes kapcsolat által is esetleg közelebb kerüljenek.
1: És nagyvárosokban Fehér Hólónak számít a gyülekezet látogatás, a család látogatás. Mi a helyzet ezen a téren?
2: Hát ezzel úgy vagyunk, hogy lehetne több is. Tehát látogatjuk a gyülekezetet, sokat meglátogattunk már, de persze mi is beleütközünk azokba az akadályokba, hogy nincsenek otthon hétköznap, esténként lehetne meglátogatni, esténként gyülekezeti programok vannak, hétvégén nincsenek otthon, hétvégén mi is elfoglaltak vagyunk, de hogy egyszer már végigmentünk úgy a gyülekezeten, hogy akik akartak fogadni, azok fogadtak. Na most azokkal a következő lépés az lenne, hogy azokat próbáljuk meg, akiknek olyan a munkaidejük, vagy azokkal próbáljunk kapcsolatba lépni, akikkel nem sikerült. Tehát tavasszal, ősszel folyik a családlátogatás, És van is olyan, aki azóta például jár templomba, amióta meglátogattuk.
1: Pont ezt akartam még kérdezni, mert általában a gyülekezet látogatásnak a menete az, hogy mindig azokat látogatják meg, akik amúgy is járnak templomba. Itt a lényeg az lenne, hogy azokat is meglátogassuk, vagy meglátogassa a lelki pásztor házaspár, akik csak névleg szerepelnek a listán, de gyakorlatilag nem egyháztagok.
2: Igen, hát próbálunk ürügyeket keresni, például megszólítjuk minden évben azokat, akik házassági évfordulót ünnepelnek, és akkor annak ürügyén, hogy adunk nekik egy szimbolikus ajándékot, próbáljuk megkeresni őket. Tehát akkor már van egy kapcsolópont. Persze van olyan is, aki nem szeretne fogadni, van olyan, aki azt gondolja, hogy mi azért megyünk, hogy behajtsuk az egyház fenntartói járulékot. Mi olyan alapon járunk, tehát mi minden családnál legalább 45 percet töltünk. Úgyhogy ezért haladunk lassabban is, mert egy nap 3-4 családnál többet nem tudunk meglátogatni. És közben még persze bejön olyan, hogy el kell utazni, ide kell menni, oda kell menni, más feladataink is vannak, de ezt nem szeretnénk elengedni, mert ezt fontosnak tartom.
0: Az elmúlt percekben a Tulipán utcai református egyházközség életében nyerhettünk betekintést, a gyülekezet lelkipásztorával, Nagy Gáborral, Somogyi Botond, az üzenet főszerkesztője beszélgetett. Ennyi fért keresztény élet rovatunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Keresztény Élet felekezetközi magazinunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel szeptember 15-i KEDD déli magazin műsorunk véget ért. Adással legközelebb holnap hajnali 3 órakor várjuk Önöket rádió közelbe, itt a 88,3 MHz-es frekvencián. De weboldalunkon addig is hallgathatóak vagyunk. A nap gondolatával búcsúzom Önöktől. A mai idézet Nelson Mandela, a Dél-afrikai Köztársaság volt elnökétől származik, és így szól. Tetteid ne a félelmet, hanem a reményt tükrözzék. Köszönöm a kitüntető figyelmüket. Szegedi Csabát hallották. Békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

rendben van, szólt a furcsa vendég, mintha tegnap lennék. Gyűrött tart, fél mosoly a füstbe, szépek itt az esték.

A tapsot kérlek, László Attila hangszeretet az, hogy is uraim.

most újra költözöm, egy szűrös év után, lassan minden rend.

0: híreink először címszavakban. Az első 7 hónapban 3,7%-kal csökkent az ipari termelés Romániában. Több drónt észleltek a román-ukrán határ közelében. Elutasította a szenátus a parlament létszámának csökkentéséről szóló tervezetet. Nyugaton enyhébb, délkeleten az átlagosnál hidegebb napok jönnek. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Jöjjenek a részletek! Az idei év első 7 hónapjában a nyers adatok szerint 3,7%-kal, a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 3,8%-kal csökkent az ipari termelés Romániában 2025 azonos időszakához képest, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. Az adatok szerint 2026. január 1-e és július 31-e között a nyers adatok szerint a feldolgozóipar teljesítménye 4,8%-kal, a kitermelőipari 1%-kal csökkent, miközben a villamos energia termelésé, valamint a hő, gáz és melegvíz szolgáltatásé 2,3%-kal nőtt éves összevetésben. Több drónt észleltek a román-ukrán határ közelében. Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere ma hajnalban Ukrajna területén a román határ közelében, közölte a Védelmi Minisztérium. Az első célpontot 3 óra 10 perc körül észlelték Kiliától mintegy 35 kilométerre északra. A helyzet megfigyelésére felszállt a borcsái 86-os légibázisról a román légierő 2 légtérrendészeti szolgálatot teljesítő F-16-os vadászgépe. A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófa védelmi főfelügyelőséget, amely 3 óra 18 perckor Roalert üzenetben figyelmeztette Tulcsa megye északi részének lakosságát. Két másik légi célpontot 4 óra 20 perc körül azonosítottak a Tulcsa megyei Periprává településtől mintegy 30 kilométerre északra. Emiatt 4 óra 51 perckor újabb Roalert figyelmeztetést küldtek a térség lakóinak. Légtérsértést egyik alkalommal sem észleltek, a légiriadót 5 óra 18 perckor lefújták, közölte a Védelmi Minisztérium. Elutasította a szenátus a parlament létszámának csökkentéséről szóló tervezetet. Elutasította hétfőn a szenátus a képviselők és szenátorok számának csökkentését előíró törvénytervezetet. A Románok Egyesüléséért Szövetség jogszabályjavaslatát 40 szenátor támogatta, 43 ellenezte, 25 pedig tartózkodott. A 2015/208-as törvényt módosító és kiegészítő tervezet 299-re csökkenteni a képviselők és szenátorok számát. A képviselőháznak 201, a szenátusnak 98 tagja lenne. A javaslat úgy módosítaná a képviseleti arányt, hogy a képviselőházban 100 ezer, a szenátusban pedig 200 ezer lakosra jusson egy mandátum. Az AUR szenátora Cornelio Negru emlékeztetett arra, hogy több mint 16 év telt el a Traian Băsescu volt államfő által kezdeményezett népszavazás óta, amelyen a választók a parlament létszámának 465-ről legfeljebb 300 főre csökkentése mellett foglaltak állást. Nyugaton enyhébb, délkeleten az átlagosnál hidegebb napok jönnek. A következő 4 hétben nagyrészt az évszaknak megfelelően alakul a hőmérséklet, kivéve ezen a héten és október elején, amikor a nyugati ország részben kissé melegebb lehet, a délkeleti régióban pedig hidegebb az átlagnál. A ma közzétett 4 hetes előrejelzés szerint szeptember 21-éig az egész országban az ilyenkor megszokottnál szárazabb lesz az idő. Szeptember 14-e és 21-e között a nyugati régiókban az átlagosnál kissé melegebb, délkeleten viszont valamivel hűvösebb idő várható. Az ország többi részén a naptári időszaknak megfelelő hőmérsékletre számíthatunk. Csapadékból az egész országban hiány lesz, de főként a Kárpátokon belüli területeken, írja a news.ro. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése szerint ma nagy rész napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agyar Press hírügynökség és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mózes második könyve, 14. fejezet, 14. verse.

0: amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Márk evangéliuma 13. fejezet, 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám. Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély. Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
3: Gombolózzon állék zenébe! Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Rexászi Színház termeit. Készültünk nyáron erre az évadnyitóra, hiszen a 26-27-es évadot is, amint tudjuk, háborús körülmények között kell abszolválnunk, de nem tart minket ez vissza attól, hogy továbbra is valódi szakmai műhelyként tudjunk dolgozni.
1: A második osztályosok műsorával kezdődött a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskola ünnepi tanévnyitó istentisztelete a Deszka templomban.
2: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nyári szünet az nem egy szabadság, hanem lehetőséget teremt a tanórából kilépve más pedagógiai módszerek, folyamatok segítségével a gyerekek nevelésére, oktatására. A kerékpáros vándortábor során megismertük az Észak-Alföld turisztikai értékeit, rengeteg református templomot látogattunk meg.
1: 20 éve a rászorulókért.
3: A diakóniának az a szerepe, hogy tulajdonképpen az egyház, amióta létezik, nem csak az evangéliumot hirdeti, hanem megpróbál Krisztus tanítása nyomán és az apostolok tettei nyomán követni ezt a mintát, hogy hirdetni az evangéliumot, illetve hogy segíteni az emberek szükségén. Ez azt jelenti, hogy beteggondozás, vagy rászorultaknak való segítés, vagy bármiféle diakóniai szolgálat.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Szeptemberben ismét megtelik élettel a színpad, hiszen kezdetét veszi az új színházi évad a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. A társulat számára az új évad mindig új kihívásokat, új előadásokat és természetesen új találkozásokat is jelent a közönséggel. Az új színházi évadról, a társulat terveiről és a várható előadásokról Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójával beszélgettünk.
4: Szeptember 1-én ugye becsengettek az általános iskolákba, véget ért a nyári szünet, talán pihent a színház is nyáron, mondjuk augusztusban egy pár napot. Új lendület, új tervek, mi várja a kárpátaljai nézőket, hogyha a Beregszászi Színházra gondol?
0: Valóban rengeteg programmal és tervvel készültünk a nézőink számára. Őszintén mondhatom, hogy alig várjuk, hogy újra betöltse a nézői lárma, a nézői érdeklődés a Beregszászi Színház termeit. Készültünk nyáron erre az évadnyitóra, hiszen a 26-27-es évadot is, amint tudjuk, háborús körülmények között kell abszolválnunk, de nem tart minket ez vissza attól, hogy továbbra is valódi szakmai műhelyként tudjunk dolgozni, nem csak Beregszászban, hanem Kárpátalja nagyobb magyar lakta településein. Erről a missziónkról sem tettünk le, ugye miért tettünk volna le, hiszen az elmúlt évek azt mutatták, hogy továbbra is megmaradt a magyar nézői bázis a színházi berkekben, Ungváron, Munkácson, Nagyszőlősön, Técsőn, Visken, és még sorolhatnám a településeket. Tehát ezeket a településeket is nagy örömmel szolgáljuk ki a terveink szerint majd a 26-27-es évadban. A hivatalos nyitóra, megnyitó ünnepségre a Dériné program bevonásával kerül sor, hiszen szeptember 22-23-án nagyszabású kitelepülésekkel, színházi programokkal várjuk majd az érdeklődőket. Az egyik központi helyszínünk a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Líceum, a másik pedig a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum lesz majd, de óvodákba is ellátogatunk, Nagy Muzsaj, Bene és környékbeli egyéb településekhez is szeretnénk elvinni színházi előadásokat, az estét pedig Pataki Szilvia egy karádi jazz estjével zárjuk. Tehát ez a kétnapos programsor adja meg majd a hivatalos keretét ennek az évadnak, ahhoz, hogy a vendégprodukciók után a saját előadásainkat is meg tudjuk majd mutatni.
4: Picit mielőtt még a sajátokra átmennénk, a Dériné program, a magyarországi Dériné program, ugye most már lassan egy éve a színházi kapcsolatrendszerbe beépülve működik itt Kárpátalján. Mekkora segítség ez? Nem tudom, hogy jó-e ez a kifejezés. Mekkora segítség ez, vagy mekkora színfolt a Kárpátaljai megye Magyar Drámai Színház palettáján?
0: 2025 májusában külhoni területeken először Kárpátalján indíthatták útjára a magyarországi székhelyű Dériné programot, amely Magyar Kulturális Kormányzat által támogatott összművészeti, de leginkább színházművészeti program. Ennek az alapja, hogy különböző befogadó helyekre, jelesül Kárpátaljára, azon belül Beregszászba, különböző nemzedéknek, életkornak szóló színházi produkciókat hívhatunk meg vendégségbe. Ezeknek a szakmai lebonyolításával a Beregszászi Színházat bízták meg itt Kárpátalján, partnerünk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is, a Rákóczi Szövetség. Mondhatom azt, hogy egyrészt óriási segítség, hiszen a megmutatkozó és megmaradt, fennmaradt nézői igényt segítenek ezek az előadások kiszolgálni a Beregszászi Színháznak, hiszen kevesebb járművel, picit megfogyatkozott létszámmal kell

0: a kárpátaljai régiót járnunk, úgyhogy milyen jó az, amikor új programokkal, széleskörű kínálattal, nem csak nagy színpadról ismert előadásokkal, hanem tantermi előadással, pantomim játékkal, különböző mentálhigiénés és koordinációs feladatokat, színházpedagógiából ismert feladatokat, felvonultató darabokkal, műsor és programszámokkal jöhetnek ide vendégelőadók, ismert magyarországi színészek érkeznek ráadásul, hiszen Kossuth Jászai díjas, kiváló érdemes művészek sorát láthattuk vendégül, tehát egyrészt segítség és támogatás ez a Beregszászi Színháznak, másrészt pedig szakmai előrelépést kínál, hiszen a már felsorolt alkotókkal sorra elmondhatom, hogy jó kapcsolatot ápolunk azóta is, tehát a szakmai viszonyrendszerünk kitágult ennek köszönhetően, már jó barátként tudjuk ezeket az előadókat hívni. A már említett Pataki Szilvia mellett októberben, 22-23-án például Sáfár Mónika és Kautsky Armand lesz a Beregszászi Színház vendége, egy 56-os tematikájú előadással, tehát előre megvan a programtervünk, minden hónapban legalább két kitelepüléssel készülünk, a már elmondott érdemek és segítségek mellett óriási lehetőségnek tartom azt is, hogy megszólíthatjuk az óvodás korosztálytól tehát az alsó iskolában az alsósokat, illetve az általános és középiskolában tanulókat egyaránt a színház nyelvén.
1: Ugye a Déréné program egyik mottoja, vagy azt hiszem a mottoja az, hogy színház mindenkinek, és hát itt Kárpátalján ez meg is valósul. Jó, tegyük félre a Dérinét, ha ezt félre lehet egyáltalán tenni. Mi a helyzet a saját előadásokkal, illetve magával a színházzal? Mik a tervek?
0: Következő legnagyobb dobásunk itt Kárpátalján, a Romzsa Tódor mártír püspök életéről készült előadásunk, nagy színpadi előadásunk kárpátaljai bemutatója. Boldogok, akik nem látnak az előadás címe. Az előadást Lukácsi György írta, tehát kifejezetten a Beregszászi Színház kérésére jött létre, ős bemutatóként Beretyán Nándor rendezte a darabot. Nyilván volt egyfajta motivációja és indítatása az előadásnak abban a tekintetben, hogy nagyon sok párhuzamot láttunk a 80 évvel ezelőtt történt II. Világháború utáni kárpátaljai magyar közösség sorsát érintő kérdésekben, hétköznapokban és a mi jelenünkben. Ezért szerettük volna ezt a témát egy picit közelebbről megismerni, feleleveníteni, az egykori görögkatolikus mártír püspök halálának a körülményeit bemutatni. Mindazonáltal nem a krimi és a, hát hogy is mondjam, ugye elég krimiszerű mindez a történés, ami az ő halálát és az ő életét veszte, de nem arra szerettük volna a hangsúlyt fektetni, hanem a túlélésre, arra a fajta túlélésre, amely lehet méltóságteljes, lehet szép, és mint látjuk, virágzó közösséget teremthet az ő példája 80 évvel később is. Szerettünk volna kapaszkodót adni ezzel az előadással a kárpátaljai magyarság számára. Október végén várható az előadás kárpátaljai debütálása és bemutatója, azt követően pedig több kárpátaljai nagyvárosban szeretnénk bemutatni. A nagyszínpadi előadás mellett természetesen folytatjuk a színházpedagógiai, színházi nevelési vállalásunkat, hiszen tantermi előadásokkal, mese előadásokkal is készülünk. A Láthatatlan sebek című előadást Gál Natália jegyzi majd, ez ugyancsak tehát tantermi formában kerül majd bemutatásra, mentálhigiénés céllal szeretnénk nem mellesleg a fiatalok bevonásával színre vinni ezt a történetet. Emellett tervezzük a Beregszászi Városi Legendák színpadi adaptációját, pletykálkodunk egy kicsit, ha lehet így mondani, a Hubai Stúdió termünkben lesz ennek a bemutatója, Városi Legendák címmel, Mónus Dóra a szövegét szedi majd össze, és az mellettem ülő Vas Magdolna lesz az reményeink szerint, aki a színpadi adaptációt vezeti és elvállalja majd. Ez az idei terv, tehát a 2026. december végig tartó időszak új bemutatóinak a terve, de szeretnénk felújítani új szereposztásban a Nevem Freja című nagy sikerű bulingolás témakörét érintő előadásunkat. A mémesénket ugyancsak új szereposztásban játsszuk majd, és hát a régóta közkedvelt háztűznéző előadásunkat újra műsorra tűzzük, ugyancsak a nagy színpadon látható majd a darab. nagyon készülünk arra, hogy jöjjenek a nézők.
1: Igazán impozáns kínálat, érdemes lesz böngészni, illetve figyelni, várni a híreket a műsor tervekkel kapcsolatban. Én azt gondolom, élő színház élő néző nélkül nincs. A jó színház az neveli is a saját nézőit, nem pedig csak várja, mint tátott szájú a sült galambot. Ebbe a nevelésbe tartozik bele az utánpótlás képzés is, és ha jól tudom, akkor ez több fronton is zajlik. Egyrészt segédszínészek által, akik bár szép számban vannak, de én úgy gondolom talán nem elegen vannak, illetve a másik pedig a Ficseri Gyerek Stúdió, ami már évek óta működik, tudomásunk szerint pedig jól működik, nagyon sokan szeretik. Mi vár azokra, akik esetleg a segédszínészi vonalon szeretnének elindulni, mert már egy picit nagyobbak, és mi vár azokra a gyermekekre, akik mondjuk egy ilyen színházi közösség, mint a Ficseri tagjai szeretnének lenni?
0: 6 fős segédszínészi csapat segíti most a Beregszászi Színház munkáját. Azt elárulhatom kulisszatitokként, hogy egy nagyon jó fiatal csapat alakult, formálódott már az elmúlt években. Bizonyos mértékben a háború nyomása miatt is, de összekovácsolódott csapat segíti a segédszínészek és a színészek munkáját a háttérből is. Gondolok itt a technikai munkatársakra, a műszaki munkát segítő csapatra. Valóban jött egyfajta fiatalitás, úgyhogy egy igazi jó ifjúsági csapat kovácsolódott a Beregszászi Színház bázisán. Ennek mi nagyon örülünk, viszont várunk még ebbe a csapatba további fiatalokat. Éppen ezért a közeljövőben meghirdetjük a segédszínészi felvételit. Október első hetében várható majd a felvételi. Mi mindenkit arra biztatunk, aki érez magában egyfajta indítatást, egyfajta tehetséget, vagy megmutatkozni akarást, hogy jöjjön el, próbálja ki magát. Színészekkel hallgatjuk majd meg, hogy mit tud, hogy hogyan működik a színpadon. Ha bátortalan, képzetlen, ez ne tartsa őt vissza, hiszen éppen azért jön, hogy elsajátítsa a legalapvetőbb színpadi jelenlét, mozgás, beszéd alapjait. Tartozzon egy jó csapatba, és ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hiszen rendkívül rugalmas a munkavégzés, mondhatom így. A legtöbb segédszínészünk diák, hallgató, egyetemi hallgató, vagy éppen másodállásban valahol máshol teljesít szolgálatot. Tehát össze tudjuk hangolni, de mindenképpen olyan műhelyként működik, ahol, és nagyon ritka műhelyként Kárpátalján, ahol magyar nyelven, színházzal, művészettel lehet foglalkozni.
2: Az elmúlt percekben Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójával beszélgettünk.
3: Mert dalaimnak azt a részét, mely túlnyomónak

Az anyaország. A második osztályosok műsorával kezdődött a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskola ünnepi tanévnyitó istentisztelete a Deszka templomban. Az eseményen Almási Ferenc a fenntartó tetenvári református egyházközség lelkipásztora hirdetett igét, valamint Gólya Zoltán intézményi fő

0: Igazgató köszöntötte a diákokat és szülőket. Velük beszélget a következő percekben Huszár Kata.
1: Elkezdődött itt a Jókai Mór Református Általános Iskolában is a 2026-2027-es tanév. Tiszteletes úr, milyen gondolatokkal indította el ezt a tanévet, a kis elsősöket és a sok-sok ismét iskolába jövő diákot?
2: Igyekszem a református bibliaolvasó kalauzunk szerinti napi ige alapján szolgálni, amennyire csak lehet minden ige hirdetési alkalmon, és így tettem most is. A zsidókhoz írt levél 10. részéből a 32-től 39-ig terjedő verseket olvastam föl, és ugye itt arról beszél az ige, hogy nehézségei vannak a levél címzetjeinek a hitük miatt, de bátorítja őket, és azt mondja, hogy ne veszítsétek el bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, egy drága kincs, ez pedig az üdvösség, a bűnbocsánat Jézus Krisztusban. És azt mondtam el a bevezetőben, hogy amikor gyerek voltam, akkor a szüleim meg más felnőttek is mindig azt mondták, hogy tanulj, mert ezt senki sem veheti el tőled. Ugye egy nehéz dolog az, hogy egy olyan időben nőttek fel az én szüleim, amikor sajnos ez még egy reális lehetőség volt, hogy elvették az emberektől a lakást, és így tovább, ha úgy adódott. Tehát ezért egy fontos dolog volt, hogy az ott marad az ember fejébe, amit megtanult. És akkor azt hangsúlyoztam a tanévnyitó istentiszteleten, hogy itt két drága kincset kapnak ebben az iskolában. Az egyik ez ismeret, amit nem lehet tőlük elvenni, a másik pedig a Krisztus evangéliuma, ami szintén elvehetetlen és örök érték, és azt kívántam, hogy ilyen kincsekben, gazdagon tudjuk majd zárni a tanévet.
1: Hagyomány már ugye itt a Jókaiban, hogy a hétindító, hétkezdő istentisztelet, az a megfelelő idő esetén, az mindig a templomban, a deszkatemplomban zajlik. De azért ez mindig különleges, ez az évelei istentisztelet, én azt gondolom. Tiszteletesként milyen ezt megélni, hogy jönnek az elsősök, jönnek a diákok, jönnek a szülők, és újból elindul valami?
2: Hát nekem egy talán különösen is nehéz, azért, mert személyesen is érintett vagyok. Tehát amikor bejönnek az elsősök, akkor az eszembe szokott jutni a saját gyermekem, akit szintén láttam elsősként, és most pedig nyolcadikusként ült ott, és hát ott kell majd lenni a ballagási istentiszteleten, az meg különösen nehéz lesz. Szóval mindenképpen bevonódok, és az istentiszteleteinken szokott fotózni Simon Gábor és az ő fia 2016-ban végzett itt a Jókai iskolában, úgyhogy én még 3 éven keresztül láttam őt jókaisként, és meg egy derék fiatal ember szokott ott közöttünk mozogni. Szóval igazából úgy elgondolkozom rajta, hogy milyen nagy dolog az, hogy ezek a pici gyerekek ide bejönnek, és milyen gyorsan megnőnek, és egy óriási lehetőség, meg felelősség is egyben az, hogy mi velük foglalkozhatunk, de úgy az is az eszembe szokott jutni, hogy mennyire áldásos, különleges dolog az, hogy egy ilyen keresztény református intézményben tanulhatnak, ahol alapelve, hogy főigazgató úr is elmondta, hogy itt nem tűrjük a gúnyolódást, a másiknak a bántását, tehát egy érzelmi biztonságban vannak, a tanáraink igyekszenek tényleg számon tartani a gyerekeket egyesével, hiába nagy létszámú az iskola, és közben pedig valóban elkötelezettek vagyunk arra, hogy Krisztushoz vezessük őket. Szóval egy nagy felelősség, nagy lehetőség, és örülünk neki, hogy azt látjuk, hogy szívesen hozzák ide a szülők továbbra is a gyermekeiket. Ez azt jelenti, hogy Isten kegyelméből ezt jól tudjuk végezni.
1: Gulya Zoltán főigazgató úrhoz fordulok. Ebben a 2026-27-es tanévben, ahogy a tanévnyitón is elhangzott, 440 diák kezdi meg ezt a tanévet. Ez a 440-es létszám, ez nekem nagynak tűnik.
3: Nagy is vele a felelősség. Mind itt van a vállamon, de természetesen úgy, hogy közben bízhatok abban, hogy a kollégáim a lehető legjobb szakemberek, és mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek a nevelési, oktatási folyamatban, egész tanév folyamán gazdagodjanak. lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónk nincs, ez is azt hiszem egy nagy értéke a nevelőtestületnek és a szülői háznak, mert ezt csak együtt ketten tudjuk ilyen magas szintre hozni a gyerekek esetében. És örömmel jelentem, hogy a Jókai Tehetség Program az, ami a 2026-27-es évben pilot évként elindul, és 6.-7. gyerekekkel egy-egy tanár, vagy maximum 2 tanulóval fog egy tanár foglalkozni, és még jobban egy-egy tehetség területet megpróbál kibontakoztatni. Ez nagy szabadság, hiszen a Nemzeti Alaptanterv kötöttségéből egy picit ki tudunk lépni, és azt a tehetségterületet tudjuk fejleszteni, ami lehet, hogy a tanuló érdeklődése, vagy a tanárnak egy olyan szakterülete, még főiskolás egyetemi korából, amiben ő nagyon elmélyedt. Ez az, ami a református értéktöbletet adja a Jókaiban.
1: Sok változás lesz az idei tanévben, de mielőtt ezekről beszélnénk, azért említsük meg azokat a gondolatokat is, azok közül néhányat, amelyeket főigazgató úr a évnyitón elhangzott beszédében is elmondott, hogy a nyár sem telt eseménytelenül itt a Jókaiban, mert azért akkor is várták a gyerekeket továbbra is.
3: Igen, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nyári szünet az nem egy szabadság, hanem lehetőséget teremt a tanórából kilépve más pedagógiai módszerek, folyamatok segítségével a gyerekek nevelésére, oktatására. A kerékpáros vándortábor során megismertük az Észak-Alföld turisztikai értékeit, rengeteg református templomot látogattunk meg, de voltunk alsós táborban is, Bükszentkereszten drámatáborban. A drámatábor egészen nagy létszámú volt, Nagy Andrea a drámatanár nagyon jól összefogja a közösséget, és még utánkövetés is van, ez azt jelenti, hogy aki középiskolás korba lépnek, azok visszajönnek ebbe a táborba, és segítőként jelennek meg. De egyébként a kerékpáros vándortáborban én is már az egyik fiúnak mondtam az tábor záró értékelésnél, hogy hát te most innen elballagsz, mert bizony már középiskola 10. osztályát elhagyod, úgyhogy ez az általános iskolás tábor szintén egy picit követi, de az oka az, hogy a belépő 5.-esek, 6.-osoknak viszont nagyon jól tudnak segíteni ezek a gyerekek. Nem levesszük a terhet a tanárok válláról, hanem olyan helyzetbe hozzuk a fiatalokat, hogy érzik azt, hogy ők is tudnak utat mutatni, segíteni a kisebbeknek, és ez mindenkinek egy pozitív, egy win-win helyzetet tud eredményezni.
1: Beszéljünk akkor az idei tanév néhány újdonságáról még, mert a elsősök jövetelével ugye indulnak első osztályok is, 3 első osztály indul. Hány gyermeket jelent ez?
3: 26, 24, 18 ilyen a tanuló létszám az osztályainkban. Magyar-angol 2 tanítási nyelvű általános iskolai osztályt, emelt angol specializációjú osztályt és emelt angol informatikával specializációjú osztályt tudunk indítani. Mindegyikben az angol nyelv tanítása már elkezdődik elsőtől, valahol ez úgy, hogy még bizonyos tárgyakat is a kéttannyelvű képzés keretében már a célnyelven angolul tanulnak a gyerekek, és van olyan, ahol pedig az informatikát, az algoritmikus gondolkodást, padlórobotok, bíbotok segítségével már egészen ilyen kiskorban is el tudjuk kezdeni fejleszteni.
1: Most az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium ajánlásokat fogalmazott meg iskoláknak, többek között a szünetekről, a mozgásokról, az esetleges rövidebb tanórákról. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban itt a Jókaiban? Vannak-e tervek ezekkel kapcsolatban?
3: Igen, megkaptuk a minisztérium ajánlását. Nagyon örültünk neki, mert a 14 pontból jó néhány pontnál megállapítottuk, hogy de ezt már mi a múltban megpróbáltuk, vagy jelenben is csináljuk. Kiküldésre került a szülők számára az alsós munkaközösség által készített terv, ami ennek a 14 ajánlásban szereplő pontnak a megvalósításával kapcsolatos információkat tartalmaz a szülők számára, úgyhogy aktívan foglalkozik az egész nevelőtestület ezzel a módszertannal. Ezt a lassú iskola kezdést talán emlékeznek rá a Jókaihoz közel álló hallgatók, 2 évvel ezelőtt megpróbáltam én is bevezetni, több-kevesebb sikerrel, azt kell mondanom, mert volt, akinek ez problémát jelentett, hogy hogy tudná ő 8.30-ra hozni a gyermekét, ha a nagyobb vagy a kisebbik gyermek meg a középiskolába be kell, hogy érjen 8 előtt, vagy a munkahely nem tolerálja. Úgyhogy ez széles társadalmi réteget érintő dolog, nagyon szerencsés, és én is egyetértek a lassú iskola kezdéssel, mert bizony, amikor így beesünk reggel, hát nem biztos, hogy erre vagyunk teremtve, hogy mi azonnal egy matek példát 8 óra 5 perckor a táblára vésve már oldjuk is meg x a négyzetenre.
1: Mit várnak az iskola kezdéstől, illetve ettől a tanévtől? Kérdezem először, tiszteletes urat.
2: Ez egy különleges tanév lesz, hiszen 25 évvel ezelőtt vette át a deszkatemplomi gyülekezet az akkori 44-es számú általános iskolát, ami azóta bővült egy óvodával is, egy nagy létszámú óvodával. Az akkori 4 csoport azóta 5 csoportos intézményé növekedett, úgyhogy ebben a tekintetben is ez egy meghatározó esztendő lesz. Hálásak vagyunk Istennek mindenképpen azért, hogy ez a lehetőség megadatott, és a negyed évszázad az már egy elég hosszú idő, van mire visszatekinteni, meg ez segít az előretekintésben is, hogy hogyan tovább. És azt gondolom, hogy ez az 25 esztendő mindenképpen egy megerősítést jelent abban, hogy még inkább el kell köteleződnünk az Istennek, és ezen az úton kell tovább haladni, így nevelni, tanítani a gyerekeket. Nagyon hálás vagyok azért is, hogy a szülők ebben megerősítenek. Volt az elmúlt tanév végén egy juniális, amit minden esztendőben megtartunk, és nagyon jó beszélgetésem volt a kisgyerekes szülőkkel, akik nagyon őszintén maguktól, ők kezdeményezve a beszélgetést, elmondták, hogy mennyire fontos számukra az, hogy ez egy református intézmény, hogy olyan az értékrendje az iskolának, amilyen, hogy olyan az intézménynek a vezetése, amilyen, hogy olyan a fenntartó, amilyen, tehát az a rend, és közben a renden belül a szabadság, hogy tényleg az a célunk, hogy a gyerekek boldogok legyenek, kiműveltek, az életre felkészítettek, ezt értik, értékelik a szülők is. Ez a 25 esztendő azt gondolom, hogy ebben erősít meg bennünket, hogy erről az útról letérni semmiképpen sem lehet.
1: Főigazgató úr, milyen tervekkel, elvárásokkal kezd neki ennek a tanévnek?
3: Ez a tanév, ahogy már nagy tiszteletű úr is mondta, különleges tanév. Ez a jubileum, ez bizony megállásra is késztet minket, és hálaadással leszünk az iránt, hogy bizony honnan indult 25 évvel ezelőtt, milyen állapotból a Jókai, és napjainkra hova tudott eljutni. Itt mind az infrastruktúrára, az iskolaudvar állapotára, mint pedig a nevelőtestület lelkületére, az iskolában tapasztalható jó magaviseletre, általános iskolai étoszra. Ha valaki bejön a Jókaiba, többen megjegyezték nekem, hogy annyira érződik egy hangulata az iskolának, ami nyugalom, de ennek ellenére mégis vidám gyerekzsiva is megjelenik benne. Ezt szeretnénk továbbvinni, erősíteni az Isten dicsőségére.
1: A programokat, ha nézzük, gondolom azért már jó néhány, ha más nem, erre az első fél évre megfogalmazódott, mi minden várható.
3: Állandó programjaink közül kiemelném a sulikóstolót, a Jókai kupát, amit a környék óvodásainak tartunk. Ezekkel szeretnénk megismertetni a szülőket, a gyerekeket a Jókai hangulatával, kínálatával, és megszerettetni velük a Jókai óvodásainkkal, vagy a közelben lévő óvodák gyerekeivel, hogy milyen ez a hangulat. Ennek érdekében több éve bevezettük már azt a szokást, hogy mindenki visszamegy harmadikes, negyedikes korában, aki jól olvas, és egy mesét olvashat altatási időben az oviában. Az előbb már említett win-win helyzet úgy érzem itt is megvan, mert az ovisokhoz jön egy nagy iskolás, nézd már milyen szépen tud olvasni, az iskolás pedig öröm lehet a szívében, hogy hát egy ilyen feladatot kapott, és ezt szépen tudja teljesíteni az óvodájában. Szülő-tanár találkozunk Márton napján szokott megrendezésre kerülni, karácsonyi hangverseny várható, és két évente rendezzük az angolra hangolva programunkat, amikor a két tanítási nyelvű tagozatunknak a gyermekei, tanárai nagyon szép díszlettel, jelmezzel bemutatnak egy-egy kis darabot, ezzel is emelve a decembert. A második fél év zárásaként, ennek a jubileumi évnek a zárásaként pedig terveink között szerepel, hogy egy haranglábat szeretnénk felállítani az iskola épület elé. Ez ballagáskor, tanévnyitókor, tanévzárókor, csendes napokon fog megszólalni ez a harang, és terveink szerint hasonlítani fog egy nagyon picit majd a deszka templomra megjelenésébe. Zsindelytető lesz, és egy olyan szerkezet, ami rezonál a deszka templommal.
0: Az elmúlt percekben Huszárka tőzszállítását hallhatták.

0: Erdély. 20 éves a Diakónia Keresztjén Alapítvány marosvásárhelyi és szászrégeni fiók szervezete, amelynek jubileumát szeptember 4-én és 5-én ünnepelték Marosvásárhelyen, bemutatva azt a háttérben folyó munkát, amelyet sokan talán nem vagy alig ismernek. A marosvásárhelyi fiók szervezetről Sütő Alpár Barna ügyvezető igazgató beszélt, majd Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük a diakónia jelentőségéről. Az ünnepség után a diakóniában dolgozók arról számoltak be, mit jelent nekik a szolgálat, amelyet végeznek.
1: 20 éves jubileumát ünnepelte a Diakónia Keresztjén Alapítvány Marosvásárhelyi és Szászrégeni Fiók szervezete a múlt héten. Szeptember 4-én a marosvásárhelyi vártemplomban adtak hálát az elmúlt évekért. Sütő Alpár Barna, a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet ügyvezető igazgatója a szolgálatról és a jövőbeli tervekről számolt be. A
2: Diakónia Keresztény Alapítvány Marosvásárhelyi Fiók Szervezete jelen pillanatban 18 munkaponttal dolgozik. Ez azt jelenti, hogy Maros megye, Hargita megye, Fehér megye, illetve Kolozs megyében összesen 82 településen van jelen. Ez a házi beteggondozói szolgálatot jelenti. Összesen 32 munkatárssal dolgozunk, és hetente kb. 700 személyt látogatunk meg legalább egyszer. A házi beteggondozása a Diakónia Keresztény Alapítvány legkiemelkedőbb tevékenysége, de emellett a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet működtet a tavaly augusztustól egy idős otthont Segesváron. Jelen pillanatban ott 27 állandó gondozottunk van, és összesen 18 munkatárssal dolgozunk.

0: Az elmúlt 5 évben maga a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet közel háromszorosára nőtt, és sikerült beindítani az otthoni beteggondozás mellett a Segesvári Idős Otthont is, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos mérföldkő volt az alapítvány életében. Az elmúlt 20 évért szeptember 4-én és 5-én adtunk hálát. Maga a pénteki nap a hálaadásról szólt, arról, hogy megmutassuk a világnak, hogy igenis milyen erős és fontos szolgálatot végez az alapítvány. Hálaadó Isten tisztelettel kezdtünk a Marosvásárhelyi Vártemplomban. Kiemelni szeretném, hogy a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet mellett a Szászrégeni Fiók Szervezet is velünk együtt közösen ünnepelt, hisz a két Maros megyei szervezet elindulások között csupán 3 hónap különbség van, és én úgy gondolom, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy egy ilyen jelentős eseményt külön ünnepeljünk, hisz fontos nekünk mutatni azt, hogy egységesek vagyunk, egységben tudunk dolgozni, és egységben tudunk gondolkodni. Ez bebizonyította az elmúlt 20 év és a jövőbeli terveink is, hisz ami a jövőt illeti, közösen vágunk neki a Szászrégeni Fiók Szervezettel egy Európai Uniós pályázatnak. Be szeretnénk indítani elsőként Maros megyében a fogyatékos otthoni beteggondozást. Ami a Marosvásárhelyi Fiók Szervezetnek a jövőbeli terveit illeti, hát ugye maga a hálaadó ünnepség keretén belül lett átadva, illetve befejezve a Bolyai Farkas Elméleti Liceum, illetve Református Kollégium étkezdéje, amely a Diakónia Bistró nevet kaptam. Nagyon fontos az, hogy egy fiatalos, lendületes közösségi térré alakuljon ez az étkezde, amellett, hogy minőségi étkeztetést biztosít a diákok számára, legyen egy közösségi tér, ahol különböző tevékenységeket, vetélkedőket, eseményeket meg tudjanak szervezni a diákok számára. Emellett még, ami a következő terveket illeti, elkezdtük már a nyáron a gyerekmegőrzőnek a beindítását, de maga a gyerekmegőrző mellett én nagyon fontosnak tartom azt, hogy foglalkozzunk gyerekfejlesztési programokkal, hisz az a tapasztalat, hogy rengeteg figyelemzavaros gyerek van, aki segítségre szorul, és hát én úgy gondolom, hogy nekünk feladatunk diakóniaként ilyen jellegű segítségnyújtásra is fókuszálni a közeljövőben.
1: A hálaadó ünnepségen Kolumbán Vilmos József püspök a diakónia szolgálatának lényegét Pál apostol Galatákhoz írt levele alapján mutatta be. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.
2: Mi a diakónia szerepe az egyházban, és a mai ige hogyan kapcsolódik ehhez, a mai igének a gondolata?
3: A diakóniának az a szerepe, hogy tulajdonképpen az egyház, amióta létezik, nem csak az evangéliumot hirdeti, hanem megpróbál Krisztus tanítása nyomán és az apostolok tettei nyomán követni ezt a mintát, hogy hirdetni az evangéliumot, illetve hogy segíteni az emberek szükségén. Ez azt jelenti, hogy beteggondozás, vagy rászorultaknak való segítés, vagy bármiféle diakóniai szolgálat. Ezt valamikor a gyülekezetek végezték, gyülekezeten belül, de ma már annyira megváltozott az élet, hogy szükség volt egy intézményi hálózat létrehozására is. Ez jött létre több mint 2 évtizeddel ezelőtt, és most már működik Erdély területén 9 fióknál és nagyon-nagyon sok településen. És az ige, ami kapcsolódik, ezt az igét a szervezők választották, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Ez egy kiváló ige arra, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az embernek is meg kell tenni mindent a maga közösségének a boldogulásáért, hogy együttesen kell terhet viselnünk, egymás terhét hordoznunk, mert ez lényegében egy közösség, egy gyülekezet megmaradásának az egyetlen lehetősége.
1: Az ünnepség után megkérdeztük a diakóniában dolgozókat, mit jelent számukra a szolgálat, amit végeznek.
4: Ferenci Tünde vagyok, a Kolozsvári Diakónia Otthoni Betegápolási Szolgálatnak a koordinátora. Immár 26 éve dolgozom a diakóniában, és jelenlegi feladatom, amit lassan már jó évtizedek óta csinálom, hogy a Kolozsvári Otthoni Betegápolási Szolgálat munkatársainak a munkáját beosztom, a betegekkel való kapcsolatot, a hozzátartozókkal való kapcsolatot tartom, a hatóságokkal tartom a kapcsolatot. Eléggé színes feladatkör vár naponta rám.
2: És mi volt az, ami erre az útra vezette önt sok évvel ezelőtt, illetve mi az, ami megtartja ezen az úton?
4: A hivatásomat is, a megtartásomat is az Istenben vetett hitem, tehát én ezt egy elhivatásként éltem meg. Eredetileg vallástanárnő szerettem volna lenni, Kétízben is teológiára próbálkoztam sikertelenül felvételizni, és egy nyáron értettem meg igazán, hogy mi az Isten akarat az én életemben. Azóta ráálltam erre az útra, és őneki köszönhetem azt is, hogy ezt a nemes, de nehéz feladatot naponta tudom végezni.
5: Rácz Adél a nevem, a Szászregeni Diakoni Alapítványhoz tartozom. Ápolónőként dolgozom 2021. októberétől. Én azért választottam ezt, mivel nagyon szeretem az időseket, a nagyszüleimet is nagyon sokat gondoztam, és kötődöm hozzájuk.
6: 20 éves a Diakónia Keresztjén Alapítvány, Marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Híreink először címszavakban. Az első 7 hónapban 3,7%-kal csökkent az ipari termelés Romániában. Több drónt észleltek a román-ukrán határ közelében. Elutasította a szenátus a parlament létszámának csökkentéséről szóló tervezetet. Nyugaton enyhébb, délkeleten az átlagosnál hidegebb napok jönnek. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Jöjjenek a részletek! Az idei év első 7 hónapjában a nyers adatok szerint 3,7%-kal, a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 3,8%-kal csökkent az ipari termelés Romániában 2025 azonos időszakához képest, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. Az adatok szerint 2026. január 1-e és július 31-e között a nyers adatok szerint a feldolgozóipar teljesítménye 4,8%-kal, a kitermelőipari 1%-kal csökkent, miközben a villamos energia termelésé, valamint a hő, gáz és melegvíz szolgáltatásé 2,3%-kal nőtt éves összevetésben. Több drónt észleltek a román-ukrán határ közelében. Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere a hajnalban Ukrajna területén a román határ közelében, közölte a Védelmi Minisztérium. Az első célpontot 3 óra 10 perc körül észlelték Kiliától mintegy 35 kilométerre északra. A helyzet megfigyelésére felszállt a borcsái 86-os légibázisról a román légierő 2 légtérrendészeti szolgálatot teljesítő F-16-os vadászgépe. A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófa védelmi főfelügyelőséget, amely 3 óra 18 perckor Roalert üzenetben figyelmeztette Tulcsa megye északi részének lakosságát. Két másik légi célpontot 4 óra 20 perc körül azonosítottak a Tulcsa megyei Periprává településtől mintegy 30 kilométerre északra. Emiatt 4 óra 51 perckor újabb Roalert figyelmeztetést küldtek a térség lakóinak. Légtérsértést egyik alkalommal sem észleltek, a légiriadót 5 óra 18 perckor lefújták, közölte a Védelmi Minisztérium. Elutasította a szenátus a parlament létszámának csökkentéséről szóló tervezetet. Elutasította hétfőn a szenátus a képviselők és szenátorok számának csökkentését előíró törvénytervezetet. A Románok Egyesüléséért Szövetség jogszabályjavaslatát 40 szenátor támogatta, 43 ellenezte, 25 pedig tartózkodott. A 2015/208-as törvényt módosító és kiegészítő tervezet 299-re csökkenteni a képviselők és szenátorok számát. A képviselőháznak 201, a szenátusnak 98 tagja lenne. A javaslat úgy módosítaná a képviseleti arányt, hogy a képviselőházban 100 ezer, a szenátusban pedig 200 ezer lakosra jusson egy mandátum. Az AUR szenátora Cornelio Negro emlékeztetett arra, hogy több mint 16 év telt el a Traian Băsescu volt államfő által kezdeményezett népszavazás óta, amelyen a választók a parlament létszámának 465-ről legfeljebb 300 főre csökkentése mellett foglaltak állást. Nyugaton enyhébb, délkeleten az átlagosnál hidegebb napok jönnek. A következő 4 hétben nagyrészt az évszaknak megfelelően alakul a hőmérséklet, kivéve ezen a héten és október elején, amikor a nyugati ország részben kissé melegebb lehet, a délkeleti régióban pedig hidegebb az átlagnál. A ma közzétett 4 hetes előrejelzés szerint szeptember 21-éig az egész országban az ilyenkor megszokottnál szárazabb lesz az idő. Szeptember 14-e és 21-e között a nyugati régiókban az átlagosnál kissé melegebb, délkeleten viszont valamivel hűvösebb idő várható. Az ország többi részén a naptári időszaknak megfelelő hőmérsékletre számíthatunk. Csapadékból az egész országban hiány lesz, de főként a Kárpátokon belüli területeken, írja a news.ro. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése szerint ma nagy rész napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mózes második könyve, 14. fejezet, 14. verse.

0: Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Márk evangéliuma 13. fejezet, 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám. Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély. Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
3: Gombolózón állék zenében. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünket.

Imádkozzunk! Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek, drága ünneplő testvéreim, énekeljük a 168-as ifjúsági éneket. Minden új nap veled kezdődik el.

Isten hozott benneteket az Úr házába. Milyen jó, hogy minden új nap és minden új tanév vele az Úr Jézus Krisztussal kezdődik el. Szeretettel köszöntjük a gyülekezeti tagok mellett az óvodásokat, az iskolásokat, a szülőket, a tanítókat, a tanárokat, a dadusokat, osztálynevelőket. Együtt állunk meg most Urunk előtt, azért, hogy áldást kérjünk a 2026-2027-es óvodai és iskolai évre. Öröm számunkra, hogy mi gyülekezetként házigazdái, befogadói lehetünk ennek az ünnepélyes kezdésnek. És nem baj, hogy egy kicsit más, hogy egy kicsit zajosabb, mint máskor. Imádságra hívlak rögtön, de maradhattok a helyeiteken, így csendesedjünk el, és próbáljunk figyelni az Isten jelenlétében. Drága mennyei atyánk, jó nekünk a te jelenlétedben lenni, és kérni, áhítozni a te áldásodat. Nem önmagunkban bízva, nem csupán a szüleink kezét megfogva, nem csupán barátokra, jó osztálytársakra támaszkodva szeretnénk elkezdeni ezt az évet, hanem feltekintve rád. És olyan jó érzés, hogy ezt megtehetjük, hogy megtölthetjük élettel ezt a hajlékot, és a te szent lelkeddel és a te igéddel feltöltekezett gyermekek és felnőttek mehetnek majd ki a világba. Urunk, szeretnénk könyörögni családjaink, óvis csoportjaink, iskolás osztályaink testi és lelki egészségéért. Szeretnénk kérni téged, hogy végig támogass bennünket ezen az úton, amelyen most elindulunk, hogy a te támogatásoddal haladjunk, és érjünk majd célba. De szeretnénk a nyarat is lezárni itt a te színed előtt, és megköszönni annak minden drága ajándékát. Adj nekünk figyelő szemeket, halló füleket, értő szívet, hogy felfoghassuk valamiképpen, hogy mennyi ajándékodban részesítettél bennünket, családilag, gyülekezetileg egyaránt. És kérünk, legyen a te áldásod ezen az Isten tiszteleten, hogy jó legyen nekünk együtt indulni. Amen. Készüljünk az ige befogadására, és énekeljük az énekeskönyvünk 465-ös számú énekét, az első, a harmadik és az ötödik versszakokat. Jézus hív, bár zúg, morajlik életünk vad tengere.

olvasom nektek Isten igéjét, és ti is követhetitek a kivetítőkön. A János írása szerinti evangélium 6. részéből a 16-tól a 21-ig terjedő igeverseket. Alázattal, odafigyeléssel felállva hallgassátok az igét. Amikor pedig esteledett, tanítványai lementek a tengerhez, és hajóba szálltak, hogy átmenjenek a tengeren túli Kapernaumba. Már sötét volt, de Jézus még mindig nem jött oda hozzájuk. A tenger pedig az erős szél miatt háborgott. Amikor azért 25 vagy 30 futamnyira beevesztek, és meglátták Jézust, amint a tengeren jár, és a hajóhoz közeledik, megrémültek. Ő pedig azt mondta nekik, én vagyok, ne féljetek. Akkor be akarták venni a hajóba, de a hajó már is azon a parton volt, ahova tartottak.

Nem csak a tanítványok mondhatták azt, hogy lementek a tengerhez, hanem nagyon nagy hálával a szívemben én is elmondhatom nektek, hogy nyaraltunk a tengeren. Nagyon hálás vagyok érte az Úrnak, hogy még a 6 tagú családunkkal, amelyben van már 20 éves is, még mindig együtt nyaraltunk. És azt gondolhatnátok, hogy biztos azért hozta a tiszteletes asszony ezt az igét, mert a tengeren volt, és ez az ige is a tengerről, a hullámokról, a habokról szól, de nem egészen. János evangéliumában 7 különleges jel van, és mi ezen a nyáron már 4-et végig tanulmányoztunk itt a gyülekezetben. És képzeljétek el, hiszitek vagy nem, de az 5-nél tartunk, és ez, amit most felolvastam. És már a tengeren, a tengerparton elolvastam, hogy melyik is a következő jel, amelyikről szolgálnom kell itt a tókizi gyülekezetben, hogy beleillik-e az tanévkezdő istentiszteleti igébe. És azt gondolom, hogy kiváló alapige az 5. jel tanévkezdő istentiszteletre. Mert a történet az izgalmas hajóútról szól, mint amilyen izgalmas az az út, amin ma elindulunk. Mert a történet hirtelen támadt viharról és szélről szól, és élményekről, mint amik várnak ránk ebben a tanévben is. Úgy gondolom, hogy mélyen rezonál ez a történet a diákok, a szülők, a pedagógusok bizakodásával, bizonytalanságaival egyaránt. Tehát Isten üzen, és végül is nagyon örülök ennek a történetnek, hogy pont erről szolgálhatok most közöttetek. Szeretne az Isten elindítani bennünket ezen a tengeren, az Ovi-tengeren és a Suli-tengeren, szeretne elindítani bennünket az ő áldásával. És különlegesnek tartom azt, hogy mi ezt megtehetjük. Hogy nem zártok be azelőtt, a jó hír előtt, hogy lehet szabad a tanévet az Isten jelenlétében kezdeni. Tehát olyan ez, mintha tengerre lépnénk, mintha a tengeren járnánk. Na de előtte el kell engedni a nyarat. Nem tudom, kinek hogy megy ez, fél lábbal még benne vagytok, fél lábbal még, fél szemmel még alusztok otthon, mert hát ebben az órában még aludni kell otthon, főleg vasárnap. Tudjátok, valamiképpen egy kicsit magatokban, a szívetekben le kell zárnotok egy kicsit a nyarat, elengedni, jól lakva, ajándékokkal teli. És ez a történet, amit felolvastam, ugyanilyen jó lakásból jön, mert a 4. jel, és az pontosan ezelőtt, a 6. résznek a legelején van, az 5000 ember megvendégeléséről szólt. Jól lakott a nép, jól laktak a tanítványok. Te is egy jó, gazdag nyár után vagy, tele élményekkel, jól lakva, és behajózol valami ismerősbe, de mégis ismeretlenbe, behajózol a kötelezettségekbe, behajózol abba, hogy már más a rendje a napnak, és mutatom nektek a kis vázlatot. Adi Endrétől, a költőtől kölcsönöztem az első pontnak a címét, új vizeken fogunk járni. Új horizontok felé, új titkok felé, és remélhetőleg az Istennek a vezetésével, a Szentlélek vezetésével. Nem tudom, kinek milyen érzések fakadnak fel a szívében, ha azt mondom, hogy tenger, patak, folyó, és ennek a hasonmását, Ovi, iskola.
Ismerek víz iránt rajongókat, olyanok, akiket nem lehet kiszedni a patakból vagy a tengerből, mindig találnak benne valami újat. És ugyanúgy ismerek iskolásokat is, akik nem szégyellik a másik előtt sem azt mondani, te én várom a sulit. Nekünk van olyan gyermekünk, aki már mind mondja pár napja, hogy de várom. De várom, mert annyi újat hoz. Persze ismerek olyanokat is, akik iszonyodnak a víztől. Nekik túl hideg, túl vizes, túl kiszámíthatatlan, hamar megunják. Ugyanúgy, ahogyan a sulihoz is van, aki kicsit ilyen viszonyogva áll hozzá. Ezt a kettősséget, ezt a kontrasztot, ami benne van a tengerben is, és benne van a tanévben is, néhány képpel szeretném előttetek megmutatni. Ott van mind a kettőben az izgalom és a szorongás. Én nagy izgalommal vásárolgattam, és hallottam itt istentisztelet előtt, hogy van, aki a tolltartójával aludt az éjjel. Mert nagyon vagány, mert kicsi, mert élete első tolltartója, és engem igen, izgalomban hozott, meg látom, hogy a gyermekeim is vásárolgatnak dolgokat. Szeretem. Ugyanakkor szorongással tölt el, hogy lesznek-e barátaim, milyenek lesznek az új tanáraim, mi lesz ezen a tengeren. Mint ahogy izgalommal töltött el nekünk is lemenni a tengerre, de ott volt bennem a szorongás is, amikor a gyermekeim fejest, meg dead divingot, meg hátraszaltót, meg nem tudom miket csináltak a tengerbe. Egyszerre van benne az izgalom és a szorongás. Vagy ott van benne a nyugodtság és a vihar a tengerben is, és az iskolában, az oviban is. Ugye vannak békés időszakok, de vannak váratlan nehézségek is. Claude Monet-nak az egyik festményét hoztam, hogy azt a vihart is annyira szépen tudta megfesteni. Hogy megláttatja-e veled az utat járva, a hajóban utazva, megláttatja-e veled az Isten annak a szépségét. Aztán benne van a csend és a zúgás is. És megengedte az Isten többünknek, hogy érezzük ennek a tengernek a csendjét, és ugyanúgy a zúgását is. Én nagyon szeretem azt, amikor csendes, fegyelmezett munkában látok óvodást vagy iskolást, hogy el tud csendesedni. De ugyanúgy az is helyén való, amikor mindennapi nyüzsgés is van az életünkben. Egy másik kontrasztja a tengernek és a tanévnek, az a határszabás és a végtelenség. Igen, vannak határok, de ott van a tudásnak a végtelensége. Ott ültem a tenger partján, ment meg, ahogy ti is, és tudtam, hogy van vége, és tudom, hogy a Genezáreti tónak is 21 méter a hossza, 12 a szélessége, tehát van valahol vége, de közben ott a parton ülve végtelennek tűnt. És az annyira jó, amikor az oviban meg a suliban azt tapasztalod meg, hogy hát ez a tudás, ami nekem van, az csak annyi csepp a tengerben, és szeretnék többet tudni. Valamiben elmélyülni, valaminek éppen az idén neki fogni. És adja az Isten ennek a lehetőségét. Egy másik kontraszt az átláthatóság és a mélység, a kiszámítható rend és az ismeretlen kihívások. És közben alakul a közösség. Mici Mackó és Malacka beszélget a képen, és azt mondja Mici Mackó, pont jókor jössz, mert ez a nap legjobb része. Mire Malacka megkérdezi, melyik az a rész? Az, amikor te meg én, mi leszünk. Te meg én. Ovis az ovissal. Ovis az óvónőkkel és a dadusokkal. Sulis a sulissal.
sulis a tanítókkal, tanárokkal mi leszünk. Közösségé leszünk. Mert tudjátok, ezen a tengeren mind tanítványok voltak. És ebben a tanévben is, amit elkezdünk, mi mindannyian tanítványok vagyunk. Az óvitengeren tanítvány az óvodás is, a szülő is, az óvónő is, a dadus is, a takarítónő, a logopédus, az ápoló, és mindenki gondolja oda magát. És a suli tengeren is mindenki tanítvány, mindegy hány éves vagy. Tanítvány vagy. Diákként, tanítóként, tanárként, osztálynevelőként. Tanítvány vagy. Eléggé nagy emberi tévedésünk úgy elindulni, mint a tanítványok Jézus nélkül. Azt mondani nagy hegykén, hogy na, mi majd boldogulunk, így vagy úgy lubickolunk, vagy vergődünk. De vannak kihívások, és egy kicsit visszaugrok a pontokhoz, hogy lássátok, a tanévnek kihívásai, nehézségei is vannak. Így fogalmazta ezt meg az ige. Már sötét volt, a tenger pedig az erős szél miatt háborgott. A genezáreti tó hírhet volt a hirtelen lecsapó, mindent felkavaró viharairól. Nem lehetett rájuk készülni. Így mondja, hogy háborgott, feltámadt a tenger. Ráadásul oda kapcsolódott még hozzá a sötétség is. A Bibliában a sötétség a bizonytalanságnak, az Isten hiánynak a szimbóluma. Aztán hiába tapasztalt hajósok, tapasztalt halászok, a természet erősebb náluk. Egy tanév során mindannyian átélünk viharokat, szeleket, sötétséget. Összegyűjtöttem párat. Mi lehet a gyermeknek, a diáknak a vihara? Például jönnek a nehéz belerázódások, a sírós napok, a társakkal való összeszokások, a kora reggeli kelések, az idegesítő tanárok, bocsánat, a túl sok házi, a meg nem értettség, a gyengébb jegyek, a kiközösítés, a fáradtság, a teljesítmény kényszernek a nyomása. A pedagógusoknak vajon vannak viharaik, sötétségeik? Összegyűjtöttem nektek is párat. Túlterheltség, a fegyelmezésnek a nehézsége, a hibakereső szülők, a rengeteg papírmunka, a motivációnak az elvesztése. De a szülőknek is gyűjtöttem össze viharokat és sötétséget, nem kell nagyon összegyűjteni, mindenkiben ott van. Az anyagi terhek, az aggódás a gyermek jövőjéért, családi, logisztikai káosz, koránkelés, időben lefekvés, annak a bánata, hogy hogyan lehetne minden napnak a végére betenni azt a pár percet, amikor együtt lehetünk, egy kicsit egymásra hangolódhatunk. Számomra az a tanulság, hogy a vihar az életnek a természetes része. A tanítványok eveztek, tették a dolgukat, és a viharok mégis jöttek. Nem a vihar hiánya határozza meg a keresztény életet, hanem az, hogy kihez fordulunk, akkor, amikor jön a vihar és a sötétség. Vagyis van rossz fókusz. A harmadik pontban az ige arról beszél, hogy a tanítványok fókuszáltak rosszul. Amikor meglátták Jézust, amint a tengeren jár és a hajóhoz közeledik, megrémültek. Azért fura, mert ha Jézust látták, meg kellett volna nyugodniuk. És megrémültek. Mi van itt? Miután már 25-30 futamnyira beeveztek, az ókori görög-római futam, vagy stádium, egy futam 185 méter.
körülbelül 5-6 kilométert már beevesztek. Szélességében tették meg az utat, akarták megtenni az utat Kapernaumba, tehát kb. A tónak a közepe fele jártak, és meglátták Jézust a vizen járni, és ahelyett, hogy megnyugodtak volna, megrémültek. A rendkívüli, a megmagyarázhatatlan jelenség félelmet kelt az emberben. Máté és Márk az ő leírásaiban azt írják, hogy nem is ismerték fel Jézust, hanem kísértetnek vélték. A félelem, a vihar, a pánik megvakít, megsüketít. És Istennek a szabadítását is valami új veszélynek látták. Ha szeptembertől csak a ránk váró feladatoknak a hegyeit nézzük, szem elől veszítjük azt, aki a kezében tartja az időt és a képességeinket is. Ezért nagyon fontos, hogy a rossz fókusz helyett halld meg Jézusnak a szavát. Így írja a 20. vers. Én vagyok, ne féljetek. Ez Jézusnak a válasza. Ez az ego eimi, görögül, me fobeiste, ne fóbiáz, ezt jelenti, én vagyok, ne fóbiáz. Ez nem csak azt jelenti, hogy hello, itt vagyok, nem csak azt jelenti, hey, te nem ismersz fel, hanem ez visszautalás az Ószövetségre, amikor Mózesnek is már úgy mutatkozott be az Isten, hogy vagyok. A vagyok vagyok. Az, aki az életedet adja, aki az életedet fenntartja. Az vagyok a tengeren is. Az vagyok az oviban is, az vagyok a suliban is, itt a gyülekezetben, a családban is. Ne félj, mert én veled vagyok. És ez az 5. jelnek, ez a tanévnek a legfontosabb üzenete. Nem vagy egyedül. Jézus nem hagy téged egyedül. Nem csak megetett, mint ahogyan azt a 4. jelben láttuk, hanem átvezet a tengeren. És ezek mind az Egyiptomból való kivonulásra és az isteni gondviselésre utalnak. Gondolj vissza azokra az utakra, az eddigi tanévekre, amikor az Isten veled járt. És Jézus nagyobb a matek dolgozatnál, vagy gondold oda azt a tantárgyat, azt a percét a tanévnek, ami neked a legnehezebb, nagyobb annál. És nagyobb a képességvizsgánál, és nagyobb a felvételinél, és az érettséginél, a fáradtságnál és a kiégésnél. Persze, te vedd komolyan az út rád eső részét. Ne felejtsétek, hogy a tanítványok a fele utat megtették. Nagyon keményen küzdöttek a viharban. Nem dőltek hátra, nem várták ölbetett kézzel, hogy az a hajó kimozduljon és haladjon. A fele utat kemény küzdelemmel megtették. Jézus akkor is velük volt, mert a hegyen volt és imádkozott, és biztos vagyok benne, hogy nem csak magáért imádkozott, hanem a hajóban, a tengeren vergődő tanítványokért is. Végül pedig a megoldás, a befogadás. Fogadd be az Úr Jézus Krisztust a te csónakodba, a te tanévet kezdő életedbe. Engedd, hogy Jézus ne csak egy külső szemlélő legyen, hanem a hajónknak az utasa és a kapitánya. Minden ovis csoportnak legyen ő a kapitánya, minden osztálynak legyen a kapitánya, minden családnak legyen ő az utasa és a kapitánya. Ha ő bent van, akkor a céltalan hánykolódás célegyenessé válik. Drágáim, nem egyedül kell végigcsinálni ezt a 36 hetet, jól mondom? 36 hét. Nem egyedül kell végigcsinálni. Vele a legnehezebb nap, vagy a legnehezebb
tanév végén is célba érsz. És hogy haragudjatok rám egy kicsit, hoztam 4 leckét. Már is 4 lecke. Indulj el, fogadd el a próbákat, nézz szét, nézz fel, és tanulj meg bízni Jézusban. Nekem ezt a 4 leckét adta János evangéliumából ez a történet. Legyen előttem tiszta a cél, de már az is jó, ha az óvónénik és a tanárok tudják, mi a cél. Indulj el! Próba nélkül nincs előrejutás. Nincs növekedés. Lesz vihar, lesz eső, lesz ázás, lesz fázás. Fogadd el a próbákat. A 3. lecke az az, hogy Jézus közel van. Lehet nem néztél körül, lehet nem néztél fel. Vagyis ez egy nagyon jó lecke, nem vagy egyedül. Végül pedig tanulj meg bízni Jézusban, mert veled fut be a célba. Amen. Válaszolni fogunk az igére egy ifjúsági énekkel, ezt követi majd az imádság.

0: Köszönjük neked, drága Úrunk, hogy nem kell félnünk a vihartól ebben a tanévben. Nem azért, mert nem lesz vihar, hanem azért, mert bízhatunk benned a vízen járóban. Bátorítasz, hogy induljunk el, mert a hajónkban van hely számodra. Számodra, aki megnyugtatod a tengert. Áld meg bennünket, Urunk! Bátoríts bennünket az elindulásra, az út megjárására, a célba jutásra. Köszönjük, hogy áldással, bátorítással indítod el a diákokat, a pedagógusokat, a szülőket. Legyen ez a tanév a hitben való növekedés és a biztonságos megérkezés ideje. Annyi viharfeladat, szélpróba, esőben hánykolódás lesz. Annyi öröm lesz, annyi újdonság, annyi élmény lesz, és mindezekben velünk leszel. Észrevétlenül társulsz hozzánk, Jézus. Néha nagyon is megérezzük, megtanuljuk, hogy nehéz egy-egy feladat, máskor észre sem vesszük, és túl vagyunk rajta. Minden tengeres élményből tanulni fogunk. Ázva, fázva növekedni fogunk. A fejünk fölött hullámokkal, a szemünket csípő sóval, de tanulni fogunk. Hánykolódásokban, alámerülésekben, búvárkodásokban, kagylógyűjtésekben, partra jutásokban is növekedni fogunk, épülni fogunk, ha nem akarunk is, erősödni fogunk. És az a reményünk, hogy egyre inkább a te tanítványaiddá leszünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
1: Szeptember 13-án
0: a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteletet követően beszélgetésre és tervezésre hívjuk mindkét konfirmációi csoport fiataljait és azok szüleit. Hordozzuk őket imáinkban. Indulnak az alkalmaink, vagy legalábbis néhány ezek közül. Holnap már 17:30 női kör lesz, bátorítom az asszonyokat, akik esetleg ettől az új tanévtől akarnak bekapcsolódni a női körbe is. Na, ez egy új tanfolyam, lehet bekapcsolódni, lehet jönni. Kedden 17:30 a vétabítjóra, szerdán 6:00 a férfi kör, csütörtökön a babázó. Nagyon szeretettel, kíváncsian várjuk a kismamákat, akik még gyesen vannak. Örüljenek neki, hogy ez a fajta szabadság az övé, és kapcsolódjanak a babázóba. Pénteken pedig ifi. Végül a múlt vasárnapi versenypénz 320 lej volt, az Agnus Rádiónak pedig 15 lej gyűlt. Isten áldja meg az adakozót. Egy ifjúsági gyermek éneket énekelünk. Van, hogy az élet mostoha, de az úr nem van.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Az első 7 hónapban 3,7%-kal csökkent az ipari termelés Romániában. Több drónt észleltek a román-ukrán határ közelében. Elutasította a szenátus a parlament létszámának csökkentéséről szóló tervezetet. Nyugaton enyhébb, délkeleten az átlagosnál hidegebb napok jönnek. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Jöjjenek a részletek! Az idei év első 7 hónapjában a nyers adatok szerint 3,7%-kal, a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 3,8%-kal csökkent az ipari termelés Romániában 2025 azonos időszakához képest, közölte ma az Országos Statisztikai Intézet. Az adatok szerint 2026. január 1-je és július 31-e között a nyers adatok szerint a feldolgozóipar teljesítménye 4,8%-kal, a kitermelőipari 1%-kal csökkent, miközben a villamos energia termelésé, valamint a hő, gáz és melegvíz szolgáltatásé 2,3%-kal nőtt éves összevetésben. Több drónt észleltek a román-ukrán határ közelében. Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere a hajnalban Ukrajna területén a román határ közelében, közölte a Védelmi Minisztérium. Az első célpontot 3 óra 10 perc körül észlelték Kiliától mintegy 35 kilométerre északra. A helyzet megfigyelésére felszállt a borcsái 86-os légibázisról a román légierő 2 légtérrendészeti szolgálatot teljesítő F-16-os vadászgépe. A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófa védelmi főfelügyelőséget, amely 3 óra 18 perckor Roalert üzenetben figyelmeztette Tulcsa megye északi részének lakosságát. Két másik légi célpontot 4 óra 20 perc körül azonosítottak a Tulcsa megyei Periprává településtől, mintegy 30 kilométerre északra. Emiatt 4 óra 51 perckor újabb Roalert figyelmeztetést küldtek a térség lakóinak. Légtérsértést egyik alkalommal sem észleltek, a légiriadót 5 óra 18 perckor lefújták, közölte a Védelmi Minisztérium. Elutasította a szenátus a parlament létszámának csökkentéséről szóló tervezetet. Elutasította hétfőn a szenátus a képviselők és szenátorok számának csökkentését előíró törvénytervezetet. A Románok Egyesüléséért Szövetség jogszabályjavaslatát 40 szenátor támogatta, 43 ellenezte, 25 pedig tartózkodott. A 2015/208-as törvényt módosító és kiegészítő tervezet 299-re csökkenteni a képviselők és szenátorok számát. A képviselőháznak 201, a szenátusnak 98 tagja lenne. A javaslat úgy módosítaná a képviseleti arányt, hogy a képviselőházban 100 ezer, a szenátusban pedig 200 ezer lakosra jusson egy mandátum. Az AUR szenátora Cornelio Negro emlékeztetett arra, hogy több mint 16 év telt el a Traian Băsescu volt államfő által kezdeményezett népszavazás óta, amelyen a választók a parlament létszámának 465-ről legfeljebb 300 főre csökkentése mellett foglaltak állást. Nyugaton enyhébb, délkeleten az átlagosnál hidegebb napok jönnek. A következő 4 hétben nagyrészt az évszaknak megfelelően alakul a hőmérséklet, kivéve ezen a héten és október elején, amikor a nyugati ország részben kissé melegebb lehet, a délkeleti régióban pedig hidegebb az átlagnál. A ma közzétett 4 hetes előrejelzés szerint szeptember 21-éig az egész országban az ilyenkor megszokottnál szárazabb lesz az idő. Szeptember 14-e és 21-e között a nyugati régiókban az átlagosnál kissé melegebb, délkeleten viszont valamivel hűvösebb idő várható. Az ország többi részén a naptári időszaknak megfelelő hőmérsékletre számíthatunk. Csapadékból az egész országban hiány lesz, de főként a Kárpátokon belüli területeken, írja a news.ro. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése szerint ma nagy rész napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mózes második könyve, 14. fejezet, 14. verse.

0: Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Márk evangéliuma 13. fejezet, 11. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám. Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély. Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
3: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
5: Credo.
6: A megtartó hit műsora.
7: Békesség Istentől, szeretettel.

0: szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első, második és harmadik verse alapján szól ma hozzánk Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Dr. Lukács és az eltűnt politark esete című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
1: Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első versétől a harmadik verséig. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Kedves testvérek, képzeljük el a következőt. Reggel van, csörög az ébresztő óra. Felkelünk, jön a reggeli rutin, de mielőtt elindulnánk munkába, iskolába intézni a mindennapi teendőinket, felveszünk a hátunkra egy hatalmas, nehéz hátizsákot. De nem szendvicset, vizes kulacsot, hanem nehéz köveket pakolunk bele. Minden egyes kő egy-egy mai probléma. Az egyik a közüzemi számlák miatti szorongás, a másik egy családi vita, ami még mindig ott mardos, a harmadik a hírportálokról áradó stressz és bizonytalanság, a negyedik egy rossz szokás, egy titkos bűn, amiről pontosan tudjuk, hogy rombolja az életünket, mégsem vagyunk képesek letenni, és még van bőven a kövekből. Így indulunk el a buszhoz, vagy így ülünk be az autóba. Nem csoda, ha a délutáni órákra már úgy érezzük, hogy teljesen elfogyott az erőnk, a lelkünk kimerült. A Biblia a zsidókhoz írt levélben nagyon izgalmas képpel írja le a földi életünket. Azt mondja, hogy a mindennapjaink olyanok, mint egy futóverseny. És rögtön az elején tanácsot ad. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nincs olyan maratoni futó, aki téli kabátban, bakancsban, vagy két nehéz táskával a kezében, vagy hátán hátizsákkal állna oda a rajthoz. A sportolók mindent levesznek magukról, ami hátráltatja őket. A legkönnyebb ruhát választják, mert tudják, hogy minden felesleges súly gyengíti, és megakadályozza őket abban, hogy elérjék a célt. Mi, 21. századi emberek, hajlamosak vagyunk túlpakolt lélekkel rohanni a mindennapokban. Futunk a feladataink után, sietünk a határidőket tartani, miközben hátunkon a láthatatlan hátizsák egyre nehezebb lesz. Hogyan lehet ebből a mókuskerékből kiszállni? Hogyan lehet letenni ezeket a terheket, amikor a problémák valóságosak? A Biblia válasza egyszerű. Nézzünk fel Jézusra. Mit jelent ez a mai gyakorlatban? Amikor egy futó már nagyon fáradt, nem a lábát nézi, nem oldalra vagy a háta mögé tekinget. Egyetlen dolgot tesz. Felemeli a fejét, és a célvonalra szegezi a tekintetét. Tudja, hogy ha odaér, megkapja a jutalmat. Jézus a célvonalunk, de egyben ő a futótársunk is. Ő nem egy kényelmes karosszékből nézi a mi küzdelmünket. Ő már végigfutotta ezt a pályát. Amikor itt élt a földön, ő is átélte a fáradtságot, a csalódást, a magányt, az igazságtalanságot. Ő a kereszt súlyát is hordozta, mégsem adta fel, mert látta az út végén lévő örömöt, amely minket is megmentett. Életünket megvizsgálva, érezhetjük a saját hátizsákjaink súlyát. De keresztény emberként azt is látnunk kell, hogy nem kell mindent egyedül cipelnünk. Mindig az első lépés a legnehezebb, de csak így lehet elindulni. Az első lépés, hogy elkezdjük apránként lerakni a terheinket. Először is például bocsássunk meg egymásnak. Majd kapcsoljuk ki egy időre a felesleges digitális zajt, a pittyegéseket vagy a folytonos panaszkodást, és engedjük, hogy a csendben Isten szólítsa meg a szívünket. Imádságban forduljunk Jézushoz, ő készen áll átvenni a súlyt. Ne feledjük, hogy nem egyedül futjuk ezt a versenyt. Emeljük fel a fejünket, nézzünk fel Jézusra, és fussunk tovább bátran, álhatatosan. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hála telt a szívünk ma is az útra valóért, az elcsendesedésért. Segíts, hogy mérlegelni tudjunk, hogy letegyünk egy terhet, majd végül az összeset, és egyenest a cél felé fussunk. Segíts elengedni a haragot, a gyűlölködést, a gőgöt, és mindent, ami köt, s lehúz. Adj erőt, Urunk, lemondani mindenről, ami elválaszt tőled, és szembefordít fele barátainkkal. Add áldásodat, hogy nyomasztó, bénító érzések helyett békességben tudjuk álomra hajtani fejünket. Amen.

0: Dr. Lukács és az eltűnt Politarch esete. A régészeti mítosz. Az ömök férfi fellépdelt a Baker Street 221B szám alatti ház lépcsőin, s bejelentette magát a híres nyomozóhoz. Ó, jó reggel, doktor! Üdvözölte a karosszékben ülő szikár férfi. Úgy veszem észre, akadt néhány álmatlan éjszakája mostanában. Igen, attól tartok, de várjunk csak. Honnan tudja? És azt, hogy orvos vagyok? Ó, igazán semmi különös nem kellett hozzá, hogy rájöjjek. De ugyanakkor maga író is, s hosszú utat tett meg. De soha se bánja. Beszéljen, mi nyomasztja? A látogató zavartan hallgatott egy darabig, végül nagy nehezen magyarázni kezdett. Dr. Lukács vagyok, mondta. Két bestseller szerzője, amik az én korom, az első keresztény évszázad eseményeiről szólnak. Sherlock Holmes, a detektív, elmélyülten hallgatta. Mostanában azonban, folytatta a doktor Lukács, az elismertségem meglehetősen nagy csapást szenvedett el. Megkérdőjelezték mind a jól értesültségemet, mind a jellememet. Tudja, az Apostolok cselekedetei című könyvemben úgy utaltam egy Ikónium nevű városra, mint ami a Likaónia nevű területen kívül esik. De pár régész más iratokra alapozva azt állítja, hogy Ikónium egy likaóniai város volt, s így az én könyvem nem hitelesen beszél róla. De ez még nem minden, folytatta Lukács, tartva tőle, hogy Holmes azt gondolja róla, csak túlreagálja a dolgot. Az evangéliumomban említek egy Lizániás nevű férfit, Abilina negyedes fejedelmét, aki Keresztelő János szolgálata elején uralkodott, Krisztus után 27-ben. Itt is hanyagmunkával vádolnak, mert a régészek csak egy Lizániást ismernek, s azt is megölték Krisztus előtt 36-ban. Sőt, azt a szót is használtam, hogy prokonzul, amikor Gallióról írtam, Pál korintusi működéséről szóló beszámolomban. A tudósok azt mondják, fogalmam sincs róla, hogy miről beszélek. Egy Gallió pozíciójában levő emberrel sohasem mondták azt, hogy prokonzul. De a legbosszantóbb támadást azért kaptam ezektől az állítólagos tudósoktól, mert a görög politarch szót használtam Tesszalonika városának tisztségviselőire. Mivel ez a szó sehol máshol nem fordul elő a klasszikus görög irodalomban, a régészek és a kritikusok mind azt mondják, hogy Lukács téved. Nem hihettek annak, amit ír, bla bla bla. És még van egy rakat kisebb dolog, amibe belekötnek, csak hogy hiteltelenné tegyenek. Holmes csukott szemmel, lassan lélegezve várta meg, hogy Lukács befejezze a mondandóját. Végül kinyitotta a szemét, s felállt, mozdulatából egy már meghozott, visszavonhatatlan döntés sejlett. Sajnálom, doktor, mondta. Semmit sem tehetek önért. Az orvos csak állt, és némán nézett a híres detektívre. Ugyebár nem tévedek, ha azt feltételezem, hogy ön meg van győződve az ön által leírt történelmi tények pontosságáról. Kérdezte az. A legnagyobb mértékben. Húzta ki magát, doktor Lukács. Történész vagyok, uram. Akkor várnia kell. Bólintott a detektív, s az ajtó felé vezette a történészt. El fog jönni az a nap, mikor gondosan feljegyzett adatairól minden téren bebizonyosodik a helyességük. Addig pedig, csukta be az ajtót az elkeseredett történész mögött, jó doktorom várnia kell, abban a biztos hitben, hogy az ön igaza el fog jönni, s minden megállapítása helyesnek bizonyul majd. Természetesen efféle találkozás sohasem történt meg az első századi történész és a kitalált detektív között. De mindaz, amit Lukács mondott, igaz. Sok mindennel rágalmazták meg az elmúlt években. De ha Holmes valóban ezt a tanácsot adta volna neki, 100%-ban igaza lenne. Bár régészek és tudósok újra és újra támadták Lukácsot pontatlanságok és téves állítások miatt, mégis újra és újra helyesnek bizonyult, amit írt. S pont a régészet igazolta őt. Sok ember gondolja azt, hogy a modern régészet számos helyen megcáfolja a Bibliát. De ennek épp az ellenkezője igaz. Példának okáért nézzük meg Lukács panaszait. 1910-ben egy Sir William Ramsay nevű régész talált egy emlékművet, ami szerint Ikónium egy frígiai város volt. Későbbi felfedezések is megerősítették Lukács beszámolóját. Egy Damaszkusz közelében feltált régészeti lelet pedig Lizániás negyedes fejedelem létezését igazolta, méghozzá Krisztus után 14 és 29 között, tökéletesen alátámasztva Lukács adatait. Gallióval kapcsolatos sorait pedig egy felirat hitelesítette, miszerint, mint Lucius Junius Gallio, barátom és Akája prokonzulja. Végezetül pedig az eltűnt Politark is újra felbukkant, pedig ezt tartották döntő érvnek Lukács megbízhatatlansága mellett. Az elmúlt években vagy egy tucat feliratot tártak fel, amik ezt az ókori görög címet használták. Az az elképzelés tehát, miszerint a régészet megcáfolja a Bibliát, nem pusztán túlhaladott, hanem egy tévhit. William F. Albright régész szerint a Bibliával szembeni eltúlzott szkepticizmus, amit a 18. és 19. század fontos történelmi irányzatai képviseltek, és aminek bizonyos részei néha még most is felbukkannak, fokozatosan elvesztették a hitelességüket. Számtalan apró részlet pontosságát igazgolják a felfedezések, és egyre inkább bebizonyosodik, hogy a Biblia történeti forrásként egyre nagyobb értéket képvisel. Más szavakkal, Sherlocknak igaza volt.
1: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler, Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Dr. Lukács és az eltűnt Politark esete című részt felolvasta Janicska Mihály Noémi rádió munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Mátyást megvendégelik. Mátyás király a társaival a pilisi erdőben vadászott. Delelőre járt a nap, amikor a szakács hozzálátott az ebédhez. Amíg elkészül, körülnézek, gondolta magában a király, s elindult. Mind beljebb és beljebb ért az erdőbe, végül elvesztette az irányt, és eltévedt. Már a csillagok is feljöttek, de a királyt hiába várták a társai. Így hát keresésére indultak. Mátyás már majd összerogyott a fáradtságtól, amikor a fák között pislákoló fény pillantott meg. No, gondolta, meg vagyok mentve. Bekéreckedek ebbe a házba, ha ezer ördög is lakik benne. Azzal bezörgetett. Egy jóságos arcú öreganyú nyitott ajtót. Adjon Isten jó estét, öreganyám! Adjon Isten neked is, édes fiam! Mi dolgod van erre? Vadászok a társaimmal, de én sétálni indultam, eltévedtem, s most sehogy sem találom a visszautat. Noha világosban nem találtad, a sötétben még úgy sem fogod. Ha már itt vagy, dőlj le erre a dikóra, reggel majd megmutatom, merre menj. Ehetnél-e? Kérdi az asszony. Ehetnék bizén, akár egy ökröt is fel tudnék falni, felelte a király. Hát ökröm az nincs, de hátul az udvarban szaladgál egy tyúk, azt levágom neked. Az anyóka kiment, levágta, megkopasztotta a tyúkocskáját, s nem sokára Mátyás tárnyérjában gőzölgött az incsiklandó húsleves. A király teste és lelke is felmelegedett, amint a gőzölgő levest kanalazta. Azon gondolkozott, hogyan hálálhatná meg az anyó jóságát. Gondolt egyet, megszámolta, hány zsírcsepp gyöngyözik a leves tetején, majd így szólt. Tudod-e, anyóka, hogy én vagyok Mátyás, Magyarország királya? Ne haragudj, fiam, nem ismertelek meg. Nem tudtalak királyhoz méltó fogadtatásban részesíteni. Nagyon is elégedett vagyok, anyókám, hiszen az utolsó tyúkodat is levágtad, hogy meleg vacsorát tégy az asztalra. Íme itt a fizetség. Annyi aranyat kapsz, ahány zsírcsepp gyöngyözik a leves tetején. Elővette az erszényét, és híja nélkül kiszámolta az aranyakat. Ekkor toppantak be a vadásztársai. Csak hogy végre meg vagy felséges királyunk. Az egész erdőt bejártuk utánad. Már azt hittük, hogy a farkasok martaléka lettél. Meglátták az asztalon hevelő aranyakat, és azt is sejtették, hogy miért kapta az anyóka. A szakásban fellobbant az irigység lángja. Gondolta magába, majd én főzök a királynak olyan zsíros levest, hogy nem győzi számolni az aranyat a tenyerembe. Hazamentek. A kapzsi szakács mindjárt másnap neki látott a húslevesnek, hogy minél hamarabb bezsebelhesse a jutalmat. Elkészült a húsleves, feltálalták. Mátyás, amint ránézett a levesre, mérhetetlen haragra gerjedt, hivatta a szakácsot. Mit főztél te, szakács? Ez a leves ehetetlen, mert csúrom zsír az egész. Többé nem vagy királyi szakács, fel is út, le is út. Hely, bánta már a szakács a zsíros levest, de nem volt mit tenni. Lógó orral hagyta el a királyi udvart. Sok aranyat akart, de egyet sem kapott.

légy bátor, készen állj, légy erős, légy szilárd, ne félj, érted, harcolok, és majd győzelmet adok. Indulj hát, és ne várj, az úton vigyázz.

Bocsáss meg, uram, hogy nem vigyáztam magamra. Újíts meg, és megtisztulok. Csak rád vágyom is, hogy hallhassam szavad. Taníts és fenyíts, hisz gyermeked vagyok. Bennem van a kérdés, és te vagy a felelet. Könyörgök ismét, nyújtsd felém a kezedet. Szeretetet gyógyít és örömöt ad. Bánom, amit tettem, de tudom, hogy elfogad. Te vagy az Isten, az Atya és a Pásztor. Szorítsd jó kezedet.

Nem számít, hogy mit tettél, ne sajnáld. Szinte csak ezt hallod, mert a hazugság elvakít. Könnyű ígérete bűnbe mámorít. Hamis vágyak és bűnös jelek behálóznak, mint egy póka legyed. De egyszer rádöbbensz majd, hogy hazugság volt minden, és egyetlen egy barátod sincsen. És meg nem történté akarod tenni, de csak egy valaki tudja ezt eltörölni. Jézus Krisztus az Isten fia,

What wouldn't I

Bocsáss meg, uram, hogy nem vigyáztam magamra. Újíts meg, és megtisztulok. Csak rád vágyom, és hogy hallhassam szavad. Taníts és fenyíts, hisz gyermeked vagyok. Bennem van a kérdés, és te vagy a felelet. Könyörgök ismét, nyújtsd felém a kezedet. Szeretetet gyógyít, és örömöt ad. Bánom, amit tettem, de tudom, hogy elfogad. Te vagy az Isten, az Atya és a Pásztor. Szorítsd jó kezemet.

hogy mit tettél, ne sajnáld. Szinte csak ezt hallod, mert a hazugság elvakít. Könnyű ígérete bűnbe mámorít. Hamis vágyak és bűnös jelek behálóznak, mint egy póka legyed. De egyszer rádöbbensz majd, hogy hazugság volt minden, és egyetlen egy barátod sincsen. És meg nem történté akarod tenni, de csak egy valaki tudja ezt eltörölni. Jézus Krisztus az Isten fia, aki képes rá, hogy életedet tisztára mossa.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.